0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kívül már recsek, vagy csak zsisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a radiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és is új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Csoma Botond úgy véli, hogy a Lukán Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van megszerezni a parlamenti támogatást, mint a korábban elbukott Siegfried Murashan kabinetnek. Válságtanácsot hívott össze Emmanuel Macron francia elnök az országosan elhatalmasodó diáktüntetések miatt. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárás várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Dálnok és Csernáton között, ugyanis már folynak a felújítási munkálatok a térségben. A munkálatok során egy körülbelül 2,5 kilométeres szakaszon teljesen megújítják az aszfalt réteget helyszíni újrahasznosításos technológiával, a forgalmat jelzőlámpák és forgalomirányítók szabályozzák. A beavatkozás nagyjából 4 hétig tart. Csoma Botond úgy véli, hogy a Lukán Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van megszerezni a parlamenti támogatást, mint a korábban elbukott Siegfried Murashan kabinetnek. Az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője kiemelte, hogy a szövetség csak abban az esetben szavaz bizalmat a kijelölt miniszterelnöknek, ha ebben nem kapnak kulcs szerepet a szélsőséges alakulatok szavazatai, mint amilyen például az AUR. Feltételként szabják továbbá, hogy a kormányprogram külön fejezetben foglalkozzon a kisebbségi jogok, valamint sürgősen kezelje a költségvetési és nyugdíj kérdéseket. A politikus azt is elmondta, hogy jelenleg valószínűbbnek tartják a külső támogatást, mint az aktív részvételt a kormányzásban, ugyanakkor bízik benne, hogy a nagyobb pártok kompromisszum készségével sikerül összegyűjteni a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Magas energiaárakat, de más területeken is drágulást hozhat. Romániának a közel-keleti válság elhúzódása figyelmeztetett tegnap Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. A szakember rámutatott, hogy a földgáz világpiaci drágulása az egész Európai Unióban felhajtja a villamosenergia árát, de az is fontos, hogy Romániában a drágulás mértékét a csernovodai atomerőmű leállásának időtartama is befolyásolja. Az államtitkár hozzátette, hogy a bizonytalanság miatt egyelőre nem tudják megjósolni, hogy milyen árakra kell számítani, de egyelőre Európa szinten is csak aggasztó tendenciákról beszélnek a szektor képviselői. Válságtanácsot hívott össze Emmanuel Macron francia elnök az országosan elhatalmasodó diáktüntetések miatt. A tanintézmények elfogadhatatlan körülményei miatt kirobbant lassan egy hete tartó megmozdulásokhoz mára. A szakszervezetek, a pedagógusok és a szülők is csatlakoztak. A tegnapi demonstrációkon országszerte több százezren vonultak utcára, a megmozdulások kezdete óta pedig már több mint 6500 embert vettek őrizetbe a hatóságok. A tiltakozások a felsőoktatásban is fennakadásokat okoznak, az egyetemek csaknem 40%-án teljes vagy részleges blokkád alakult ki. A párizsi kabinet attól tart, hogy a feszültség az üzemanyagárak és a megélhetési költségek emelkedése miatt más társadalmi rétegekre is átterjedhet. A Nemzetgyűlés illetékes bizottságai ezért a mai nap folyamán meghallgatják a belügyminisztert és az oktatási tárcavezetőt a közrend biztosításáról és a diáktüntetések kezeléséről. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra kell készülni. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte körülbelül 20 és 23 fok között mozognak majd a délutáni órákban. Csapadék továbbra sem várható, inkább a hét vége fele jósolnak esőt a meteorológusok. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
0: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Halihó, jó reggelt, szerelmetes, szép szerdát mindenkinek. Sziasztok, 7 óra múlt néhány perccel, teljes energiabedobással és fantasztikus hangulatban itt vagyunk veletek. A nap legjobb híre kezdődik a hármas szabály.
1: Szevasztok, jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Nagy-nagy szeretettel üdvözlünk titeket, mi mind a hárman itt vagyunk, rendesen megszokás szerint. Például Máté Kincsöt már hallottátok, Nagy Endre is itt van, én pedig Berecki Szilvi vagyok, jó reggelt.
2: A Notacsokor első dalnok, a legendás János, a Szeressé máma, mert holnap ki tudja, látsz-e még című dallal, John Legend itt a szerda reggelben, jön a Love Me Now.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: szárnya.
1: Azért egy jó családi ház se ártna, de azért otthonotok is legyen. Halott pénzt hallgattuk, folytatjuk a szerdai kiadást, 7 óra és 10 perc van, és már mindenki szerelmetes, az is, aki nem tudta szerintem a mai reggelben, mert hogy ez egy ilyen szabály. Hármas.
2: Persze. Igen, szerelmetes, szép szerdát még egyszer mindenkinek. Szevasztok, 0730548888. SMS szám lehet jelentkezni, beköszönni, és minden más, és mindjárt lesz fekete-fehér, igen, nem, arra is tudtok regisztrálni, illetve hát a szülinapi játékunk is zajlik, úgyhogy arra is jöhetnek a különböző regisztrációk. Hogy vagytok, mi újság ma reggel?
3: Elmondhatom egy kicsit a szomorkás énemet ma reggel.
2: No, mi fel?
3: De nagyon fiús leszek.
2: Hát akkor leülök.
3: Ne ülj le, nem lesz hosszú. Az éjszaka visszavonultatták szerintem a világ legjobb focistáját, szerintem, a válogatottól, úgyhogy Lionel Messi búcsút intett a futballnak, az argentin futballnak, még egyelőre nem a teljes futballnak, az argentin futballnak, és reggel nézegettem ugye a videókat, meg olyan megható volt, jó, nem sírtam rajta, de nagyon megható volt, mert ez egy olyan szép karrier, és én ebben nőttem bele, én nekem ezt végigkísért az élet. Ő szerettette meg velem igazán a focit.
2: Jó fej egyébként
3: olyan, a rajongókkal,
2: meg úgy a foci szeretőkkel, azt úgy vettem észre, vagy hogy na, megnézek egy ilyen összehasonlítás, mit tudom. Hogy hívják a másik? Ronaldo? C7-es, igen. Na, hozzá képest vannak, tudjátok, ilyen versus videók feltöltve a neten, ezeket még én is foci nem szeretőként feltétlen, de megnézegettem. Nagyon jó fej a csávó a civil, egyszerű, hétköznapi emberekkel. Uh-huh. Úgyhogy abszolút megértem, hogy a kicsi szíve csücskét megmelengedte a történet, vagy hogy egy kicsit elszomorít. De hát nem történt semmi baj. Hát fog majd
3: nem
2: még
3: történt
2: játszani.
3: Baj, tudod, csak ez egy ilyen kis ilyen, mikor a kisfiú, az, aki úgy felnőtt, meg tizenévesen meccseket nézett, meg úristen, Lionel Messi, ő most egy kicsit úgy most úgy azt mondja, hogy most felnőtt. Uh-huh. Mert most az az ember, aki ott volt, az most már úgy nem lesz ott. És ez egy igen, ilyen szép pillanatok. Na, de ennyit igen. Akartam csak rászállni.
1: De hát reméljük, hogy azért a könnyeket sikerül letörölni. Néhány nosztalgia összevágott videó van azért a neten, ha szeretnél esetleg.
3: Hány lesz-e pár?
1: Biztos, hogy már most óriási lehetőség van ezek közül válogatni. Kicsit másabb, mint amikor mondjuk feloszlik a kispár és a borz, és akkor reméled, hogy hát, ha még egyszer, és aztán tényleg még egyszer, mert itt nincs még egyszer, vagy nincsen bisz, nincsen úgy visszataps, hogy aztán most a közönség igény azt mondja, hogy valaki hirtelen megfiatalodik 20 évet, és onnan folytatja, ahol abba hagyta, úgyhogy lehet, hogy itt a belső fiatalság az nem elegendő.
2: Focista egyébként meddig focizhat kb.? Hogy korban?
3: Hát, szerintem egy ilyen, a 40 az egy ilyen lélektani határ.
2: És Messi ott van, a Messi 40-nél?
3: 39.
2: Na, most. Hát akkor teljesen értető dolog. És mi lesz a sorsa utána? Klubelnök lesz, meg edző, meg ilyen komoly dolog?
1: Hát nem fog targoncásnak menni a lerakatba.
3: Az, úgy
2: van egy ilyen sandagyanom, hogy nem itt a kuflantban fogunk találkozni?
1: Nem fogja ott a murkot kiválasztani a brokkolitól. Van, amit a tejbe aprítani, van, aki sport közelben marad, van, aki sportdiplomáciai munkát vállal, van, aki esetleg edzősködésre adja a fejét, vagy sportmenedzsmentben dolgozik, akár klubnál, akár válogatottnál, nem feltétlenül a kispadon, de mindenképpen. A többen közel maradnak azért a sporthoz, vagy ami még nagyon szép, nagyon sokan ilyen jóügyként, nagykövetként, akár sporthoz köthető nemes ügyeket vállalnak fel, és azt támogatják az arcukkal, a karakterükkel. Most már van, amiből megéljen.
2: Jaj, tehát akkor ő ott figyelj. Tart most, hogy nem kell pénzt keresni?
1: Nem kell már 20 éve pénzt keresni.
3: A következő 5 generáció kb. Nem kell. Az következő 5 generáció nem kell, szerintem még munkára se tegye a kezét ahhoz, hogy luxus körülmények között tudják végén. Hát képzeld el egy ilyen 200-250 millió euró per év.
2: Uh-huh. Jaj,
3: és akkor azt úgy szorozta.
2: Hát az micske. Micske, az mennyit mondta? Hány nullás jártak?
3: 250-250.
2: Az agyam se képes felfogni ekkora összegeket, komolyan mondom. Mondták annak idején, hogy a sportban van lehetőség, de hát én és a kosárlabda se voltunk olyan jó barátok, csonttörés lett a vége. 0730548888, mondjuk újra, mi a véleményetek? Akár Messiről is írtatok, ez éjszaka, mint Berecki Szilárd, írjátok meg.
4: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Belong Together, Mark Embort hallgatok itt a Gagán. 7 óra 17, visszavonulni és nyugdíjba menni is tudni kell. Azért van, aki hisztivel csapkodva hagyja ott a válogatottat. Van, aki
1: ő ilyen hisztis?
0: Ő nagyon. Hát legutóbbi meccsen, meccsük után hazament durcással, mint az Uviból valaki, mert nem akart senkivel játszani.
1: Hát te nem haragudjál meg, ha én is Cristiano Ronaldo lennék, lehet én is hisztiznék, ha valami nem tetszene nekem. Hát lehet van az a szint, amikor már megengedheti magának az ember, úgyis körülötte tipek, topog, ugrabugrál az egész szakmai világ.
0: Lehet, ezt tudom, hogy neki
1: lehet.
0: Más.
1: Hát akkor de otthon kéne maradjon, ki se kéne jöjjön a házból.
2: Na ez egy jó ötlet. Ez egy nagyon jó ötlet.
1: Nem szeretitek Ronaldot?
2: Hogy mondjam, tehát magát az egyéniségét annyira nem kedveltem, viszont azt, amit letett az asztalra, és amilyen játékos volt ő, mindig is azt úgy azért el kell ismerni, azért egy gólerős játékos volt. Tény az, hogy most ez a válogató dolog, ez nem ért szépen véget. Maradjunk annyiban, hogy felejtsük el, és emlékezzünk arra, ami szép volt.
0: Így van, nagyon szép gondolat. Maradjunk barátok.
1: Ja.
2: Maradjunk barátok.
1: Nem igen. Tudom, hogy Zsolinak az idevágó Messi üzenetét érdemes-e beolvasni, de akkor gyertek, jelentsük ki alásan, hogy ez lesz az első és utolsó Messi vicc, amit Zoli tolvácsolásában akkor elétek tárunk. Messi elrúgta a labdát. Ki? Messi. Jó, de ki? Mondom, Messi. Én értem, hogy Messi rúgta, de ki? Jaj, nagyon ügyes vagy, Edre, ezzel felvettek volna a színművészetire. Figyelj, sírni is tudsz érzitelesen. Jó, köszönjük nagyon szépen, Zoli, köszönjük nagyon.
0: Megy ez. Na hát, ilyen poénhoz jár azért a dörgedelmes nevetés. Anikó írja, hogy sziasztok, szerelmetes, szép szerda reggelt kívánok nektek. Sok szeretettel, nagyon sok vagány emoji, a kávét azt kérem én, vagy osztozzunk.
2: Igen, közben olvasom Atának a reggeli beköszönőjét, csak nem tudom, beolvasottam a rádióba. Azt írja, hogy szeplőtlenül, szekénen szeretkező, szeszelős szép szerdát kívánok mindenkinek.
1: Hát, ezt megcipráztad.
2: Hoppá!
1: Szeplőtlenül, szekéren szeretkező, szerelős szép szerdát. Nagyon, nekem ez tetszik. Atta, én ezt lopom eddig. A szerelmetes szép szerda olyan egyszerűnek tűnt, de akkor megtartjuk ezt. A hallgatóinkat most már rájöttünk, mindenre is rá lehet nevelni. Én itt kifejezetten büszke vagyok rátok, drága hallgatók. Hát nem, Marika, a szerelmetes szép szerdát, csoda szép őszi napot kíván nekünk, csopasz szeretettel, amit viszont kívánunk. De itt van Jocó, aki férfi ember létére kíván szép szerelmetes szerdát mindenkinek, és hozzátesz, hogy nagyon jó hallgatni bennünket, szóval köszönjük szépen, vagányok vagytok.
0: Itt vannak még költők is, nézd meg, Robert azt írja, pitty mallatos, vidám, szerelmetes szép szerdát. Ez a pitty mallat.
2: Ez a pitty mallat.
0: Hát marad, ami a most
1: mallat. Ott, hogyha kinézel el balra, hátra, akkor ez...
2: A kedvencem ezek a magyarázatok, hogy mi az a pitymalat? Hát tudod, az, amikor ott van pitymalat. Oké, persze. Most már így tudom, köszönöm.
1: Na, feketéhez köthető fekete. Ez is, jó?
0: Hajnal. Igen. Hát igazából a derengés.
1: A pirkadatnak szerintem, a derengésnek, igen, a pirkadatnak valószínűleg egy jóféle falusi változat, amilyet odahoz a münkes használunk. Ludovik írja nekünk, üdv Rádió Gaga, egy kellemes szép szerdát, szép napot írja. Simon ugyanakkor ugyanígy így itt van velünk, ahogyan az szokásos menetrend szerint mindig megtörténik, most már rendben van a lelki békénk, kávé croissant adag megérkezett mindenkinek, és hozzáteszi, remélem nálatok nincs itt beindult a köd szezon. Jaj, hogy nincs nálunk köd? Nincs, hál' Istennek. Jaj, hogy ne is legyen, utálom.
2: Igen, az idén egyelőre még kimarad, de aztán biztos jönnek majd a párás reggelek. Gyurinak is jó reggelt kívánunk, nagyon nagy szeretettel. Aztán megkaptuk a szokásos reggeli pirkadatfotó, vagy pitymalat fotónkat Budapestről. De Erika, én nem tudom, nagyon szép ez a reggel, de nem mindegyik ugyanolyan. De miket már szerintem egy fél éve szerintem átvert.
1: Tegnap egy kicsit azok a fátyol felhők nem ott voltak, mint most, illetve élénkebb volt a narancssárga a blokkok fölött. Több házak fölött, hogy mindenki értse. 0735488888, akár Messengeren, akár WhatsAppon Erikához hasonlóan képet is küldhettek nekünk, hajrá!
3: Székelyföld velünk épet! Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ez én is. Szia, ez ott a Dust and Down. Pontosan 7:30 jó reggelt kívánunk mindenkinek október csodálatos 7. napján. Szerda van. Kérem szépen is jönnek a csoda szép, milyen fitymalat... Nem...
1: megvan a nap tévedése.
2: Fitymallatos, az a Szilárd fitymallatos. Jó reggelt. Neked is.
1: A férfiaknak a reggeli órában a vérellátásuk nem mindig a helyén van.
2: Azt a mindenit, Rim. Azt a mindenit. Nem, nekem megalapoztad a napomat.
0: Pitymalatos. Ezt szerettem volna. Igen. Jó van, megvan. Köszönjük szépen Lacinak akkor ezt a csodaszép fotót. Illetve Erika, amúgy pontosít persze, tudtam, csak vicceltem azzal, hogy minden nap ugyanazt küldi, írja a Nemzeti Színház, és a Duna fölött látom a napfelkeltét, minden fotó más, mindig friss képet készítek nektek.
2: Igen, és elküldte az egész galériáját, hogy tanúbizonyságot tegyen arról, hogy valóban így van. Látjátok ott a narancssárgállás, a fitymallatos szép reggelben, az ott mindig más. Csak
1: alig várom már Erikától a december 20-án egy tök fekete sötét fotó a nap még sehol, de ő hűségesen el fogja majd készíteni akkor is, remélvén, hogy azért a galériában annak is helye lesz.
2: Ha már tök, engedd meg, hogy szóba hozzám. Miklós küldött nekünk Messengeren fotót, videót. Hát csodás ez a fitymallatos jó reggelt. Azt írja, hát igen, ő pálinkás jó reggelt kíván nekünk, illetve hozzátesz, hogy körte pálinka legyen, és a Szovátai Tök Fesztivál a hétvégén, írja magyarázatként, nektek pedig egy áldott szép őszi napot, írja a későbbiekben. A magyarázat az a fotók mellé jár egész pontosan, hiszen egy óriási, én nem tudom, az valódi tök? Mert egy óriási hatalmas nagy tököt mutat meg a fotón. Bele van vésve a hatalmas nagy tökbe, hogy Szovátai Tök Fesztivál. És ott még valami gőzmozdonyt is látunk. Egy sikatak a sikatakát. Nagyon jó.
1: És írja alatt a Mokanica, hogy mindenki tudja, hogy itt a kisvasútról van szó.
2: Figyeljetek, ti a méretekkel azért sokkal inkább tisztában vagytok, mint én magam. Úgyhogy Szili, ha ránézel a Messengerre, megköszönöm, hogyha egy nagyjából legalább meghatározott, hogy hány centiméteres tökről beszélhetünk.
1: Ez kicsi.
2: Ez kicsi?
1: Ez kicsi. Hát ez nincs három centi.
2: Ez kicsi, Nagy Endre. Mi? Dehogy?
0: Várjál.
2: Nem állna, ne szívassál.
0: Már elkezdtem kíváncsi lenni.
2: Legalább tízszer akkora, mint Miklósnak a feje. Sőt.
1: Sokkal többször. És azért Miklósnak sincs kicsi feje.
2: Miklósnak is nem feje, most még milyen hüvelykújja. Köszönjük a fotót. Hogy te Miklós, ekkora a hüvelykújjad, mekkora a többi. Na, de ez a tök, ez, akkor én az én mércém szerint azt mondom, legalább másfél méter, vagy 1,70 méter széles hosszában.
0: 180 kiló.
1: 180 kilóban. Ezt le kéne vágni karácsonyra. Hogyha tökvágás volna karácsonyra, csak a gazda Kulák családnak volna ekkora tökje levágni.
2: És hozzáteszünk, hogy Miklós itt közben élőben üzenetezünk vele, hogy ő faragtárgyat, gondoltuk, drága Miklós, nagyon-nagyon ügyes, hogy gyönyörű lett a faragvány is, de én itt még a méretekkel még mindig el vagyok csodálkozva. Honnan a mandóból lehet ekkora tököt szerezni?
1: Szerintem a hátsó kertből.
0: Hát ez egy jó kérdés. A persze, az, hogy nem Csernobilián csak kedvő.
1: Nem, nálunk is valamelyik megnő ekkora extrára, tényleg.
2: Menj el!
0: Ekkora tökre.
2: Neked van ekkora tököcs, még nem is mondtad?
1: Nincs, szerencsére. Nincs, de láttam már ehhez közeli.
2: Csak az egyik ekkora?
1: Nem, a másik.
0: Azért ma, ha igen, akkor sürgősen keres fel valakit.
2: Akkor van egy jó ismerősük.
1: Ahhoz képest elférek a székben, nem?
2: Hát azért magas ez a stúdió, aztán ez alatt sok minden helyet kaphat. Na, de viccet félretéve is, Miklós, még egyszer nagyon gratulálok, mert gyönyörű lett maga a faragvány. Tényleg, tehát ez külön művészet valószínűleg, ekkora hatalmas nagy tököket, meg úgy egyáltalán tököt faragni.
1: Gondolj bele, hogy kifaragod az egyik oldalát, hát kell hívd a szomszédokat segíteni, hogy átfordítsák a másik oldalát.
2: Gyára, Jóska, a tökömet fordítsuk meg, mert nem tudom.
1: Miklós, tehát tök forgatás volt.
0: Miklós, a hétvégén keresnek, ott leszünk a Dumadubával, jó? Hát ott tudunk váltani egy-két szót, akár rádióban, hogy lehet ekkor a tököt faragni.
1: És hozzad a tököt, és elfér a Dumába.
2: És a Szilijéhez ne nyújj, kérlek, a kedvemért.
0: Ezt én is megköszönöm. Na, mindegy, ez jelenti, hogy akkor alakul a hétvége, és alakul a tökfesztivál. A lényeg az, hogy játszani fogunk most egyet, egy fekete-fehér igen nemet. Ezt akartam igazából elmondani, úgyhogy ezzel jövünk mindjárt vissza.
3: Mindenről dumál.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Lapfüggönyök, tetőtéri rulók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
6: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
7: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
8: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimszogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést.

0: Fekete. Ki nem mond? Fehér. Ki nem mond? Igen. Ezt sem mond. Nem. Ezt sem mond ki. De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
1: Újra fekete-fehér igen nem játékunk következik, és szeretnénk egyet jót játszani valakivel, úgyhogy nézzük ki, van a telefon túlsó felén.
2: Nagyon úgy néz ki, hogy Enikő lesz ma a játékos partnerünk, ugyanis őt sikerült, ha minden igaz, talán felébreszteni. Jó reggelt, kedves Enikő, szevasz!
3: Jó reggelt!
2: Mi ébresztettünk, drága Enikő?
3: Nem, egyáltalán, én már úton vagyok, ugye Gyergyóból vagyok, de én már itt vagyok udvarhelyen.
2: Akkor nagyon korán keltél.
4: Ez már azt jelenti, hogy akkor az első kávé otthon megvolt, a második már udvarhelyen szerintem.
3: Hát kávé nem volt, de itt vagyok, fel vagyok ébredve.
2: Na szuper, ez remek hír, már csak játékos szemszögből nézve is, aztán, hogy ez vigasz-e vagy inkább támogatás felénk, nekünk azt majd mindjárt eldöntjük, mert hogy fekete-fehér igen ügyben keresünk, ugye Enikő, mindenek előtt azt kellene eldönts, én ha jól emlékszem, akkor Szili, illetve köztem tudsz választani.
1: Így van, mert rendben.
2: Kivel szeretnél játszani?
3: Jó, hát... Szili.
2: Na, legyen Szili, vigyessen. Ez egy jó kis csata lesz.
1: Csapjunk össze akkor, figyelj. Hát indul a visszaszámláló, jó, és akkor utána érvényesek a szabályok. Egy percünk van, hogy összecsapjunk, és akkor utána mehet majd a bögre, ha nyersz, jó?
3: Rendben.
1: Na, figyelj.
0: 3, 2, 1. Start!
1: Mivel fog telni a szép szerdád a mai napon?
3: A mai napon ilyen bevásárlás, árusbeszerzés, ilyen minden kapcsolatos.
1: Munkaügyben vagy udvarhelyen?
3: Természetesen.
1: És akkor a munkádhoz vásárolsz be, jól értem?
3: Csak egy pillanat, mert kicsit rosszul értelek. Még egyszer,
1: kérdem,
3: ha lehet.
1: Kérdem, hogy a munkádhoz vásárolsz be? Ez a munkát, hogy bevásárolsz?
3: Természetesen.
1: Árubeszerzés? Ez ilyesmi?
3: Persze.
1: Árubeszerzés. Mivel foglalkozol? Amúgy mi a cég, amivel foglalkozol? Vagy mi a termék?
3: Egy ilyen...
1: Ruháru? Ruha nem
3: vegyes.
1: Vegyes volt? Mindenféle élelmiszer?
3: Élelmiszer. Természetesen.
1: Élelmiszer. Csokoládé van?
4: Ez most már derüljön ki.
2: Van, ugye van?
3: Minden van.
2: Nagyon jó.

0: Nagyon-nagyon
1: ügyesen álltad a helyed. Na igen, és itt a nagy igazság, hogy minden van az ABC-ben, csak vásárló legyen a másik oldalon, és akkor annak rendje is mondja szerint. Hát Enikő, lejárt az egy percünk, gratulálunk, mert remekül játszottál. Volt ez a kis szakadozás, vagy nem is tudom, nem értés. Én azt nem tudom, drága Enikő, hadd kérdezzem meg, hogy ez furfangos női csel volt, hogy a játékban esetleg egy kicsit kizökkens Szilit, vagy ténylegesen nem hallottad, hogy mit mond?
0: Nem hallottam. Most itt egy nagyobb lerakadva vagyok, és ja, lehet, hogy nincs megfelelő jel, vagy valami, de tényleg nem értettem.
1: Minden
0: nem
1: esetre
0: hallottam.
1: Én a cselt lopom tőled a legközelebbi játéknál, majd én is egyben. Én ennyit fogok csinálni. Haló, haló, halljuk egymást? Haló, haló? Előbb-utóbb csak azt mondja, hogy igen, majd nem. Na jó van, Enikő, nagyon ügyesen játszottál, gratulálunk neked, mert hogy ha jól értettem, hogy a beszélgetés elején Gyergyó Szent Miklósról hallgatsz bennünket, úgyhogy a gyergyói stúdióba Gábor barátunkhoz mehetsz majd a Gaga bögrédért, hiszen ez a nyereményed. Gratulál neked.
0: Nagyon szépen köszönöm, Kincs. Még sokszor tudjunk beszélni, mert na, már többször legyen. Volt alkalma.
2: Na legyen, na, legyen.
1: Gratulálunk még egyszer akkor. Is.
2: Persze, várunk a regisztrátor közé, és jó utat majd hazafele megpakolt csomagtartóval. Szia, szia, Enikő.
0: Köszönöm szépen.
1: Szép napot, szia, szia.
3: Szia.
4: Minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel mindenről dumálunk.
5: Ez a hármas szabály.

0: Milyen jól járt Enikő, mikor reggel elindult otthonról Gyergyóból, nem tudta, hogy mire hazaér, már várni fogja egy gagabögre, úgyhogy ilyen meglepetésekben még másnak is része lehet, csak regisztrálni, jelentkezni kell, és egy percig bírni kell a fronton.
1: No, de nem utána nagy meglepetése tett érte, hát egy percet ügyesen kiúszta és ügyesen végigmondta, úgyhogy igazából a bögrit teljes mértékben megérdemli, aztán bízunk benne, hogy majd egy buenót valóna félretesz abból a nagy vásárlásból.
2: Na igen, mindig csak a haszonszerzés, ugye Berecki Szilvi? Mindenki másnak köszönjük, hogy írtok nekünk, nagyon sok üzenet érkezett, mindjárt Gorcső alá is vesszük őket, egész pontosan a legfrissebb híreket követően, ezek jönnek, most hallgassátok.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
8: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Én hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
3: Reklám. Dr. Optics.
10: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
10: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
11: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
12: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
13: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
14: Szúnyoghálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
15: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
16: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
17: Medrész.
16: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
17: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
16: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
2: 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték azt a Călin Georgescu szimpatizánst, aki rátámadt két tévés operatőrre a Dicot bukaresti székháza előtt. A PSD országos elnöksége felhatalmazta a pártvezetést, hogy tárgyalásokat kezdjen Lucian Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. A délelőtt folyamán egy kicsit talán felhősebb lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Örök örökségből jövő mottóval indul útjára a 17. Székelyföld napok, amely egyetlen közös kulturális térbe kapcsolja Kovászna Hargita és Maros megye közösségeit. Az október 9-e és 18-a között zajló nagyszabású rendezvény sorozat célja, hogy a hagyományokat élő erőforrásként tegye a jelen részévé, a népi kultúrától a kortárs művészetekig. A nyitónapon pénteken Kovászna megyében mesetáncház lesz Lemhényben, Sepsiszent királyon a népdal körök találkozóját szervezik meg. Baróton ólomkatona kiállítás megnyitó lesz, de több más helyszínen is várják az érdeklődőket programokkal. Hargita megyében többek között tűzzománc kiállítás lesz, Gyergyóvárhegyen megrendezik az első Kárpát-medencei passió találkozót Csíksomjon, míg Székelyudvarhelyen audiovizuális koncertet tartanak. A részletes műsorrend és a pontos helyszínek a székelyföldnapok.ro oldalon érhetők el. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték azt a Călin Georgescu szimpatizánst, aki rátámadt két tévés operatőrre a Dicot bukaresti székháza előtt. A bíróság ezen felül megtiltotta az 50 éves férfinak a nyilvános rendezvényeken való részvételt is. A bukaresti rendőrség nyilatkozata szerint határozottan elítélik a szándékos erőszakot és kiállnak a sajtószabadság, valamint az újságírók biztonságának védelme mellett. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Călin Georgescut tegnap ismét a Dicot bukaresti székházába szállították, miközben a feleségét, illetve az apósát is kihallgatták az ügyészségen. Călin Georgescu ellen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség folytat büntető eljárást, többek között csalás és bűnszervezet létrehozása gyanújával nyomoznak ellene, a hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték, illetve zárolták a vagyontárgyait, beleértve a lakását is. A PESZEDE országos elnöksége felhatalmazta a pártvezetést, hogy tárgyalásokat kezdjen Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, jelentette be Sorin Grindianu. A PESZEDE elnöke kifejtette, hogy bár nem erre számítottak, viszont Niculescut felkészült és kiegyensúlyozott szakembernek tartják. Sorin Grindianu kiemelte ugyanakkor, hogy nem adnak feltétlen bizalmat addig, ameddig a tárgyalások le nem folynak, ezen belül pedig elsősorban azt vizsgálják majd, hogy a kijelölt kormányfő szakítani tud-e a korábbi megszorító gazdaságpolitikával, illetve elfogadja-e a szociáldemokraták prioritásait. A pártelnök kiemelte, hogy a PSD támogatja a költségvetés kiigazítást és a jövő évi büdzsé mielőbbi elfogadását, de kizárta, hogy megszavazzák a lakosságot terhelő korábbi intézkedések folytatását.
8: Három kettőre győzte le a marosvásárhelyi VSK tegnap este a Sepsisziket a teremlabdarúgó első liga 5. fordulójában. A vásárhelyiek az első félidőben Kovács és Kertes góljaival szereztek 2 gólos előnyt, a szünet előtt azonban Fábián Gellért szépített. A második játék részben Kertes másodszor is betalált, majd Mánya újabb góljával ismét felzárkózott a Sepsi. A vendégek az utolsó 3 percben vészkapussal támadtak, de csak kapufáig jutottak. A VSK győzelmével jobb gólkülönbséggel átvette a vezetést a tabellán. Góllal és 2 gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottól Lionel Messi. Argentina 3-0-ra győzte le Benint a Buenos Aires-i Monumental stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Messi a második félidőben előbb Nicolás Otamendi, majd Nico Paz gólját készítette elő, a 71. percben pedig 11-esből ő is betalált. A 8-szoros aranylabdás 21 év után köszönt el a nemzeti csapattól. A mérkőzést 85 ezer néző látta a Monumental stadionban.
2: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, csapadék viszont nem várható a mai napon. Délelőtt a hőmérsékleti értékek 3 és 17 fok között mozognak, délután legtöbb 23 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Jó reggelt, folytatódik a születésnapi játékunk, amiben az órában is keresünk egy nyertest, aki majd elviszi a Parajdi Gamma üzlet 100 leértékű ruházati részlegén beváltató vásárlási utalványt.
1: Előre is gratulálunk a nyertesnek. Berecki Szilin, Nagy Endre, Máté Kincső szépen is csokorba szedve szerelmetesen a szép szerdában szokás szerint. Jó reggelt mindenkinek, még egyszer írjatok nekünk.
2: Fitymallunk rendesen, de azért a jó zenét sem fitymáljuk le, mert nem szokásunk. Two Colors, Safri Duo, Chris de Sarandi jönnek hárman, itt a Cynical. A kicsit cinikus a hangvétel, nem mi vagyunk a hibások, hanem a zenészek.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem.

0: Méregdi, az ment a 8 óra 10 perc, hát nem a méreg öl meg bennünket, hanem a jó kedv. Hát olyan tökös szerd, mi az, hogy szerelmetes szép szerd volt? Tökös terda van.
1: Igen, igen, fitymallatos, ne felejtsük.
0: Az is, igen, az is hozzátartozik. Minden szépen csokorba van kötve, mondhatnánk, akár a tökvirág, mert hogy itt közben jönnek üzenetek, és persze mindenki csokorba nagyon készül a hétvégére. Igen, így gondoltam én is.
1: Igen, hát akkor kezdjük el mindenek előtt azokkal, akik beköszöntek hozzánk. Köszönjük szépen a pirkadatos fotográfiát Lacinak, aki szép jó reggelt kíván nekünk. Nagy ölelés és részemről külön puszi Gyuri üzenetért, aki jó reggelt kíván nekünk, illetve azt még hozzátesz, hogy 22-kor este, 22 órakor kezdte a vezetés, nem sokára alvás. Kitartás neked, drága Gyuri. Illetve itt van velünk kedves, boldog, szép reggelt, fiatalok írja, illetve Pisti is írja, sziasztok, sziasztok, egy áldott szép pálinkás, jó reggelt kívánok nektek. És akkor érkeznek valóban a pirkadatos, meg tökös üzenetek is.
2: Igen, érkezett, amúgy Kingától kaptunk egy fotót, most már fotósorozatot egyenesen, most már akkor ezt veszem így előre, írja nekünk, hogy életem első faragó versenymunkája, minden tökből van faragva. Én most itt kaptunk egy gagás fotót, amire azt írja, hogy gaga, tehát egy rádió gaga, mert gaga csak egy van, stb. Ez tényleg, ez real. Most már az utálom a mostani világot, mert nem tudod eldönteni, ilyen fotóra ránézel, hogy ez AI vagy tényleg volt faragva. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, drága Kinga, mert amúgy nagyon menő az a gagás fotó. Nem tudom, ti ezeket látjátok? Meg tudtátok nézni?
1: A WhatsApp-os
0: fotókon? Még nem, de majd nem.
1: Gyere, csak továbbítsad ügyesen, hogy nézzük mi is.
2: Jó, jó, nagyon-nagyon menő munkák vannak. Tényleg egészen elképesztően vagány munkák vannak, úgyhogy gratulálunk, Inga, és akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánunk neked, hogyha még lesznek ilyen faragások.
1: Így, és hogyha már itt tartunk, akkor hadd hozzunk szóba más fotókat is. Ugye Miklós, aki korábban már megmutatta orbitális nagy tökeit nekünk, akármilyen hülyén is hangzik, ez konkrétan így történt, tehát, hogy óriás tököket faragott ő, és most még küldött néhány fotót, reflektálva egy kicsit arra, amit te kérdeztél, vagy mondtál korábban, Szili, ugye a tökfesztivállal kapcsolatban a hétvége apropóján, most írja, hogy találkozunk, hiszen pénteken több mint 70 tököt kell faragjak. Hogy miért ilyen sokat, azt nagyon nem tudjuk, de az általa küldött fotókból kiderül, hogy gyönyörű ilyen népi motivumos mintákat is belefarag ő a tökbe. Tényleg nagyon-nagyon ügyes, meg nagyon szép a végeredmény, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt megosztotta
0: nem
1: velünk.
0: Nem tudom, Szili, mire készültök a hétvégén a Dumadubával tök fesztiválon, de egy interjú alany már érik, én úgy érzem. Egyébként az ilyenféle munkákban egyértelműen, hogy amellett, hogy a tehetség, meg a művészeti képesség, az semmit nem érne, vagy sokat érne az is, de nem lenne kész a munka, nem volna irdatlan mennyiségű türelme ezeknek az embereknek. Mert ez szerintem egy olyan műfaj, amit nem lehet kapkodva csinálni.
1: Vagy
0: nem
1: tök faragás?
0: Tehát gondolj bele, elrontod, nincs radír. Csak tök főzelék.
1: Hát nincs, maximum fogatlan lesz, ugye, ha tök lámpás, olyat már láttunk, vagy az én életemben fordult már elő ilyen. De alapjáraton szerintem egy ilyen típusú történetnek csak az fog neki, aki tényleg szereti is a pepecskedős munkát, vagy magát a kézműveskedést, vagy önmagában van egy kicsi szép érzéke, úgyhogy nem hiszem, hogy kellene őket félteni. És sokkal inkább féltem Leventét, ugyanis a Rozália küldött nekünk fotót Messengeren, azt írja, hogy ahol jó reggelt, küldök egy fotót, Nagy Levente látható rajta a saját termesztésű óriás tökökkel. Nézzétek, körülbelül 300 kiló, ez pár éves fotó. És a fotón látható, hogy konkrétan három darab 300 kilós, gyanúm szerint mind három óriás tököt nevelgetett Levente. Tehát én azért féltem, hogy ez ráesik a lábujkájára, mi lesz?
0: Egy titok van, ezzel nem szabad megemelni. És akkor elképzelhető, hogy nem.
1: Hogy viszik oda?
0: Szerintem segítséggel. Amúgy nézem ezeket a tököket, egyszerűen nem tudok már kerekre dagadni. Akkor a súlyuk van, hogy az egyik fele az jóformán, hogy nézem, laposra nő, mert a gravitáció az győzedelmeskedik
1: hát
0: felettük.
1: A föld,
0: úgy jól tudjuk, hogy az édesanyja föld az kemény tud lenni, hogyha főleg az ember tökölődik rajta. Jöhetnek még fotók, és készülünk persze a tökös hétvégére.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán. Hármas szabály.

0: 8 óra 21 perc van, és ti szó szerint elkényeztettek bennünket. Egyrészt nagyon kedves és nagyon jól esnek Beatrix szavai. Így szól az üzenete. Szép napot veletek a reggelek. Nagyon jó, köszi, hogy vagytok. Illetve itt azt írja, hogy Isti Marosvásárhelyről.
1: Én ezt is értem, de...
0: De maradjunk annyiban, hogy akkor Istinek köszönjük nagyon szépen. Ha ott van valahol Beatrix is, akkor üdvözöljük
2: köszönjük
0: őt is.
2: Köszönjük Beatrixnak, illetve... hogy kölcsönadta a
0: telefonját.
1: Úgy szerintem inkább.
0: Köszönjük azt a rengeteg fotót is, amit küldtök nekünk. Időközben Atapajti volt annyira vagány, hogy a Kinga által átküldött fotókat továbbította nekünk is. Hát én végignéztem azt a galériát, én nem tudom, hogy Kinga hány esztendeje foglalkozhat szakszerűen tök faragással, de hát valami zseniális. Ne kacag, Szilárd, ez most komoly dolog. Látom a szemeidet, félre is nézek. Szóval, hogy tényleg én nagyon-nagyon tudom imádni azokat is, biztos láttátok ti is, dinnye faragók is vannak, ugye, és az internetekben nagyon-nagyon szép konkrét kompozíciókat lehet látni, na hát Kinga messze üti ezt a szintet, csak dinnye helyett ugye tököt tart a kézben. Olyannyira, hogy például egy rövid üzenet kapcsán még annyit hozzátesz, hogy a Facebook oldalon van, igen, Szilárd kapta meg Vásárhelyen anno pár évvel ezelőtt, írja az egyik fotó kapcsán, amin viszont a Rádió Gaga logója van kifaragva a tökön, illetve logó, szlogen, tehát hogy ilyen nagyon szerethető.
2: Még a betű karakterek is minden.
0: Nagyon
2: tehát,
0: jó.
2: Mint hogyha valaki jó ezt lefénymásolta volna, szóval le a kalappal mindenek előtt. Másrészt pedig azért van egyfajta szakmai alázat a tökfaragókban szerintem, mert ez egy elég múlandó dolog, nem? Mert egy kifaragott tököt csak ideig, óráig lehet mondjuk konzerválni, vagy minőségében megőrizni. Ugyanez a helyzet a töklámpásokkal is. Előbb-utóbb jön a novemberi fagy is.
1: Így van. Közben Kánya is beköszön hozzánk, írja, jó reggelt, műsorvezető képet nem tudok küldeni. Úton munkába 2 óra alvás után fáradtam, Messi búcsú meccset néztük az éjjel, elköszönt a legnagyobb. Üdv Kánya, milyen ügyesek vagytok, hogy fennmaradtatok. Illetve még itt érkezett a legelején néhány üzenet, Robert is, aki felsorolja, hogy mi van ma reggel, pitty maradt, pirkadott, meg mindenféle. Illetve Dávid, aki szép szerda reggelt kíván, jó reggelt.
0: Meg na azért Robert üzenet, hogy ne szaladjunk annyira túl. Olyan vagány, azt mondja, hogy pitty maradt, pirkadott, hajnal hasadás, de rengés, kakas szokor, ez mind a hajnali napkelte. Én a kakas szokort sose hallottam.
2: Hosszú óval kell olvasni, hogy kakas szókor.
0: Jaj! De tényleg?
2: Szerintem igen. Ha megnézem, akkor...
0: Jaj, hogy amikor kukorékol a kakas. Én azt hittem, ez
1: mikor
0: a szokor, ébredsz,
1: kakas
0: ez
1: szókor,
0: valami vagány kis tájszólás.
2: Lehetne egy ilyen valami kakasból készült kaja. Ez mi ez? Kakas szokor. Nagyon finom.
0: Ez olyan, mint a kakas here? Olyan finom?
1: Kakas szokor nokedlivel.
2: Kakas szokor pörkölt.
0: Nagyon jó. Már pedig gondoltam, kitalálunk valami újat. De minden esetre köszönjük szépen Robertnek. Mondtam én már sokszor, hogy a csodás ékes magyar anyanyelvünk pont ettől gyönyörű, hogy egy dologra 90 szavunk van.
2: A csodás ékezetes.
0: Ékezetes. Csodás, ékes, ékezetes. Árpádnak is jó reggelt kívánunk, aki egyébként kedves fotót is küldött nekünk, képet Messengeren, illetve Jocó kérdezi, hogy, illetve mondja, hogy megyek kincső, hová kell menni tököt fordítani, hát ide a stúdióasztal alá, drága Jocó.
2: Az enyémet, Jocó. Sajnálom, ez nem jött össze.
0: Igen, Endre kölcsön adja, hogy forgasd meg annak rendje és módja szerint. Viharnak is nagy ölelés, aki most az Egyesült Királyságból köszön be hozzánk, illetve írja, hogy sötét van, mint a belső zsebben, és megyünk kávézni, illetve csónakázni fog Vihar, ha minden jól megy. Azt írja, mehetünk a csónakhoz. Nem tudom, az mit jelent.
2: Ja, szerintem át fog kompozni a kamionnal, jó eséllyel. Nem fog. Ha evezőbe kell, hazajöjjön, az karácsony is lesz.
0: Kamionnal lehet kompozni?
2: Persze.
0: Vannak olyan nagy kompok, amik elbírják?
2: Hát ha vannak repülőgép anyahajók, akkor szerintem egy kis kamion is elfér valahol.
0: Mondjuk ez is igaz, ez is igaz. És a 300 kilós tök is, hogy témánál maradjunk.
1: Igen, hát gondolom, hogy akkor vagy kompal, vagy kicsi vonattal, ugye van ez a víz alatti vonat, azzal is át lehet menni kamionoknak. Úgyhogy hát a jó utat kívánunk akkor, drága Vihar, illetve 0735488888 más üzeneteket is írhattok.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: mindjárt 8:30 van. Igyekezünk, annyi a dolgunk, mint a dögnyavaja. Például meg kell fejtsük Szilárd videóját. Szilárdtól kaptuk egy videót Messengeren, köszönjük nagyon szépen. Kérdezem itt magunk közt maradva Endrét, hogy Endre, mit látunk? Endre azt mondja, hogy eget, és valóban. Szilárd lefilmezett nekünk fákat, eget, domboldalakat, fenyőfa csúcsokat, de nem tudjuk, hogy milyen mögöttes tartalomra kellene figyelni. Hozzáteszi, hogy szép jó reggelt kívánok nektek, tehát lehet, hogy csak egy kedves beköszönés megmutatván, hogy milyen szép helyen jár ott a traktorok árnyékában. Köszönjük szépen, Szilárd, ha van még mondandód bátran. És közben sikerült, képzeljétek,
1: hogy meglátál egy traktort,
2: traktor is volt a gépen,
0: igen, és közben mérhetetlenül büszke vagyok magamra, mert Isti egész családfáját sikerült felkutatni itt potom 3-4 perc alatt. Isti, aki korábban írt nekünk, azt hittük, hogy Beatrix, de közben kiderült, hogy nem, mert kedves Beatrix, a kedves felesége, ezúton is üdvözöljük őt, mondja, hogy mindenki a Gagát hallgatja, hát akkor nagyra nőjetek mindannyian, illetve hát Máriusz apukája is, Isti egyben, Máriuszról pedig tudjuk, hogy járt a Dumaduba környékén, nagyon aranyos kisrác, úgyhogy pacsi most is neki, puszi mindenkinek.
2: Így van,
1: ilyen vihez, egy ilyen családfakutatás, ez 400-500 euró, csak szólok.
2: De nem mennünk vissza, csak egy fél generáció. Tehát ha visszamentünk volna a levéltári kutatásban.
0: Nem már, ilyen pénz van a családfakutatásban.
2: Hát akkor felkutatják visszamenőleg egészen a tatárjáráskor melyik dűlőbe húzódott meg a családot.
0: Hát ez vagány, én úgy imádok nyomozni, hogy nagyon levéltárokba kell menni, és mindenféle. Hát
1: én nem tudom pontosan, hogy ez hogy működik. Nekem van egy ismerősöm, aki ezt megcsináltatta. Tudom, hogy meglepődtem, hogy rakott pénz, de hogy ilyeneket például, hogy hány százalékban milyen nemzetiségűek az ősök, meg kiderülnek ilyen különböző kapcsolatok, meg viszonylag az 1700-1600-as évekig talán vissza tudnak menni.
0: Hát ez nem nagy szám, a mi családfánk is visszamegy addig. De alapjáraton van Varga Orsolya
1: írónő. Ha még is vissza, nem is megyük.
0: Na igen. Varga Orsolya írónő, szerzőnő, aki ugye a Zabolai Mikes kastély apropóján írt egy ilyen történelmi lányregényt, meg szerelmes regényt, ezt arról, azt hiszem, erről meséltem nektek. Na mindegy, ő mesélte el egy beszélgetésünk alkalmával, hogy ő például ahhoz, hogy hiteles történelmi dolgokra, adatokra, stb. Tudjon alapozni a szerzés közben, az írás közben. Ő például ilyeneket kellett csináljon, hogy temetőkbe ment, kereste a sírköveket, a sírkő feliratokat nézte, szintén ilyen családfakutatás égisze alatt, meg hát aztán levéltározás, meg minden nemű régi papírosoknak a felgöngyörítése is, elolvasása. Ez vagány.
1: Amúgy biztos van menő, ez van menő cucc. Nekünk is megvan az egész családfa, amúgy Ádámtól Évától kezdődően, csak Dédi mamá még üres a rész még. Ádámtól az a rész még kis üres.
0: Tudtátok, hogy hány palombot kellett berajzolni, meg hány ágat?
1: Azt még nem, de majd egyszer majd talán megmentjük.
0: Olyan, mint a tekergők térképe. Ezek szerint, hogy úgy tűnik el folyamatában, és csak amikor releváns, akkor jelenik meg. Jó?
2: Lehet, hogy csak teli holdkor, ha úgy jut rá a hold fény, abban az ezüstös fényben megjelenik a titkos családfa egészen visszamenőleg.
0: És Lupin is, mint vérparkas.
1: Mm-hmm. Igen, de amúgy nekem mindig egy ilyen nagy szenzáció ez, hogyha belegondolsz, hogy az 1600-as évekre visszamész, akkor nem tudom, hány száz embernek kellett találkozni ahhoz, hogy te itt most megszülesz. És nekem mindig nagyon az ilyen, ezek, ez olyan nagy szenzáció.
2: De óriási nagy az ugrás. Gondolj bele, hogy 500 év alatt közel 30-40 ezer ember kellett jól szerelmes legyen, hogy te itt legyél.
0: Tehát hát az rosszul. És igen, akkor most látjuk a végeredményt.
2: Szerezzük fel a legjobbat, hogy volt szerelem is legalább fele esetben, ki tudja.
0: Na, szeretném jelezni ugyanakkor, hogy oknyomozói történéseink mentén Szilárd kapcsán is sikerült letisztázni, azt írja válaszként, hogy dolgozok.
2: Aha.
0: Tehát azt látjuk, ahogyan ő dolgozik a kék ég alatt és a gyönyörű dombok erdők árnyékában. Drága Szilárd, drága mindenki más. 0730 54 88 88. Egyrészt várjuk továbbra is az üzeneteket, videókat, fotókat, mindenfélét. Másrészt mindjárt lesz szülinapi nyereményjátékunk, úgyhogy ha még nem regisztráltatok, akkor hajrá!
3: Mindenről dumálunk.

0: sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
4: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden péntek vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
5: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni!
6: Rubin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után ismét.

0: Folytatódik a születésnapi játékunk, úgyhogy szeretnék adni egy újabb nyereményt a Parajdi Gamma üzletfelajánlásával.
1: Egész pontosan Magort céloztuk meg, vettük ugye célba a nyereményünket, most már csak arra van szükség, hogy reagáljon a telefonhívásra, illetve kívánjon nekünk a Rádió Gagának valami kedves, szép ajándékot, ugye a szülinap apropóján.
2: Kaptunk már tortát, meg mindenféle vagány dolgot, sőt, utazni is küldtek. Halló, halló, Magorhoz van szerencsék, jó reggel, szia!
3: Kivel beszélek?
2: Szia Magor!
1: Szia Magor! Berecki Szili, Nagy Endre, Máté Kincső vagyunk a Rádió Gagától. Jó reggelt neked!
0: Hello!
3: Jaj! Jó reggelt!
1: Szevasz Magor! Én ha jól hallom, te suliban vagy.
3: Sajnos iskolában vagyok, igen.
2: Sajnos, ez őszinte volt. Ezt köszönjük az
1: őszintességet. Együtt érzünk veled, drága Magor, sajnáljuk mi is. De milyen jó, hogy jut idő suli közben is, akár egy jó kis Rádió Gagás nyereményjátékra.
0: Tanár nincs? Hogy mi eszítünk?
3: Sajnos most már nem tudok, de legközelebb.
2: Ja, le kell tegyek.
0: Bejött a tanár?
3: Mindjárt jön, igen, sajnos.
1: Hát akkor nagyon gyorsak kellene legyünk. Gyere, gyorsan nyerje, mielőtt megjön a tanár. Mondjad, hogy mit kívánnál a Rádió Gagának szülinapjára? Milyen ajándékkal lepnél meg minket?
3: Tortát, Rádió Gagás tortát.
1: Igen.
2: Finom.
0: Igen.
3: Gyertyát.
1: Gyertyát is le?
3: Tortára, jó.
1: Jó, igen, és még? Jó.
3: Üdítőt, és az üdítővel pedig gagás bögrét innen.
1: Nagyon ez jó!
0: Nagyon jó. Zseniális vagy. Készen. Milyen órád lesz amúgy, Magor? Milyen órát vártok? Nem az órát, hanem milyen tanárt vártok?
1: Magyar óra. Mondjad, olyan szépen beszélünk a rádióban, hogy az ugye magyar óra keretei közé is beszuszakolható, ha véletlenül megérkezik a tanár vagy tanárnő. Gyorsan elmondjuk, hogy mit nyertél, jó? Mert a nyereményed az megvan, aztán nem tudom, suli után megbeszéljük a részleteket. A Parajdi Gamma üzlet felajánlásával egy 100 lei értékű, egyébként ruházati részlegen beváltható vásárlási utalvány nyertél. Gratula neked!
3: Szuper, köszönöm szépen!
1: Nagyon szívesen, na, mi hajrá. Köszönjük,
0: nem várjuk meg a tanárt? Én nagyon megvárnám
1: na,
0: a tanárt.
1: Szépen, gyere, várjuk meg a tanárt! Várjál, ne rázd le minket! Szili szeretne találkozni a tanárúrral, tanárnénivel. Magyar tanár vagy magyar tanárnő érkezik nem sokára?
3: Magyar tanárúr.
1: Tanárúr.
2: Üzenjük, hogy adjon Magornak egy 10-est, mert szépen beszélt a rádióban.
0: Igen, igen. Melyik iskolába jár? Szóval suliba?
3: A Tamás Járon gimnáziumba.
1: Na de hogy mondod, hogy tanár úr, lehet, hogy itt akkor én kéne szót kérjek majd, ha véletlenül betoppan.
3: Na, minden esetre
1: üdvözöljük a tanár úr.
0: Üdvözöljük, ma meg üdvözöljük. Na, hello.
3: Köszönöm.
1: Szia.
0: Csá.
4: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.

0: hát szó köztünk maradjon, én azért meg a tanárbácsival megismerkedtem volna. Ebben a kis röpke telefonbeszélgetésben gratulálunk Magornak. Na így kell, kérem, frissen, üdén, fiatalon, akár néhány másodperc alatt nyerni a Gagán.
1: Igen, ez olyan menő volt nekem, ez nagyon tetszett. Annyira visszahozta az ilyen jó kis... Várjuk a tanárt, vajon mi lesz, hogy lesz csulis időket, úgyhogy hajrá, hajrá, jó órát kívánunk majd neki.
2: Igen, és hát még azon is elkezdtem gondolkodni, hogy milyen jó lett volna, hogyha hirtelen kiderül, hogy lyukas óra van. De hát ezt majd talán legközelebb, mert nem minden vágya teljesül a diáknak, úgy, mint a Gaga hallgatónak egészkor, például a híradó vágya. Mert hogy hírek jönnek most 9-kor, mindjárt jövünk.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Oszpütárul alkalmazásokon keresztül. Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
7: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
8: Nagyon szépen köszönöm.
9: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
10: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
11: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
12: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
13: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
11: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
14: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
12: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van. A Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
13: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
15: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, hízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
16: Új kanapét vagy bútort keresel? A kézdi vásárhelyi bútorüzletben megtalálod.
6: kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdivásárhelyi bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
9: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Csoma Botond úgy véli, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van megszerezni a parlamenti támogatást, mint a korábban elbukott Siegfried Murashan kabinetnek. Válságtanácsot hívott össze Emmanuel Macron francia elnök az országosan elhatalmasodó diáktüntetések miatt. A mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárás várható. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Forgalomkorlátozásokra kell számítani Dálnok és Csernáton között, ugyanis már folynak a felújítási munkálatok a térségben. A munkálatok során egy körülbelül 2,5 kilométeres szakaszon teljesen megújítják az aszfalt réteget helyszíni újrahasznosításos technológiával, a forgalmat jelzőlámpák és forgalomirányítók szabályozzák. A beavatkozás nagyjából 4 hétig tart. Csoma Botond úgy véli, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van megszerezni a parlamenti támogatást, mint a korábban elbukott Siegfried Murashan kabinetnek. Az RMDS képviselőházi frakció vezetője kiemelte, hogy a szövetség csak abban az esetben szavaz bizalmat a kijelölt miniszterelnöknek, ha ebben nem kapnak kulcs szerepet a szélsőséges alakulatok szavazatai, mint amilyen például az AUR. Feltételként szabják továbbá, hogy a kormányprogram külön fejezetben foglalkozzon a kisebbségi jogok, valamint sürgősen kezelje a költségvetési és nyugdíj kérdéseket. A politikus azt is elmondta, hogy jelenleg valószínűbbnek tartják a külső támogatást, mint az aktív részvételt a kormányzásban, ugyanakkor bízik benne, hogy a nagyobb pártok kompromisszum készségével sikerül összegyűjteni a beiktatáshoz szükséges 233 szavazatot. Magas energiaárakat, de más területeken is drágulást hozhat. Romániának a közel-keleti válság elhúzódása, figyelmeztetett tegnap Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. A szakember rámutatott, hogy a földgáz világpiaci drágulása az egész Európai Unióban felhajtja a villamosenergia árát, de az is fontos, hogy Romániában a drágulás mértékét a csernobodai atomerőmű leállásának időtartama is befolyásolja. Az államtitkár hozzátette, hogy a bizonytalanság miatt egyelőre nem tudják megjósolni, hogy milyen árakra kell számítani, de egyelőre Európa szinten is csak aggasztó tendenciákról beszélnek a szektor képviselői. Válságtanácsot hívott össze Emmanuel Macron francia elnök az országosan elhatalmasodó diáktüntetések miatt. A tanintézmények elfogadhatatlan körülményei miatt kirobbant lassan egy hete tartó megmozdulásokhoz mára. A szakszervezetek, a pedagógusok és a szülők is csatlakoztak. A tegnapi demonstrációkon országszerte több százezren vonultak utcára, a megmozdulások kezdete óta pedig már több mint 6500 embert vettek őrizetbe a hatóságok. A tiltakozások a felsőoktatásban is fennakadásokat okoznak, az egyetemek csak nem 40%-án teljes vagy részleges blokkád alakult ki. A párizsi kabinet attól tart, hogy a feszültség az üzemanyagárak és a megélhetési költségek emelkedése miatt más társadalmi rétegekre is átterjedhet. A nemzetgyűlés illetékes bizottságai ezért a mai nap folyamán meghallgatják a belügyminisztert és az oktatási tárcavezetőt a közrend biztosításáról és a diáktüntetések kezeléséről. Az eddigi előrejelzések szerint a mai napon nagyjából a tegnapihoz hasonló időjárásra kell készülni. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte körülbelül 20 és 23 fok között mozognak majd a délutáni órákban. Csapadék továbbra sem várható, inkább a hét vége fele jósolnak esőt a meteorológusok. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
16: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Hospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: Azt mondta itt a kolléga hírek alatt, hogy nyugodjunk le, nem kell brángatozni, sietni, szóval mindenkit csak szépen lazán, még csak a munkahét kellős közepén vagyunk, 9 óra múlt néhány perccel, és van még 2 órányi 3-as szabály, innentől talán fel lehet pörögni.
1: A Levendulától beszívott Nagy Endrét hallottátok. Máté Kincső is itt van velünk a zenepiacon, én pedig Berecki Szili vagyok, folytatjuk.
2: Addig jó, kérem, amíg a zenepiacon és nem a húspiacon vagyok, ugye, annak rendje és módja szerint. Jó reggelt mindenkinek, 9 óra után is várjuk az üzeneteiteket, hajrá, cserébe a jó zenét is hozzuk, hozzá egész pontosan a Soulwave, jön a Te maradtál.
3: Ez a 3-as szabály.
4: A maga nemében

0: Holly Humberstone, és ez volt a To Love Somebody. 9 óra 11 perc, és lassan le kell zárjuk a tökös fejezetet szerintem itt a mai adásban. Még érkezett tök faragós, tök lámpás Vasili.
1: Úgy nézek ki, mint Szoboszlai.
2: Bocsina. Tényleg?
1: Eskü.
0: Igen, csak nem úgy keresel. Na, ha bár te tudod.
1: Meg nem úgy focizol, de az is.
0: Egy-két tetkóval kevesebb van rajta, de amúgy tök Szoboszlai.
2: Ó, milyen szép tetkói vannak Szoboszlai.
0: Nem látod a hátát?
1: Nem nézem a hátát, még a lábát sem nézem.
2: Nézek a hátát. Most tetoválás szemben, nem is szóval.
0: Most le fogod írni, most írja a keresőben a Szoboszlai háta. Nem hát.
2: Soha az életben nem csináltatnék teljes hátas tetoválást, viszont ez gyönyörű. Az gyönyörű.
1: Jó.
2: A nagyon szép.
0: Na, lássuk, ugye? A szakértő elemez.
1: Jaj, az a baj, következik. Hogy nem tudok itt szakértő lenni. És nőies háta van, az tény és tagadhatatlan, de a tetoválások azok szépek rajtuk.
2: Az gyönyörű.
0: Ez azért fájhatott.
1: Nem fáj.
0: Ne, hát így nem nézni, nem fáj, persze.
1: Megnyugtatok mindenkit, meg hát van az a zsibbasztó krém, amivel lehet dolgozni, amikor ekkora egész hátas tetkókról van szó. Na jól van, megvan, hogy már mit nézegetek szomorkásabb pillanataimban. Köszönöm szépen, fiúk, ide is eljutottunk. Azt is nagyon szépen köszönöm Margitnak, hogy bőven küld még nézegetni valót, ugyanis azt írja egyrészt nekünk, hogy sziasztok, jó reggelt, megyünk kávézni Törpi babámmal és Lola babával, Törpi a két kincs, na meg a Rádió Gagát hallgassák, majd küldök videót, hogy hogyan. Na, kíváncsian várjuk ezt a videót, és ugye, aki véletlenül nem tudná, Törpi baba és Lola baba két gyönyörű szép bison, imádjuk őket, már-már hozzátartoznak a reggeleinkhez.
0: Én azt mondom, hogy a tökös fejezetünket lassan zárjuk, most már tényleg, köszönjük szépen a szép fotókat, névtelenül, valaki a lányával faragott, egy nagyszerű kis ilyen, valami tündér kisasszony.
1: Ez a Pán Péterből.
0: Pán Péterből, igen.
1: Csingeling.
0: Az, itt,
1: figyelj, szakértő az asztal innes oldalem.
2: Tényleg?
1: Igen, és nagyon Csingling. Szép. Csingiling, és egyébként nagyon szép, hadd dicsérjük meg a névtelen hallgatót, tényleg nagyon-nagyon szép lett ez a töklámpás. Én nagyon szeretem az olyan töklámpásokat, amelyek alapjáraton egy kicsit eltérnek a megszokottól, és ilyen szempontból csingiling, bentről megvilágítva, tökből belülről jól néz ki.
2: Így van. Így van, plusz nem csak a körvonala, tehát nem csak a sziluettje szép, hanem nézd meg, meg van árnyékolásba oldva. Látom, tehát van olyan része, ahol csak kivékonyítva van a tök.
1: Igen, nem igen, is feltétlenül látjuk azt. Kis holdudvara.
2: Olyan, azaz, derengő ezt a szót kerestem.
0: Igen, és tűz meg a tündér csingiling pálcájából jönnek a csingilingek is. Igen. Úgy van, mármint, hogy csak a tündérporos valami varázslós. Szóval ennyire vagyok én szakértője.
1: Nagyon zseni. Na, a reggelünkhez hozzátartozott ugyanakkor nem csak a tökös képek egész garmada, hanem a pirkadatos, fitymallatos képek egész garmada is. Na, Dávid egy ilyet küldött nekünk, köszönjük szépen, azt írja, hogy így hasad a hajnal Angliában, köszönjük ezt is, illetve Imolának, aki jó hiányzóként rögtön elmagyarázza, hogy miért nem volt itt a legelején, azt mondja, jó reggelt, itt vagyok már héttől, csak nem tudtam küldeni sem képet, mert dobott ki valamiért a telefon. Üdv nektek, és csodás szerdát kívánok.
0: Bocsánat, igen, közben Rudolf írja, én csak a fiúkra gondolok, most egy kicsit önző leszek, ezért nekik egy felfújhatós gumibabát küldenék. Rudolf, köszönjük szépen, tehát honnan jött?
2: Ez mi? Ez
0: így olvassál, Rudolf írta nekünk.
1: Rudolf, melyik rádió
2: hallgató? Jaj, szerintem
0: nem, ez
2: szerintem
0: a világító rulénszarvas, nem?
2: Igen, és igen, mert mindjárt itt a Mikulás, és akkor jönnek, ketten dolgoznak. A másik szerintem az, hogy a születésnapra ugye az a kérdés a játékhoz, hogy mit adnál, vagy mivel ajándékoznád meg a rádiót. Szerintem, hogy ez lenne. Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy. Nem biztos, hogy... Nem, azt akartam mondani. Nem biztos, hogy felfújhatós gumibaba az mindenkinek egy ilyen nagyon jó ajándék.
1: Hát mondta is, le is tisztázta, nem tudom, mi bajotok van, hogy csak itt a fiúkra gondol. Hát szerintem egy nekünk gagababan, nektek is felfújhatós változatban, ha más nem,
2: nem kell.
1: Akkor figyelj, majd a Balatonon lehet vele lubickolni. 07-30-54-88-88, írjatok nekünk, küldjetek nekünk mindenfélét, köszi.
3: Székelyföld velünk éte.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Kaigo és a csapata, ez volt a For Life 922, és hát itt jönnek mindenféle üzenetek, de mindeközben tegnap olyan hír jött velem szemben. Aztán ugye üzenetezünk is, mert közben valakik integettek, ha jól látom, ugye? Igen,
1: igen, akarom mondani, hogy Istinek nem csak a családfáját bogoztok ki, hanem most már azt is tudjuk, hogy merre jár, ott járt a környékeden. Azt mondja, hogy Szili, köszi, hogy észrevettél. A kék boltos kocsiból integettünk, a vásárhelyi stúdióból integettek. Szili, ő talán itt van, Isti apuka. Uh-huh. Igen, tehát ők voltak Isti apukáik.
2: Igen, így integettem neki.
1: Nagyon jó. Akkor Szili, ott van, jelentjük, észrevett mindenkit is. Köszönjük szépen az üzenetet. Vegyük sorba,
0: vegyük sorba.
1: Boldog születésnapot kíván nekünk Gyula, köszönjük szépen, és hogy szeretne jelentkezni a játékunkra, hát tedd meg, drága Gyula, bátran és boldogan, illetve ha már üzenetek, akkor kb. Itt tartunk, ennyi volt.
0: Na de akkor vissza.
2: Vegyük sorba, azt hittem a 20 üzenet.
0: Sorba vettünk kettőt, az is valami, figyelj.
2: Így van.
1: Egy és kettő, igen, mondja, de.
0: A lényeg az, hogy új szintre emelkedik a bűnözés. Egészen új fejezetet nyitunk, jó tudjuk, hogy van mindenféle korrupciós bűnözés, meg van szervezett bűnözés, nálunk ez már úgy van, hogy szervezett korrupciós bűnözés, stb. De most már van egy másik féle fajta, ez a kultúrbűnözés, én így hívom a tegnapi hír után. Képzeljétek
2: el, tetszik annyira.
0: Nem tetszik a kultúrbűnözés fogalma. Mindjárt találunk olyan műfajt, ami tetszik neked is belőle majd. Mert egy úriember úgy döntött, hogy kultúrhiánya van ének idején, és ezért szeretné kultúrszomját valamilyen szinten megelégítetni. Ezért fogott egy parkolótábla, talapzatot bevert egy ablakot, betört egy színházba. Ez szerintem azért mégis kultúrbűnözés, nem?
2: Azt a mindenit.
1: Én úgy hiszem, én imádom ezt a színes hírt. Tehát alapjáraton, hogy Magyarországon történik meg mindez, és hogy egyáltalán 2026-ban van ilyen. Tehát én azt mondom nektek, drága fiúk, hogy amíg van ember, aki a meggazdagodás lehetőségét, legyen ez eszmei, legyen ez lelki, legyen ez konkrét anyagi meggazdagodás, bármilyen típusúról beszélgethetünk, amíg ő azt látja, hogy ennek az esélyét a színház berkeiben találja meg, addig szerintem mennyes törjön. Tehát, hogy komolyan. Mert mit csinált a csávokám? Bement, és beöltözött az előre kikészített jelmezekbe.
0: Ez a legjobb.
1: Figyelj ide, csókolom. Én megyek haza. Ez nagyon jó. Imádom.
2: Én szerintem ő ezért ment. Tehát az, aki, az a betörő, aki színházba tör be mondjuk anyagi dolgokért, az mondjuk vagy nem ért a szakmájához.
0: Vagy ugye, a színházhoz.
1: Hát ott valami elektronikai eszközöket azért begyűjtött magának állítólag.
2: Mit, a függönyhúzogatót? Vagy mit,
1: hát
2: mit
1: ott már? Azért, ha megnézed a fény és hangtechnikát, Szilárd, még a tenyárad is lehet elcsöppenne, ugye?
0: Igen, de
2: az a baj a színházban, ezért járok most már mindig úgy összem, hogy egyet, hogy lássak rá a keverőre.
0: De azért mennyire jó, hogy a színház kihozza az embert, a humánumot mindenkiből, mert bement az anyagiakat keresve, és meglátott egy Hamlet jelmezt, és azt mondta, hogy felvenni vagy nem felvenni.
1: Nem. Túl dramatizálod, Endre. Tehát itt látszik a szándék. Egyrészt fontos letisztázni, hogy az úr, az ifjú úri ember, mert ugye 18 esztendő suhacról beszéltünk, az azért legyen tiszta dolog, szóval, hogy közelében sem járt a menés fogalmának, az inkább a lődörgés kategóriához tartozott, mert hogy ilyen faltól falig csapongva érkezett meg a tetthelyszínre, és egyébként szerintem ő csak ott véletlenül fedezte fel a jelmez, adta lehetőséget és potenciált. Tudod, tehát így, hol vagyok, bankba akart menni, hol vagyok, nagy piros függönyök, mi ez? Ah, egy ruha, cseréljük le.
2: Én csak óvatosan kérnem, a beültözés a videó alapján. A beöltözés nem azért történt, mert a rendőrök rámentek és el akart bújni?
1: Nem.
2: Ezt csak úgy kérdem.
0: Hát akkor
2: tehát van az a részeg állapot, amikor azt mondod, hogy ez egy jó ötlet, ez így érzek-e. Beöltözök itt Chaplinnek, nem vesz észre senki.
0: Kinek tűnik fel a félhomályban bolyongó Hamlet ének idején a színpadon?
2: Hát enne.
0: Bejön a rendőr, hát csak egy Hamlet, az mindig itt van, ide be van állítva a sorokban.
2: Jó, imádni való ez a történet. 0-30-54-88-88-i, hova törnétek be, ez lenne a mai napi kérdés? Hát csak viccelek. Írjátok azért SMS-t.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ariana Grande-nak nem csak a könnyei, de a szavai is elfogytak. Ez volt a No Tears Left to Cry, 9:30 van benne a szerdában. Segítségemre. Köszönöm.
2: Itt vagyok.
1: És közben ugye feltette a költői kérdés Szili, mert mi itt egy nagyon törvénytisztelő műsor és adás vagyunk, hogy hová törnétek be legszívesebben. És hát ez a szelíd költői és fantázia kérdés már is válaszra talált. Mindenki úgy néz ki, hogy a reálpolitikában keresni a megoldást. Robert azt írja, hogy én Nikos Ordán irodájában, mármint államelnök irodába törne be, és átírnám a miniszterelnök jelölést, hát ha lenne kormány a Romániának pártom. Lehet, hogy tényleg csak úgy lesz miniszterelnökünk, ha lopunk egyet valahonnan.
3: Figyelj, ehhez értünk, végre megérkeztünk, hogy ez az ország legalább ért valamihez, azt használja most már ki.
1: Ne?
3: De én most már nem akarok kormányt, én most már nem akarok miniszterelnök, én most már nem akarok semmit.
2: Olyan jól megszoktuk ennélkül, nem?
3: Igen, ezt megszoktuk, egész jól kezdünk működni.
1: Sőt, igazából eddig, az a kérdés, hogy miért volt eddig miniszterelnök?
2: Na látjátok, egy ilyen periódus igazolja, hogy az elmúlt 30 plusz esztendő az totál fölösleges volt, akár sok tekintetben is. Na, minden esetre az ötlet az jó, további ehhez hasonló ötleteket, hogy ki hová törne, befogadunk örömmel. 0730548888. De mi a
3: csak
2: baj?
3: Csak akartam mondani, hogy nincsen baj. Csak hogy ez most nem ilyen betörés, ez ilyen gonosz, galád,
2: nem,
3: fekete
2: maszkos. Nem, ez ilyen vicceskedős.
3: Hanem ez egy ilyen vicceskedős, szimbolikus. Bemész egy helyre, és akkor bemehetsz úgy, hogy kipróbálhatsz valamit, ami nem okozol kárt, nem viszel el semmit, visszateszed ügyesen a helyére, leporolod. Csak hogy mi lenne az a hely, ahol mondjuk egyszer sunyiba úgy az ember bemenne.
1: Én mindig szerettem volna egyszer kipróbálni egy tubát.
2: No.
1: Az óriási nagy rész
2: ajánlom
1: dolog a basszus hangszer.
2: Ajánlom figyelmet az erdély csodás filharmóniákat, és azok raktárják.
1: Azért gondolkoztam, hogy ezek után most már nem merem megtenni, mert ezt így elmondtam országvilág füle hallatára, de hogyha az ember például mondjuk hangszerre kíváncsi, ott a filharmónia nyugodtan, ha jönnek a rendőrök, akkor...
2: Álljatok meg egy kicsit. Mielőtt nagyon belemelegedünk ebben, nagyon fontos, aláhúzok három vonalat fantáziajátékba. Azért gyorsan tisztázzuk rá, hogy senkit semmire nem akarunk felbújtani. Ez főleg a transztelexeseknek üzenem. Mert hogy vannak különböző szintjei a humornak és a humorfaktoroknak is. Mi most viccelünk két C-vel, de T-Z-vel is lehetne annak, aki nem tudja, hogy a nem csakot, azt egybeírják.
1: Nyom meg a C.
2: Ennyit szerettem volna
1: Laci.
2: Mondani.
3: Na, de van egy ötletem. Igen. Ha már tuba. Felcsillant a szememben hangszer. Nekem is a nagy vágyam Németországban a nagy hangszergyárba és a nagy hangszerüzletbe, a TH betűs omános helyre, igen, oda egyszer így bemenni. Úgyhogy Endre, van egy ötlete, menjünk ketten. Jó? Csak már látom magam előtt a jelenetet, hogy igen, hogy Endre, szépen csendben, akkor te elmész a rész fúvósokhoz, én megnézem a gitárokat, meg a billentyűket. Erre egyszer hallom Endrét, Endre, mi a jó éget csinál? Hát mondtam, ki akarom próbálni a tubát.
2: Az a baj, Szili, hogy ezt is szóba hozod, és egy az egyben látom bennetek a Kevin féle betörő párost. Tehát az alacsonyabb kisköpcsös, a magasabb, vékony.
1: Melyik volt a bangóbb?
2: Hát te,
3: Endre, kis köpcös alacsony? Micsoda?
2: Nagyon szeretlek.
3: Hagyjuk a felére ezt a témát.
2: Téged is.
1: Meg kell várjuk ezzel a projekttel, ameddig kopaszodni kell valamelyik.
2: Tény és tagadhatatlan, hogyha Endre mellé állítunk, akkor te kicsit alacsonyabb vagy, ugye? Ezzel úgy nem tudunk vitázni.
3: Ezzel nem tudunk vitázni.
2: De gondolj bele, hogy neked max csak leég a fejed teteje, neki vasaló fog jutni, vagy valami nagyon durva.
3: Ja. Tehát akkor ezért, mi leszünk a reszkesetek, betörőkből a betörők.
2: Igen,
3: nagyon jó, ez szép karrier lesz.
1: Én már reszketek.
3: Nagyon várom. Ja, Isten, na jó, hát akkor majd akkor megyünk Németország. De hol menni, Kincső?
2: Mit csinálni? Betörni. Az a baj, hogy az én cselemet már ellopták, de tudjátok, mit el fogom majd mesélni inkább később, mert olvastuk ma reggel ezt a színházba betörős hírt, és azon gondolkodtam, hogy nem kell külföldériába menni ahhoz, hogy ilyet és ehhez hasonlót lásson az ember. Na, beszéljünk erről nem sokára, addig is 0730548888, írjatok nekünk.
4: Mindenről

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul. Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
5: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
6: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
7: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után ismét slágerek,

0: ott maradtunk el a megszólalásnál, és nem fogom hagyni, hogy ez annyiban maradjon, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova mennél kincsen, mondtad, hogy van egy jó ötleted, és nem kell messze
1: menni. Betörni? Igen, igen, csak az a baj, ezt is említettem zenék előtt, hogy lenyúlták az ötletemet már, és akkor itt most óvatosan egy zárójelet teszek a nagy vicceskedésben, mert hogy Sepsiszentgyörgyön sajnos nem egyszer történt meg, hogy könyvesboltba törtek be, konkrétan néhány évvel ezelőtt itt a stúdiónk alatt lévő egyik üzletbe, ami azt jelenti az én olvasatomban, egyrészt én könyvet lopni mennék, ha mennék, másrészt ott ürítették sajnos a kasszát, azt jelenti, hogy akkora forgalom van, ez azért dicséretes egy, nem tudom, megyeközpont szintű, Szentgyörgy szintű városban, hogy akkora a forgalom a könyvesboltban, hogy érdemes oda betörni, hogyha anyagiakban gondolkodik az ember egyrészt. Másrészt mondom, én úgy betörnék, vinném az összeset, még a polcrendszert is, hogyha ezen múlna, mert nagyon szeressem, csak az a baj, hogy illegál a dolog.
2: Na ez a baj, és főleg, hogy fantáziajátékban vagyunk, fontos még hozzátenni. Közben pedig azon gondolkoztam, hogy milyen jó cégér lenne egy regénynek, hogyha betörne egy betörő a könyvesboltba, és rablás közben úgy belefeledkezne az olvasásba, hogy azért kapnák rajta. Mert belelapozott, és egyszerűen nem tudta letenni.
1: Hát vagy betörne, belelapozna valamelyik Agatha Christie regényben, és utána tudná, hogy hogyan és miként tüntesse el úgy a nyomokat, hogy még egy Miss Marple, vagy még egy Poirot se találjon rá.
0: Egyre szebbek ezek a sztorik. Folytassát. Simogatja a lelk. Nagyon jó. Már megvan a fejemben három mód, ahogy a könyvesboltba be lehet törni.
1: Ne törjünk be a könyvesboltba. Ezt mondja,
0: ne viccelj, ne sehol nem törünk be.
1: Ezt mondja Jocó, hogy ő kincsőhöz törne be. Melyikhez?
2: Melyikhez?
1: Nem.
2: Sok van. Nézd meg, Laura közben egy csoki gyárba törne be.
1: Ez azért, várjál, mert ez, itt azért használjunk márka neveket, mert az én olvasatomban van valami olcsó, szexi pikantériája annak, hogy Laura azt írja, hogy az Eldi csoki gyárba törne be. Laura, miközben van Laura csoki is, ugye?
2: Tényleg. Sőt, szerintem a Lauráknak nyitva kéne hagyni a Laura csoki gyár ajtaját.
1: Szerintem is. Vajon kincs a csoki gyár nincs valahol?
0: De... biztos van, ha csinálsz
1: egyet. Nagyon építő jellegűen hozzáteszed.
0: Én támogatok ma mindenkit.
2: Szidi, annyira jó kolléga, hogy nyitna egy csoki gyárat csak neked, hogy tudjál betörni.
1: De édes
0: vagy. Ez jó ötlet. Kincs csoki. Majd kitaláljuk. Most még nem megy annyira a szlogános éhem.
1: Bencsoki, kincsoki.
2: És utána jön a rendőr, csiki-csuki.
0: Na, de mindegy, visszatérve egy kicsit igen az emberünkre, aki ügyesen beöltözött, szépen jelmezve, szerintem még mindig azt mondom, hogy ő azért öltözött be, hogy ne kapják el a rendőrök. Tehát van annak egy olyan... igen?
1: Szeretnék vitázni veled, mert hogy a bizonyítékok közt szerepel az a videó részlet is, amit mi magunk is megnézhetünk az interneten. Felhívom figyelmedet, kedves Szilárd kolléga, hogy ott, amikor a betörőben tudatosul a tény, hogy valaki kezdi üldözni, és mindjárt rajta fogják kapni, akkor már be van öltözve. És úgy menekül. Van egy kicsi Chaplin hangulat az egésznek. Nézzétek meg egyébként, ti is akár a videót egyértelműen fent található az interneten, a Budapesti Rendőrfőkapitányság Facebook oldalát ajánljuk figyelmetekbe, ott kell keresni.
3: Hármas szabály. Hétköznap a rádió.

0: Még egyszer, ahogy kezdtem, úgy zárom az órát, mindenki lenyugodhat, nem fogunk betörni sehova, sem kultúrszándékkal, sem rossz szándékkal, és ha már színház, milyen cuki lenne valaki egy bábszínházban ott feleteni magát, jönnének a rendőrök, és eljátszana valami jó kis szerepet, rendőrös betörősek például.
1: Vannak még ötleteink, amit hallhatjátok, és bízunk benne, hogy nektek is vannak, még hová törnétek be, írjátok meg.
2: És úgy egy gyönyörű szép kérdésünk van a mai napra. Reméljük, hogy ez mindenki úgy érte, hogy kell. 0-30-54-88-88. Mi pedig menjünk tovább a legfrissebb hírekkel pontban 10-kor, utána visszatérünk.
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám. Dr. Optics.
5: Akkor most doktor vagy optika?
3: Szinte mindkettő.
5: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
6: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
7: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 000 lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái, vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
8: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
9: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
10: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
11: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről.
12: Hidrokov alkalmazás.
11: Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra.
12: Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték azt a Călin Georgescu szimpatizánst, aki rátámadt két tévés operatőrre a Dicot bukaresti székháza előtt. A PSD országos elnöksége felhatalmazta a pártvezetést, hogy tárgyalásukat kezdjen Lucian Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. A délelőtt folyamán egy kicsit talán felhősebb lesz az égbolt. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek. Én Szabó Eszter vagyok. Örökségből jövő mottóval indul útjára a 17. Székelyföld napok, amely egyetlen közös kulturális térbe kapcsolja Kovászna Hargita és Maros megye közösségeit. Az október 9-e és 18-a között zajló nagyszabású rendezvény sorozat célja, hogy a hagyományokat élő erőforrásként tegye a jelen részévé, a népi kultúrától a kortárs művészetekig. A nyitónapon pénteken Kovászna megyében mesetáncház lesz Lemhényben, Sepsiszent királyon a népdal körök találkozóját szervezik meg. Baróton ólom katona kiállítás megnyitó lesz, de több más helyszínen is várják az érdeklődőket programokkal. Hargita megyében többek között tűzzománc kiállítás lesz, Gyergyóvárhegyen megrendezik az első Kárpát-medencei passió találkozót Csíksomjon, míg Székelyudvarhelyen audiovizuális koncertet tartanak. A részletes műsorrend és a pontos helyszínek a székelyföldnapok.ro oldalon érhetők el. 60 napos hatósági felügyelet alá helyezték azt a Călin Georgescu szimpatizánst, aki rátámadt két tévés operatőrre a Dicot bukaresti székháza előtt. A bíróság ezen felül megtiltotta az 50 éves férfinak a nyilvános rendezvényeken való részvételt is. A bukaresti rendőrség nyilatkozata szerint határozottan elítélik a szándékos erőszakot és kiállnak a sajtószabadság, valamint az újságírók biztonságának védelme mellett. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, Călin Georgescut tegnap ismét a Dicot bukaresti székházába szállították, miközben a feleségét, illetve az apósát is kihallgatták az ügyészségen. Călin Georgescu ellen a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség folytat büntető eljárást, többek között csalás és bűnszervezet létrehozása gyanújával nyomoznak ellene, a hatóságok előzetes letartóztatásba helyezték, illetve zárolták a vagyontárgyait, beleértve a lakását is. A PESZEDE országos elnöksége felhatalmazta a pártvezetést, hogy tárgyalásokat kezdjen Lukán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, jelentette be Sorin Grindianum. A PESZEDE elnöke kifejtette, hogy bár nem erre számítottak, viszont Niculescut felkészült és kiegyensúlyozott szakembernek tartják. Sorin Grindianum kiemelte ugyanakkor, hogy nem adnak feltétlen bizalmat addig, ameddig a tárgyalások le nem folynak, ezen belül pedig elsősorban azt vizsgálják majd, hogy a kijelölt kormányfő szakítani tud-e a korábbi megszorító gazdaságpolitikával, illetve elfogadja-e a szociáldemokraták prioritásait. A pártelnök kiemelte, hogy a PSD támogatja a költségvetés kiigazítást és a jövő évi büdzsé mielőbbi elfogadását, de kizárta, hogy megszavazzák a lakosságot terhelő korábbi intézkedések folytatását.
13: Újabb magabiztos győzelmet aratott a háromszéki ágyúsok a bukaresti Steaua ellen a román jégkorong bajnokságban. A háromszékiek 4-1-re nyertek tegnap, és ezzel továbbra is hibátlan mérleggel állnak a fővárosiakkal szemben. Molnár Zsoltán 2 gólt szerzett, Szűcs Zalán és Kuljász pedig 1-1 alkalommal volt eredményes. Az ágyúsok az első harmad után még csak 1 gólos előnyben voltak, a második játék részben azonban 2 újabb találattal eldöntötték a mérkőzést. Góllal és 2 gólpasszal búcsúzott az argentin válogatottól Lionel Messi. Argentina 3-0-ra győzte le Benint a Buenos Aires-i Monumental stadionban rendezett felkészülési mérkőzésen. Messi a második félidőben előbb Nicolás Otamendi, vagy Nico Paz gólját készítette elő, a 71. percben pedig 11-esből ő is betalált. A 8-szoros aranylabdás 21 év után köszönt el a nemzeti csapattól. A mérkőzést 85 ezer néző látta a Monumental stadionban.
1: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban talán egy kicsit felhősebb lesz az égbolt, csapadék viszont nem várható a mai napon. Délelőtt a hőmérsékleti értékek 3 és 17 fok között mozognak, délután legtöbb 23 fok lesz. A híreket hallották, köszönöm a figyelmet!
3: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Most pedig.

0: puszi, ölelés, szevasztok, elérkeztünk a mai hármas szabály utolsó órájához, 10 óra múlt néhány perccel, és ebben az órában újra játszani fogunk, szülinapozunk, egész pontosan Rádió Gagás szülinapi csomagot nyerhet a szerencsés.
1: Mert hogy szülinap van, és ez így is van, rendjén, csok-csok, puszi, nem mi vagyunk az anyuszik, nem tudom, hogy kell ragozni, Máté Kincsőt hallottátok, Berecki Szili itt van, én Nagy Endre, folytatjuk még egy órával.
2: Így van, zenéink is vannak. Notár Mérit most lehet, hogy pont nem fogunk tudni hozni, de egy szinte annyira tehetséges előadó következik. Beyoncé és a Best Thing I Never Had, ezzel a dallal indulunk már is.
3: Ez a hármas szabály. A maga nemi.

0: Na lássuk, sikerül-e megelégedni valahogy Calvin Harris jazzy voltak közösen. Ez volt a Satisfy, 10-12-4-11 fele kanyarodunk a szerda délelőttben, és nem tudunk megelégedni, ezért segítetek ti nekünk, mert hogy fantáziajátékot játszunk, fontos, onnan, hogy Magyarországon betörtek egy színházba, és még jelmezpróba is történt rendőrségi lefüleléssel, innen indultunk el, és persze az is egy cuki sztori, de azért a fejetekben is nagyon sok vagány sztori van azzal kapcsolatban, hogy a teljesen porfikcionálisan, teljesen nem büntető jogi eljárás szempontjából, de sikerülne valahova betörni, és ilyen viccesebb szándékkal, vagy kreatív szándékkal akkor mit tennétek?
1: Nem csak kreatív, önző, baromi önző szándékkal is, annak rendje és módja szerint, már csak azért is, mert itt van, nézzétek meg, Slayer Mondula üzenete, abszolút adom, azt írja, hogy egy vidám parkba betörni, sorban állás nélkül kipróbálni az összes hullámvasutat, és teszem hozzá nem csak hullámvasutat, hanem szellemkastélyt, meg az összes vagányjátékot. Na, az vagány lenne. Bár az tény, hogy ezt viszont meg nem vagány egyedül csinálni. Tehát ezt egy ilyen laza, én nem is tudom, legénybúcsús betörés, csoportos betörés égisze alatt tudom elképzelni. Nem?
2: Képzeld el, éjjel, 2 Vidám Park, kísértett ház, egyedül.
1: Nem biztos, hogy szeretném.
0: Igen, mindenki már rég hazament, és senkit nem keres a rendőrség. Valaki még lemaragadva bejáratnál a vattacukorgépnél, mert odáig jutott. Mert az sikerült bekapcsolja. Szóval vannak itt veszélyes dolgok. Veszélyes terep egy Vidám Park ilyen szempontból.
1: Abszolút. Na nézzük, milyen ötletek vannak még. Azt mondja Enikő, sziasztok, kedveskéim, a tűzoltóságra, gondolom, hogy oda törne be, lenyúlni egy egyenruhát a kedves páromnak a legjobb társas játékhoz.
0: Felforosodott a levegő, szóval.
1: Ezt a mindenit?
0: Kedves, engedjétek meg.
1: Most, hogy mondod, Enikő, ez egy zseniális ötlet. Mármint nem a betörés, de a tűzoltó jelmez.
0: Egyrészt nem garantált, hogy a tűzoltó jelmezhez tűzoltó testet is lehet lopni. Ez ugye otthoni adottság kell legyen.
3: Kedves, de legalább a slag adott.
0: Igaz, biztos. Még mekkora? Azt a tűzoltó tömlőjét neki ilyen. Közben... A következő gondolat.
1: Yes.
0: Hadd szóljon Enikő férjéhez, szerintem.
1: Igen, kedves yeah. Enikő férje.
0: Tudod, milyen közel állsz a boldogsághoz? Kedves Enikő
1: férje. Tudod, milyen nőd van,
0: csak,
1: Enikő férje.
0: Csak egy tűzoltó egyenruhára van szükség. És segítünk
1: még,
0: neked.
1: És még képes lenne be is törni Enikő ezért. Igen. A tűzoltó jelmezért, Én vagy fele. Ruháért. Enikő, szólok, tényleg jelmez lehet kapni ilyen netes, nem is drága.
0: És az a jó, hogyha utána fellángol a szerelem, kéznél van a felszerelés.
1: A slag, ugye, igen, a tömlő.
2: Igen, huncutjelmez.hu. Ott megtalálod az ilyeneket. Nem, tudom, csak mondtam egyet így fejből.
0: Pompieri.szexi.ru
1: Na, sajnos a huncutjelmez.hu nem megy, hogy volt Pompieri.
0: De nem fog ez menni.
1: Hogy volt?
0: Te hitted ezt?
1: Igen, nézzük meg.
0: Pompieri.szexi.ru De vigyázz, mert ha elkezd képeket mutatni, akkor én nem nézek oda.
1: Nem adott
0: erre a keresésre, és nem vállalom a keresési előzményeket.
1: Na, akkor ezt már
2: megfejlesztettem.
1: Itt ne keressétek, de máshol lehet találni üzenet Enikőnek, a férjének és mindenki másnak is.
2: Jaj.
1: Vannak-e még jó tippek?
2: Igen. Persze, igen, vannak rokonlac, azt írja, ő egy kicsit komolyabbra veszi a figurát, azt mondja, aki tud olvasni, az nem fog könyvet lopni, aki meg nem tud olvasni, az minek lopjon könyvet?
1: Igen, ebben van igazság. Tehát én szeretem rokonlacot, mert mindig ő mondja ki a nagy igazságokat. Van az a fanatikus könyvmoly, drága rokonlac, ezt úgy kiegészítem talán a gondolatot, aki tud is olvasni és lopni is szeretne.
0: Honnan tudod, hogy egy analfabéta tolvaj tört be a könyvesboltba, ellopták az ABC-s könyvet, és valahol az elejétől kezdték a történetet. 0735548888. Megjátsszuk ezt a játékot, jó lesz ez. Hajrá tűzoltók, írjatok!
4: Székelyföld velünk ébredt.
5: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
4: Hármas szabály.
5: Rádió Gaga.

0: Bocsáti, Jetlag, Hoszi Janka, te meg én. Olyan üzenetet kaptunk, hogy csak na. Hát itt mi ugye a fiktív betörések kapcsán, és apropóján azért néha egész komolyan eleresztjük a hajunkat, de ez mindent visz. Névtelenül érkezett az üzenet, gyanúm szerint nem véletlenül. Valaki azt írja nekünk, hogy szia, ma fel tudnád szerelni a Csillárt a konyhába?
1: Persze.
0: Hogy nem? Szerintem nem jó számra ment az SMS, ezt csak azért mondjuk, hogyha valaki esetleg ráismert, tudja, hogy nem a célzó személy kapta meg.
1: Szerintem ott segítünk, ahol tudunk, nem?
0: Mész, Endre, csillárt szerelni? Menjünk hárman, jó? Én tartom a létrát.
2: Viszont a furugépet.
0: Minek furugép?
2: Hát fel kell valahogy a csillárt fogni.
0: Nem csavarozó kell oda?
1: De kell, hát de ahhoz kell egy lyuk a plafonba. Egy tipnit kell, amiben belecsavarozott, hogy rendesen
2: szóljon. Sava felcsavarozott.
1: Igen. Komoly fejlődés.
2: Vigyázzál, hogy szakemberek kell mondom,
0: hogy tartom a létrát, jó?
1: Tehát, igen, csak úgy tartsad, hogy tudjál elugorni, hogyha
0: igen,
1: baj
0: igen,
1: van.
0: Igen, igen, igen, kisúlja le biztonság kedvéért, vagy csak így lelki támaszgya, nem csak
1: hát, hihetetlen.
2: A reggeli műsor,
1: az a legjobb. Csillárszerelést is várlunk.
0: Mikor volt, hogy bevásárló listát kaptunk?
1: Mi főztünk is belőle.
2: Igen.
0: Na jó, mert drága hallgatók, jobbnál jobbak vagytok. Hát komolyan mondom. Mindeközben ugye akkor vissza egy picit még a fikció mezeire, bár az a csillárszerelése semmi. Ildikó írja nekünk, hogy Vágóhídra törnék be húsokat, bensőségeket lopni, beleértve a tököt is. Tehát beleértve a tököt is. Ez a... Igen.
1: Valamire a tököt nem tudjuk ma elengedni. Tehát a tökfaragástól, töklámpástól
0: indultunk. Most benézek az asztalra, hogy tényleg fogod.
1: Nem, én elengedtem. A témát nem tudjuk elengedni, nem is fogtam.
0: Nem fogja.
1: Vissza is térve a témához, akkor most már nem nézed. Jó? Csak hogy tudjam. Szóval ez a vágóhídos téma, ez érdekes.
0: Igen. Ez egyébként meglepő számomra, hogy egy hölgytől érkezik. Ugye rendszerint a férfiak azok, akik húst hússal, bár én is nagy húsevő vagyok gond nélkül, de hogy alapjáraton igen, a bensőségek azokjuk.
2: Mikor jön az az időszak, amikor azt mondod, hogy megérsz oda, hogy szeretnék betörni egy vágóhídra, azt a disznómájat nézd már, hozzad már gyorsan.
1: Gondolj bele, hogyha legalább nagy bőt végén lennénk, amikor mindenki már kétségbe van esve, már egy 4 hete nem is látott a tévében sem.
0: Ez szerintem pszichés dolog, tehát hogy jönnek a hideg idők, jönnek a hosszú téli esték, vacogni fogunk, stb. Szerintem valahol a tudat alatt a testünk elkezd sikítozni, hogy most hízlalt fel magad, most, hogy télire legyen, ami meleg. Segítsen meg, ugye egyáltalán.
1: Ilyenkor, hogy... Szerintem a vágóhidaknál megerősítik az árakat, lánccal akatolják le a kaput, tudják, hogy érkeznek a kétségbe esettek.
0: Igen.
2: Jaj, nagyon jó. Jönnek még jó üzenetek, Robert írja, és kicsit közel áll a szívemhez, azt írja, legyen komoly és legyen tétje a Hungaroringre, Magyaródra. Amikor itt vannak az F1-es autók, akkor elködnék egy autót, és szelném a pályát, csak nem tudom még, hogy Red Bullos vagy Ferrari autó legyen, vagy a Vásárhelyi Gaga Stúdió, vagy egy hétköznap hajnal, hey, ho, hello, hajnal, és várnám Szilit, hogy reggel ne legyen egyedül, mikor pitty malat
0: holnaptól csak óvatosan. Nem tudom, Robert, hogy ez ígérete vagy fenyegetése részedről. De ez magány tudna lenni, bár tény, hogy én ott kapnék szívstoppot szerintem abban a pillanatban, hogyha valaki egy, mit tudom én, fél
1: még
0: üres
1: akkor is
0: stúdióban.
1: Szívstoppot kapsz, ha bekopog valaki.
0: Ez is igaz.
2: De nem baj. Eszter a Moravic van mindén, úgyhogy majd eltársalognak vele. De én inkább szavazok, hogy menjünk mind a ketten a Hungaroringre. Én azt is akarom.
0: Na igen, az üzenetnek az a része, igen, egy icipicit komolyabbra fordítva a szót, az vagány lehet. És szerintem akkor itt minden nemű vicceskedésen túl egy kicsit léphetünk ebbe az irányba. Tényleg, hogyha bejuthatnánk, vagy betörhetnénk egy olyan helyre, ahová soha valószínűleg a büdös életben nem lenne esélyünk eljutni, akkor mi lenne az? Szerintem ez még megér egy rövid kört. 07 30 54 88 88.
3: Ez a hármas szabály. Mindenről dumálunk.

0: Megvártuk, megvártuk az utolsó akkordot. Hát respekt, hashtag tisztelet az zongoristáknak, és Adélt hallgatunk. Easy on me, 10:31, és közben még mindig a fiktív betörések világában vagyunk nektek köszönhetően. A Círia Izabella, sziasztok! Én egy repülőgép pilóta fülkébe törnék be. Aztán az út végén megköszönném az ingyen fuvart és a jó társaságot. Igen, Izabella, maradjon ez fiktív, másképp ingyen koszt egy életre, hogyha ezt tényleg megpróbálod.
1: Igen, az a baj, hogy ezt nem szabad, de az az igazság, Izabella szívemből beszélt. Tehát én egyszer azért bekukucskálnék oda, természetesen akkor lazán, és mit tudom én, engedélyekkel, és mindenkivel előre lebeszélve, tehát hogy ne úgy, hogy a végén tényleg bilincsbe vigyenek el, de az élmény lehet mondjuk egy repülés közben ott egy kicsit látni, hogy mi történik.
0: Rájöttem, hogy bárhova akarunk bejutni, és nem szeretnénk, hogy gond legyen belőlem, hogy mindig ott a megoldás, ami korábban, nézem, hogy ki volt a hallgató, segítsetek rajtam.
2: Mit akarsz?
0: Ki volt? Enikő? Nem Enikő volt.
3: Enikő.
0: Ez az első tűzoltó jelmezbe kell öltözni, és bárhova be lehet jutni utána.
1: Hát szerintem a pilóta fülkébe akkor se engednek be, hogyha tűzoltó jelmezben vagy.
3: Volt egy ilyen videó, valaki csinálta egyszer, emlékszem, a neten láttam valahol, hogy ketten beöltöztek ilyen láthatósági mellénybe, megvittek egy létrát a vállukon, és így be tudtok menni fesztiválokra, igen, mindenhova. Hogy elnézést, meg szeretnénk szerelni az óriás kereket, jó? Persze, tessék. Én lazán beengedték őket. Nagyon durva volt, hogyha vannak jó lehetőségek, csak fel kell jól öltözni.
1: Ugyanez a helyzet, hogyha szépen kirítjented magad, kikerázod magad, és mész egy 1000 idegennek a lakodalmára. Például. Lazán besétálsz, úgy csak kérdezi meg senki, hogy a vőlegény vagy a mennyasszony részéről-e. Na, Izsák írja nekünk, hogy én Erzsébet királynőhöz mentem volna be, arról ugye sajnos lecsúsztam már, de mekkora lett volna besétálni és egy jó diskurzust folytatni vele, de amúgy az a vicces, teszi még hozzá, hogy tényleg volt egy srác, aki ezt megtette, és mekkora hír volt. Én erre emlékszem. Igen, a palotába. Igen, csak nem tudom, 3, 4, 6, 8, 20, nincs 20 éve, de nem tudom belőni se az idejét, csak emlékszem én is erre a híráradatra, hogy úgy mindenki felbőszült nagyon, meg nem tudom, protokoll szempont, biztonsági protokoll szempontjából ott aztán egész hegyek töltek be. Állítólag az volt a célja, szándéka. Tehát nem
3: Jackson,
1: volt
3: te miért ülsz? Hát én azért, mert beszélgettem Erzsébet. Hát ezért csak betörtem hozzá.
1: A hálószobájában.
0: Van még egy ilyen francia performance művész, minden kézilabda mérkőzésen beöltözött játékosnak is 7 csoportképen is szerepelt, míg kiszúrták.
3: Ők a jó arcok. Imádom az ilyen embereket.
0: Komolyan ölelkezett mindenkivel, pacsizott, beállt az első sorban, begugolt, és de totál szerzett meszt, meg minden, nagyon nehezen bukott le a végén. Annyira belülről megtámasztott színészi munka volt.
1: Meg kellene én is csináljam ezt a helyi ilyen csajos kosárlabda csapatokkal. Mit
0: nem is lognál ki a sorból.
1: Hát ki nem, lelognék belőle valahol.
3: Ja, Istenem, nagyon jók ezek, közül. Én nézem, milyen SMS-ünk van, azt írja nekünk Melinda, hogy ez a tökös nap, ez elvitte kicsit a gondolkodásukat, azt írja, na ez a tökös szerda a javából, húst hússal, húst húsban, na igen, az élet, ez az életrendje tényleg írja nekünk Melinda, Isten bizony, jó kedvetek, soha el nem múljon, imádom.
1: Ja, mi is imádjuk, igen, hogy Melinda, ilyen üzenetek érkeznek, kedves vagy, tényleg drága Melinda, köszönjük nagyon szépen, és hogyha már a kedvességnél tartunk, akkor érkezett még egy kedves köszöntés is, amit most hirtelen nem találok, úgyhogy nem biztos, hogy befogjuk. De itt van Katalin. Katalin írja nekünk, sziasztok, reggeltől estig Gaga Rádió, az életem részei vagytok, szeretem hallgatni. Itthon, úton, sőt, még a tengeren is hallgattalak éppen, ezért úgy érzem, nem leszek szerencsés a játéknak, ami nem baj, de szeretnék kívánni nektek minden jó, tele szeretettel, békességgel, egyetértéssel, jó egészséggel, mindenkinek a rádiónál dolgozóknak, és persze nekem is, hogy sokáig tudjalak hallgatni. Adjunk hálát minden nap mindenért, szeretlek titeket, én meg is hívnálak egy jó bográt, vagy sütkérezésre, és sok szeretettel a szívemön, csodaszép napot, minden szépet és jót írja, tehát Katalin, köszönjük szépen mindenképp a kedves üzenetet, regisztrálj Katalin, mert lehet, hogy esélyes vagy te is a játékra, illetve, hogy a nyertes elégy, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor megyünk is tovább nem sokára a szülinapi nyereményjátékkal. Mindenről

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
3: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
4: Robin Exchange valutaváltó a Kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorbanállás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
5: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
6: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van.
7: Medrész.
6: A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted.
7: Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is.
6: Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
11: A reklám után
12: ismét sláger

0: Még van egy játékunk a mai napra, mert a születésnapi játékunk zajlik éppen, úgyhogy szeretnénk egy újabb nyertest találni valahonnan.
1: Hát egész pontosan Señorita Rita személyében szeretnénk megtalálni ezt a szerencsés nyertest. Nagyon készülünk felhívni őt telefonon, nagyon bízunk benne, hogy jó kis ajándék ötlettel rukkol elő, és én személy szerint abban is bízom, hogy nem az iskolában csípjük el.

0: Reméljük, hogy nem, vagy ki tudja, lehet, hogy éppen ő a másik oldalon, a katedra másik oldalán áll. Ritát várjuk, kár is a többi szóért, most már ővé lesz a szó nem sokára.
1: Halló!
0: Halló, halló, Ritához van szerencsénk, szia!
1: Igen.
0: Szia, Rita, a Rádió Gagától hívunk, Máté Kincsőbeletki, Szili Nagy Endre vagyunk, regisztráltál a szülinapi
2: játékunkra.
0: Szia!
2: Hogy vagy, kedves Rita, mi újság, hogy telik a szerelmetes szép szerdád?
1: Hát nagyon jó.
2: Mivel foglalatoskodsz? Jó. Na, azt mi is szeretjük, a kávét, főleg a reggeli műsor elmaradhatatlan kelléke. Te munka közben kávézol, vagy esetleg szabadnapos vagy?
1: Most itthon vagyok.
2: Jaj, nagyon szuper.
3: Szabadság, vagy milyen pihenő, vagy miért vagy most otthon?
1: Úgy is lehet mondani, igen.
3: Na, jó, tovább nem faggatunk ilyen szempontból, hanem inkább azzal kapcsolatosan faggatnánk, hogy hát ugye a rádió hamarosan 27 éves lesz, úgyhogy szeretnénk, ha kitalálnál a magának a rádiónak valami jó kis ajándékot, ez lenne a feladatod. Mi lenne az, ha kreativitásod előkineszed valahonnan?
1: Hát, szerintem még egy Duma-Duba jó lenne.
2: De zseni! Jaj, ez nagyon jó ajándékötlet, azt a mindenit. Meg kéne írjuk tényleg az angyalkának ezt levélbe, hát ha elhozná nekünk. Ó, zseniális lenne, rengeteg olyan rendezvény van, ugye, hová mondjuk nem tudunk sajnos eljutni, mert csak egy dubánk van, akkor osztozkodnánk kétfele. Ez nagyon jó ötlet, köszönjük szépen. Mikor várhatjuk, mikor számíthatunk az ajándékodra?
0: Karácsonykor. Addig gyűjtöges. Egyébként szeretném, hogyha a következő Duma-Duba az olyan is lenne, hogy lakókocsis is lenne, és utánfutóban jacuzzi lehet mögötte?
1: Persze, nyugodtan.
2: De akkor extrázzuk meg. Figyelj, akkor én egy fagyis sarkat kérek, ilyen kis mini privát cukrászdát, mit szólsz?
0: Az is gurul mögött.
2: Uh-huh. Utánfutóban utána kötjük. Ó, az nem baj, hogy jó, habos fagyis.
3: Jó, jól hangzik, figyelj, megvettem, úgyhogy leszek a sofőr nagyon szívesen, én mindenhova hordozok mindenkit. Köszönjük szépen az ajándékot, mindenképp nagyon-nagyon kedves voltál, és hogyha már ennyire a szíveden viseled a Duma-Duba sorsát, meg a Rádió Gaga sorsát, akkor nyertél tőlünk egy Rádió Gagás születésnapi csomagot, mindenféle vagány gagás dologgal, úgyhogy egy kicsit ilyen, ez most tényleg tőlünk neked, ez szeretettel.
1: Ó, nagyon köszönöm, nagyon örvendek.
2: Mi is köszönjük első körben az ajándékot, másrészt azt, hogy ilyen vagány játékosa voltál ennek a jó kis nyereményjátéknak. Legyen csodás szerdád, további kellemes szép napot,
1: nagyon
2: és akkor
1: köszi,
2: hogy itt voltál. Szia-szia!
0: Szia-szia!
4: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.
5: Ébredj minden hétköznap reggel
4: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
4: Ez a hármas szabály.

0: Lassan itt vagyunk a műsor végén, úgyhogy gratulálunk a nyertesünknek. Még egy üzenet a témához, azt írja Ludovik, hogy annó a régi jártam moziba, tört be az egyik haverom, ott voltak játékgépek, reggel nyitáskor még ott volt. Hát ki kell tartani.
1: Az utolsó pályát még nem fejezte be. Milyen jó cuki üzenet, Vakvarjú nevű hallgatónk. Isten éltessen sokáig benneteket, minden délelőtt hallgatunk, amikor elbúcsúztok, jön a kisbabám első alvása. Mondjuk, hogy pápa és lefekvés. A napi programunk része teszi még hozzá.
2: Ezek szerint elérkeztünk ehhez a pillanathoz, kedves Vakvarjú, és kedves baba, és kedves mindenki, úgyhogy pápa és lefekvés.
3: Sziasztok!
2: Holnap reggel 7 órakor újra jövünk, addig csodaszép napot nektek. Sziasztok!
0: Szevasztok!
4: A hármas szabály támogatója a Beyond étterem, ahonnan a napi menün túl most már a teljes étlapunkról tud gurmi élményt rendelni a HAM és az Ospitárul alkalmazásokon keresztül. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
5: Nagyon jó, szuper. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
6: Már visszahangosítottam a rádiót.
4: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt!
5: Kérem, meglepni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
4: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
7: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management, eladás egyelő minden.
4: Reklám.
8: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
4: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
8: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
9: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
10: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
11: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
12: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
13: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
14: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
13: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
15: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
16: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet.
17: Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt.
16: Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
4: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE a Román Köztelevízió ideiglenes vezetésének kinevezése miatt. Telefonon egyeztetett tegnap Nikus Ordán államfő az Európai Tanács elnökével. A következő órákban is felhős marad az égbolt, csapadék viszont nem várható. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 22-én ünnepi hangversenyre kerül sor a Sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva a koncert műsorában Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Petőfi Sándor megzenésített versei szólalnak meg a Kódex, Régi Zene Együttes és a Vox Humana Kamara Kórus előadásában. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE a román köztelevízió ideiglenes vezetésének kinevezése miatt. Raluca Turcan, a Penele képviselője ennek kapcsán közölte, hogy a parlament összevont házbizottságai olyan döntést hoztak a vezetőségről, amely nem jogszerű, hiszen a törvény értelmében a házbizottságok csak akkor nevezhetnek ki ideiglenes igazgatót, ha a parlament határozatképtelenség miatt nem tud összeülni. Ezúttal azonban meg sem kísérelték összehívni a plenáris ülést. Az ügyben az USZERE közigazgatási bírósági eljárást is kezdeményezett, amely a közszolgálati rádió ideiglenes vezetésére is kiterjed. Az ellenzéki pártok szerint a PSD és az AUR azért kerülte meg a parlamentet, mert az együttes ülésen nem lenne meg a szükséges többségük a kinevezések megszavazásához. Már be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásaira, tájékoztat az RMDS. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett 170 millió eurós keretösszegű programra december 2-áig lehet pályázni. A visszanemtérítendő forrásból egyebek mellett gépek beszerzése, épületek építése és korszerűsítése, gyümölcsültetvények telepítése, valamint terményfeldolgozó és tároló létesítmények kialakítása támogatható. A részletes pályázati útmutató az Áfír hivatalos honlapján érhető el. Nem ítélik meg negatívan azokat a szociáldemokrata politikusokat, akik aláírták az elnök tisztségéből való felfüggesztését. Szorin Grédiánu PSZD elnök szerint érthető a felháborodásuk, amiért Nikus Ordán a győztes szociáldemokraták helyett jobboldali jelölteknek adott kormányalakítási megbízást korábban. Éppen ezért nem fogják semmilyen módon szankcionálni őket. A pártelnök ugyanakkor leszögezte, hogy a PSZD fő célja továbbra is a stabil kormányzás megteremtése, és nincs a terveik között az államfő leváltása. Telefonon egyeztetett tegnap Nikus Ordán államfő az Európai Tanács elnökével. A megbeszélésen többek mellett az Európai Unió jövőbeli költségvetése is napirenden volt. A román elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy Bukarest egy ambiciózus uniós büdzsét szeretne, amely plusz forrásokat biztosít a védelemre és a versenyképességre. Ugyanakkor a kohéziós politikák támogatása is kiemelt prioritás számukra. Nikus Ordán hozzátette ugyanakkor, hogy Románia továbbra is aktívan támogatja Moldovát és Ukrajna uniós csatlakozását, ami a teljes Fekete-tengeri régió biztonságát erősítené. A felek emellett az ukrajnai háború és a Perzsa-öbölben kialakult konfliktus okozta biztonsági kihívásokról is tárgyaltak. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban is egy kicsit talán felhős lehet az égbolt. A hőmérsékleti értékek ugyanakkor 12 és 23 fok között mozognak, majd este 8 órakor 16 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 5 fokot mérhetünk majd. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
3: És most...
0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Jó napot kívánunk! Újra itt vagyunk egy szerda délelőttben. István Szidónia, Győr Dávid, Csaba. Zajlik a születésnapi játékunk, úgyhogy minden szuper.
6: Egy munkás szerda délelőttben, egy ennyit helyesbítek. Igen, egy kicsit hasonlít ez a mai nap a tegnapihoz, és nem sokban különbözik a holnapitól, de hát ez van. Ilyen hétköznapokat élünk mi, slágerekkel és új zenékkel. Színesítjük a folytatást. TNT, ugye itt alszol. Nyitjuk is az órát.
3: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
19: Színes hírek,
3: helyi aktualitások,
19: interjúk,
3: játékok
19: és
3: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

elcsábít az élet az otthonottól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Marshmallow, ez a Dreaming itt a Rádió Gagán. Itt a beköszönőkor említettem, hogy adunk nyereményt, a születésnapra készülünk. Egy hét múlva, jó, 8 nap múlva születésnapot ünnepel a Rádió Gaga 27-et. Ez azért egy szép kerekszám az erdélyi magyar rádiózásban. Ebben az órában pedig a Supermarket nyeremény utalványát adjuk oda valakinek, de ha visszagondolsz a 27 évre, Szidi, a te életedben, azért mennyi minden történt? 27 év.
1: Én ezt már lehet, hogy néhány ízben elmondtam ebben a rádióban, hogy 7 éves voltam, amikor létrejött, amikor megalakult. És néhány alkalommal, amikor itt elsétáltunk a nagyvárosban, mi falusiak itt a stúdióablak előtt, akkor mindig olyan kíváncsian néztem befele, hogy vajon mi történhet ott az ablak mögött? Jó, én értem azt, hogy innen sugározzák a műsort, és akkor itt beszél a bácsi meg a néni a mikrofonba, de vajon mi történhet? Én akkor el sem tudtam képzelni, hogy valamikor, valaha nekem lehetőségem lesz arra, hogy nem csak kipróbáljam, hanem most már
0: kintről.
1: Én is azt mondjam, igen, hogy én vagyok az a néni, aki itt beszél a mikrofonba. És ez egy kuriózum mind a mai napig itt például Marosvásárhelyen az embereknek, mert nagyon gyakran van az, hogy elmennek az autók, elmennek a járókerülők, a sétálók itt a stúdió előtt, és nézik, hogy vajon mi
0: kedvesen beintegetnek, ugye üdvözölnek,
1: igen,
0: ismeretlenül
1: igen.
0: is. Aha.
1: Vagy van olyan, aki veszi a bátorságot, és tényleg bejön, hogy nézze meg, hogy milyen itt a helyzet.
0: És ettől szép ez a rádiózás, hogy kialakul a hallgatóinkkal egy olyan kapcsolat, bár nem ismerjük egymást személyesen, face-to-face, szemtől szemben talán sosem találkoztunk, de mégis úgy érezzük, hogy ismerjük egymást. A közös Rádió Gaga múlt úgymond felgyogosít minket erre. Na, ebben az órában játszunk, tehát jön most Brian Adams, ez az Open Road.

0: Orbán Rudi és a kereszthúzat. Nem tűnsz fáradtnak, Csaba, ha bár a tegnap azt mondtad, hogy az éjszaka folyamán megnézed a Messi mérkőzését, vagy legalábbis azt a meccset, amiben
1: ezt
0: most
1: mondtam.
0: Ott lesz. Igen, ezt mondtad. És na, mondjad, megnézted, vagy nem? Sikerült felkelni kettőkor, vagy sem?
1: Hát hogyne, képzeld el, felkeltünk.
0: Tényleg?
1: Hogyne, kisebbik lányommal együtt, mert ő is nagy Messi rajongó, és kettőre volt meghirdetve a mérkőzés, de nem kezdődött el kettőkor. Helyette tudod, mi történt? Óriási, látványos, nem is tudom, show elemek a Dél-Amerika legnagyobb stadionjában, 85 ezres ez a stadion, ez egy óriási stadion, és mentek a... nem is tudom, konfetti eső és levegőbe lőtt, nem tudom, ilyen tűzi játékszerűségek. Na, aztán elkezdődött a mérkőzés is fél háromkor.
0: Hánykor?
1: Fél
0: és meddig néztétek?
1: Hát, megnéztük az első fél időt, úgy döntöttem, hogy azt nézzük meg, aztán mivel ugye meló is van, meg iskola, meg mindenféle, és aztán visszanéztem reggel a gólokat. Na, de aki nem tudja, van-e olyan, aki nem tudja, te nem tudod, hogy mi történt. Messi kiosztott két gólpasszt, és berúgott gyönyörű szépen egy 11-es. Szerintem ez egy ilyen karrier,
0: méltó,
1: méltó, abszolút méltó búcsú. És hogy picit beszéljek neked arról is, bár lehet, hogy téged nem hoz lázba, hogy Messit mennyire tisztelik Argentínában. Hát képzeld el, hogy a meccs 10. percében, ő ugye 10-es mezt viseli. A bíró leállította a meccset, és 2 percen keresztül állt a játék. És tudod miért?
0: Mert ilyenkor mindenki tapsolta, gondolom Messit.
1: Mindenki az egész stadion állva tapsolt, a csapattársak, az ellenfél csapat tagjai is, mindenki pacsizott Messivel, és még a kezdő sípszó előtt is átadott az ellenfél a csapat kapitánya egy olyan ajándékot, ami meg nem mondom, hogy mi volt, egy szobor és egy boríték, gondolom így rótták le tiszteletüket. Így rótták le tiszteletüket a földkeresség legnagyobb futballistája előtt, aztán utána egy ilyen drónshow, ezt csak megmutatni tudom, szóval egy ilyen drónshowban is részük volt az ott.
0: És akkor ott kivetítették ilyen kis drónfényekkel Messinek a mezét?
1: A mezét, meg egy ilyen formát róla, hogy fogja
0: elképesztő
1: a világbajnoki trófeát.
0: Csaba, hogy mekkora lelkesedéssel tudsz beszélni erről a Messi kultuszról, és tényleg úgy tűnik ez az egész beszámolód, mint hogyha ott lettél volna, és élőben ezt átélted volna, megtapasztaltad volna.
1: És még csak egy, figyelj, csak egy fél mondat, egy nagy gráciász, ugye köszönjük, feliratú Messi mezt feszítette ki Buenos Aires nagy terén, ugyanezt a mezt megnézhettük a meccs előtt is, és ugyanezt a mezt egy helikopterre, szerintem teljes Argentina felett végighordozták este, tehát hihetetlen, akkora Messi kultusz van, és olyan tiszteletnek körvend ez a játékos, nem csak Argentinában. Én ott voltam.
0: Szerintem te ott voltál, teleportáltad magad, csak itt eltitkolod a műveletet, és a milyennyit, a hogyanját ennek az egész tranzakciódnak, hogy hogyan kerültél te oda Buenos Airesbe. Másért nem lehet így beszélni róla.
1: Figyelj, akkora kultusza van, és annyira nagy tiszteletnek körvend otthon, Argentinában, és az egész világon a futballt szeretők, a jelenlegi futballisták és a volt futballisták körében is Lionel Messi, hogy szerintem ő erről sosem álmodott, hogy ilyen magasságokba jut. De köszönjük neki az elmúlt 20 évet. Na gyere, zenéljünk egy picit, mindjárt elérzékenyülök, jön Eva Max.

0: Harc és a Purple Disco Machine közösen, ez a Wonderful Life. Na nézzük csak, Csaba, hogy ma milyen képzeletbeli ajándéknak örülnél, vagy akár egy olyan ajándéknak, ami terő-terő asztalkán módra oda kerül elédbe.
1: Dobostorta, vagy bukaresti. Ezzel nagyon-nagyon
0: ez a kettő? Kielégítenének téged?
1: Egy kicsi ilyen édesre vágyom ma valahogy.
0: Jó, drága hallgatók, akkor hogyha ne talán pont téged, aki most a kezedben fogod a telefonodat, hívni fogunk, akkor tudjátok, hogy a Rádió Gaga 27 éves születésnapjára a mai napon, most a soron következő játékban egy dobostortának vagy egy bukarestinek örvendenem, György Dávid Csaba.
1: Köszönöm szépen, mindjárt játszunk, adjuk a nyereményt is.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Dr. Optics.
4: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
4: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics, Grigore Balán utca 52, a Penny szomszédságában.
5: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
6: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hüllékballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szűcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Kültéri és beltéri árnyékolás technika. Több száz megoldás és színárnyalat. Brettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk. Bárhol a megyében.
2: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió Gaga.
10: Baby, this is az út.

0: Zsombor és a Crazy Boys, Visz ez az út. Na gyertek, szálljatok be, és mi is viszünk bele titeket a születésnapi játékunkba. Mert hogy idén 2026-ban 27 éves a rádiókogam, és hogyha minden igaz, akkor Roland itt van velünk a vonalban. Szia!
1: Igen, sziasztok!
2: Hello!
0: Gyöderi Csaba, István Szidónia vagyunk.
1: Igen.
2: Szia Roland, hogy vagy? Meglepődtél?
1: Igen, meglepődtem.
2: Hogy telik a napod?
1: Úgy látszik, hogy jól telik nektek.
2: Na szuper, most, hogy veled tudunk beszélni, nagyon jó.
0: Jó, csak azért szeretnénk belőled egy kicsit hosszabb mondatokat is valahogy előkotorni, vagy előhozni. Mit csinálsz éppen? Mivel foglalkozol? Nagyon csend van ott a háttérben például.
1: Dolgozok, és IT-ban.
2: Uh-huh. Nagyon jó kis IT. Legjobban fizető szakma az IT Romániában, ezt olvastam valahol, ez igaz?
0: Aláírod?
1: Igen, így van.
2: Ha, nagyon jó.
0: Hát akkor Roland, az anyagiak miatt te nem panaszkodhatsz. Tudod, hogyha nekünk most itt van ez a szülinapi játékunk, akkor arra lenne szükségünk, hogy kapjunk tőled valamit. Egy fiktív, képzeletbeli ajándékot. Gondolkodtál már ezen, mikor regisztráltál, hogy mi lenne az, amivel meglepnéd a 27 éves rádiókogát?
1: Igen. Szerintem, most, hogy hát nektek igazából mondom, és hogy maga a műsor született meg egy közös ilyen wellness.
2: Azaz te! Nagyon jó! Köszönjük szépen! Ebben bele is éltem magamat. Nagyon-nagyon köszi. Nagyon-nagyon jó ez a javaslat, és ezt meg kellene valahogy fontoljuk. Köszi szépen, ez tényleg jó ajándék. Mi is adunk ajándékot. Méghozzá a Supermarket jóvoltából egy vásárlási utalvány a tiéd.
1: Super.
2: Szerintünk is.
1: Tehát úgy mondom, akkor én is...
0: Hát most te lettél meg ajándékozva.
1: A szülinapi ajándékba kapom, akkor hát most én is.
2: Így van.
0: És szülinapod van?
1: Két nap
2: tazelőtt
1: most.
2: Na,
0: akkor Isten értesen téged, és októberi vagy. Roland, igen. Köszönjük szépen, hogy játszottál velünk, köszönjük szépen ezt a fantasztikus képzeletbeli ajándékot. Úgy Csabának, amúgy képzeld az elején, kicsit olyan fura volt a tekintete, hogy most mit akar a műsorvezetőknek adni és kívánni, és amikor kimondtad a wellness hétvégét, fú, robbant a bomba nálunk, úgyhogy ezzel kicsit sikerült felcsigázni, úgy látom Csabát. De köszönjük a játékot, Roland, hagyunk is, hogy dolgozz tovább, és mi is hozzuk a jó zenéket.
2: Hello, szia!

0: Lesz még játék, a születésnapi játékunk ugyanis zajlik jó néhány napon át, és virtuálisan ajándékoztok meg ti bennünket, mi pedig valós nyereményeket adunk, ahogy ezt hallhattátok.
1: És még mindig azon fantáziálgatunk itt Csabával, hogy melyik lenne az a wellness helyszín, ahova szívesen elmennék, mert bizabizalma az ajándékod Roland felkeltette az érdeklődésünket. Köszönjük neked még egyszer, és nektek is, hogyha beszálltok a játékunkba, most viszont lépünk tovább a hírekkel.
2: 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
6: Reklám.
7: Jaj, csak bár leosztal egyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
8: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
9: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balázs sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
10: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
2: Társadalmi célú hirdetés.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Ismét a díjkotthoz kísérték a bukaresti fogdából Călin Georgescu-t. Bukarestben és 11 megyében tart házkutatásokat a rendőrség a szeptember 15-i erőszakos tüntetés miatt. A következő órákban is kicsit felhűsebb lesz az égbolt, de alapvetően kellemes őszies időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Befejeződött az aszfaltozás. Sepsiszentgyörgyön a Hánsfa sétányon új aszfalt burkolat került a teljes útszakaszra, a járdákra, a lépcsőkre, valamint a tömbházak bejáratához vezető sétányokra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a forgalmi felfestések elkészítésével válnak majd teljessé. Ismét a díjkotthoz kísérték a bukaresti fogdából Călin Georgescu-t, a volt államelnök jelölt jelenlétében a magasvájai villájában lefoglalt elektronikai eszközöket vizsgálták át. Az ügyészségen tanúként megjelent a felesége is, a politikus szeptember végén került vizsgálati fogságba egy 1,1 millió eurós csalási ügy miatt. A vád szerint Călin Georgescu és társai egy hiteligéretével csaltak ki óriási összeget egy buzaui üzletembertől. A kért garanciából ráadásul 100 000 eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szánhattak. A hitelt végül nem folyósították, a pénzt pedig nem adták vissza a sértetnek. Idén egy nappal korábban térünk át a téli időszámításra, mint tavaly az órákat az október 24-éről 25-ére virradó éjszaka kell visszaállítani. A hónap utolsó vasárnapjának hajnalában 4 órakor 3 órára tekerjük tehát vissza a mutatókat, a nap pedig 25 órás lesz így. A változások nem egy új szabályozás, hanem a naptár alakulása. Romániában az óra átállítás mindig október utolsó vasárnapjára esik. Tavaly ez 26-án volt, idén október 25-én lesz. Bukarestben és 11 megyében tart házkutatásokat a rendőrség a szeptember 15-i erőszakos tüntetés miatt. A hatóságok 21 embert állítanak elő, a szeptemberi demonstráción ugyanis a tüntetők rátámadtak a csendőrökre és 2 újságíróra, emellett megrongálták a hatóságok járművét is. Az ügyben eddig már 28 embert tartóztattak le. Most pedig a legfrissebb sporthírek következnek Rigmányi Eszter tolmácsolásában.
6: A harmadik kalapból várja a román labdarúgó válogatott a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását. Románia a Nemzetek Ligája csoportkörében mind a 4 mérkőzését elveszítette, így az utolsó helyen áll, a Svédország elleni hazai vereség pedig eldöntötte, hogy nem kerülhet az első 2 kalap egyikébe. A Football Meets Data jelenlegi számításai szerint a románok a hátralévő eredményektől függetlenül a harmadik kalapban maradnak. A magyar válogatott egyelőre a második kalapban szerepel, a sorsolás december 6-án tartják Belfastban. Közleményben reagált a portugál válogatottnál történtekre Cristiano Ronaldo, aki szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Ronaldo állítása szerint a Norvégia elleni mérkőzés előtt a kapitány 30 perc játékot ígért neki, végül azonban a teljes bemelegítés után sem küldte pályára. Később abban állapodtak meg, hogy Jesus a sajtótájékoztatón tisztázza a történteket, Ronaldo szerint azonban ez sem történt meg. A portugál csapatkapitány ezért elhagyta az edzőtábort, de hangsúlyozta, válogatottbeli karrierjét még nem zárta le.
13: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, csupán a hőmérsékleti értékek lesznek egy kicsivel magasabbak. Mindemellett csapadék nem várható és a szél sem fog erősen fújni. Éjszaka legkevesebb 5 fok lesz, ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is, és holnap is nagyjából a maihoz hasonló hőmérsékleti értékeket ígérnek eddig. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: És most...
1: Nagyon szép és nagyon jó napot kívánunk nektek, így október 7-én is még süt a nap, ezt ki kell használni, szívjátok magatokba az éltető D-vitamint, közben töltünk titeket slágerekkel és új zenékkel, és készültünk egy újabb beszélgetéssel, és színes órák mikrofonjánál György Dávid Csaba és István Szidónia.
0: Sziasztok, hello mindenkinek, megjelent a Nőileg magazin októberi száma, erről beszélünk nem sokára a főszerkesztővel, Magyari Teklával.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
12: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
12: interjúk,
2: játékok
12: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

0: Rádió Gaga slágerek és új zenék. Itt van velem a stúdióban Magyari Tekla, a Nőileg főszerkesztője, úgyhogy a friss lapszámról, az októberiről beszélünk. Szia!
1: Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat.
0: A címlapon pedig ezúttal nem nő van, de ezt azt gondolom, hogy a legutóbbi beszélgetéskor is megemlítetted, hogy férfi lesz a címlapos, székelyföldi férfi, nem más, mint Kozma Attila színész.
1: Nagyon sokan ismerhetik őt, a Csiki játékszín színművészét, akár az internetről, akár humorista vagy nevettetőként is, de ezúttal a komolyabbik arcát mutatta meg nekünk, illetve a kolléganőnknek.
0: Így van, és rengeteg mindenről kérdeztétek őt, egy jó hosszas beszélgetés alakult ki, ebből úgy látom én, hogy egy jó hangulatú diszkurzus volt.
1: Nagyon szerethető ember, és a kollégái is így vallanak róla, de mint három gyerekes családapa is beszélt. Egyebek mellett arról, hogy kicsit emeljük fel a tekintetünket, és ne dögöljünk bele a mindennapokba, ha lehet. Menjünk biciklizni, fagyizni, tekerjük a pedált, de nem a munkánk vagyunk, nem a szakmánk vagyunk, hanem azok az örömök, amiket megélünk, vagy amiket örömmel csinálunk.
0: Igen, és ezt milyen jó így hallgatni tőled is akár.
1: És egy férfitól, aki erre magától rájött egyébként, és akiről azt gondolnád, hogy ez egy bohóc, mert hogy nagy nevettető.
0: Igen, igen. Az Egyensúly Robot itt áll a kezemben a lap a 15. oldalon, a Kovács Eszter írta, amikor végre eljön az én időm, az 50 feletti nők reneszánsza nem azt jelenti, hogy ebben az életkorban mindenkinek új vállalkozást kell indítania, maratont futnia, vagy gyökeresen megváltoztatnia életét, hanem akkor mit jelent?
1: Látjuk azt a környezetünkben, hogy mint a kiviráznának az 50-es nők, mert kirepültek a gyerekek, vagy annyira felnőttek már, hogy nincs annyi mindennapi teendő velük, és nagyon sokan ilyenkor kezdenek el edzeni, vagy egy új tanfolyam, egy új szakma, pályát váltani, mert eljött a saját idejük, de ez igazából egyszerre krízis és felszabadulás is. Erről beszélgettünk Lukács Márton Réka pszichológussal.
0: Igen, és a Lurko Robot egy másik izgalmas írás. Mindig a fiataloknak és a szülőknek, a fiataloknak és a szülőkről szól. Ezúttal ezt a címet adtátok neki. WhatsApp szülők, amikor a gyerekek helyett mi intézzük az életét, az ő életét.
1: Pontosan, te is bizonyára vagy, ha te nem, az anyjuk bizonyára.
0: Én is benne
1: tagja
0: vagyok.
1: Tagja nem tudom hány WhatsApp csoportnak, vagy Facebook Messenger csoportnak, ahol jönnek, mennek az üzenetek. Néha még azelőtt értesülünk arról, hogy mi volt az iskolában, mi a feladat, mielőtt hazaérne a gyerek, vagy ő beszélne róla. Itt az a fő kérdés igazából, hogy meddig tart a gondoskodás a szülő részéről, és honnan kezdődik már a kontroll, vajon kell-e ennyire belefolynunk a gyerekeink életébe? És hát ennek jártunk utána Fekete Deák Ildikó pszichológussal, pedagógussal és mentálhigiénés szakemberrel.
0: A hónap pasija pedig egy olyan úriember, aki jó nagyot motorozott, Csíkszeredai, ő is, mint a címlaposotok, Tamás Zsolt, aki 42.000 kilométert tett meg két keréken, motorkerékpárral Afganisztánban és a világ számos országában járt, és egy kicsit itt a motorozásról, a túráról, a kalandokról kapunk betekintést, saját fotói ezek, gondolom, ugye?
1: Így van.
0: Megvan a...
1: Nem csak a kaland érdekes ebbe, de hatalmas vállalás persze megkerülni a földet motorral, életre szóló élmény lehet. Ami izgalmas számunkra, vagy nőként, olvasni azt, hogy mit tapasztalt az útja során, az értékrendjén mit változtatott egy ekkora körút, eljutni a világ minden szegletébe is. És amire ő rájött, és ami jó üzenet lehet számunkra is, hogy mi itt Európában észre sem vesszük, de bőven elég, amink van, minek stresszelünk, hajtunk, nyomulunk, hogy legyen több anyagi, tárgyi dolgunk, mikor bőven elég, amink van.
0: Lehet, hogy más emberként jössz haza egy ilyen túra után, amikor látod a világot máshol is, hogy ott hogy működnek a dolgok, akkor lehet, hogy ez itthon is jobban értékeled.
1: Ő más emberként ért haza, de egyébként nagyon sokan mondják, akik eljutnak a világ nagyon szegény régióiba, érdekes módon az anyagiaktól függetlenül az ottani emberek sokkal-sokkal boldogabbak.
0: Így van. Tekla, azonnal folytatjuk.
2: Slágerek és új zenék. Ez a Rádió Gaga.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Magyari Tekla, a női legfőszerkesztője a vendégem. Az októberi lapszámról egy kicsit társalgunk. Kozma Attila van a címlapon. Ott hagytuk abba, hogy kicsit megnézzük a kultúrkoktélt is, ahol Jánosi Buslink Szandi, aki festő, vele készült egy beszélgetés, és én gyorsan át is lapozom, nem azért, fiatal, mert nem érdekes, fiatal, nem azért, mert nem érdekes, hanem egyet fordítottam.
1: Csíkszeredában keltette fel a kolléganőnk figyelmét, és az ő világából és életszemléletéből próbáltunk egy picike kis ízelítőt adni. Ugyanakkor mellette Geréb Lászlóval beszélgettünk, aki nemrég fontos díjakat, elismeréseket kapott a nyomtatott lapok fontosságáról, mert néha elfelejtjük azt, hogy a nyomtatott lap is a kultúránk része. Legyen az női magazin, vagy legyen az egy keresztrejtvény újság, de a magyar kultúránk része. Miért fontosak a nyomtatott lapok is, hogy vajon kellett temetni őket, mert hogy 25 éve temetjük őket.
0: Igen, olyan, mint a rádió, sokan azt mondták 15 évvel ezelőtt, hogy nem lesz rádió, még mindig itt vagyunk.
1: És ugyanígy temették a tévét, még mindig van televízió, de lesznek nyomtatott lapok is, bízunk benne, mert van az idős generáció egyébként, aki ezt igényli, olvassa, forgatja.
0: A gardrób rovat. Ha nincs összhang, akkor legyen teljes káosz, ezt mondja Véres Ildikó.
1: Igen, ami nagyon érdekes, nagyon látványos, talán extravagáns is az ő gardróbja. Érdekes tapasztalás, ő Kárpátaljáról költözött Marosvásárhelyre, és magam is láttam mindig, hogy a kárpátaljai kolléganőim valahogy extrán fel vannak öltözve, mindig, mintha szinte bálba, igen, de mintha szinte bálba mennének minden egyes alkalommal. Na, ugyanez köszön vissza, bevallottan és beismerten Béres Ildikó gardróbján is. Azt mondja, hogy ez kulturális hatás Kárpátaljáról hozta, épp ezért itthon eleinte meg is nézték Erdélyben őt, kilógott a többi nő közül, de ebből ad ízelítőt, és szerintem nagyon inspiráló az ő gardróbja.
0: Így van, és én megint fordítok egyet vagy kettőt a labban. A gyógyír rovat, Csuszner Ferenc azt mondja, hogy szeretnék minél több időt visszaadni abból, amit kaptam, és ez is egy érdekes gondolat.
1: Igen, egy kétszeres vese átültetett betegről vagy páciensről beszélünk, de akinek mégsem határozza meg a jelenkori életét a betegsége, noha ebből úgymond kigyógyulni vagy nyomtalanná tenni ebből nem lehet, és mégis tud teljes életet élni mindezzel, és mégis próbál adni az embereknek. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz évei vannak a hátam
0: Igen, előtt. És tanulságos írás készült vele. Na, akkor el szoktam mondani a kedvenc rovatom, a kopogtató. Egy újabb családi házba kapunk betekintést. Ezúttal a cseresznyi és házas pár nyitott ajtót kolléganőtöknek, Máté Melindának, és bemutatta otthonát.
1: Igen, egy baróti otthonba kopogtattunk ezóta. Nagyon inspiráló, ahogy a régi keveredik az újja, de az is, hogy a házigazda szakmája miként mosódik bele egyébként az otthonba, mert hogy templomi fenségesség valahogy köszön vissza a nappaliból, a méretekből, a belmagasságból, és ezt igen, megmutatni valónak tartotta a kollégina.
0: És ez nagyon szép ház újra, mindig megtaláljátok a szebbnél szebb otthonokat.
1: Nagyon sok olvasunk jelzi, hogy az első, amit kinyit, az a kopogtató rovat.
0: Igen, kíváncsiak vagyunk a benti dolgokra, mi legalábbis így működünk. A Profit rovatban pedig vállalkozókról írtok, Godra Zsolt és Godra Árpád, őket környékünkön nagyon sokan ismerik, és nem csak környékünkön, hanem országhatárokon túl is, mert ma már 3 országban több mint 80 embert foglalkoztatnak.
1: Egyébként olvasók ajánlották őket is, de annak kapcsán beszélgettünk ebben a vállalkozóknak szóló rovatban, hogy hogyan kellene növekedni, fejlődni, kell-e mindig minden áron növekedni, kényszerese ez a fejlődés, növekedés, vagy miért veszélyes a stagnálás vállalkozói szemmel nézve, és ezekben egész jó kapaszkodókat adtak. Én legalábbis nagyon inspirálónak találtam az ő víziójukat.
0: Nagyjából átlapoztuk a női leget, a tudós nőkről még nem tettünk említést.
1: Gergely Jósoly a szociológus rovata online is, és a nyomtatott labban is hónapról hónapra olyan akadémikus nőket mutat meg, és beszélget velük, akik valamiért szintén inspirálóak lehetnek azoknak a fiataloknak is, akik pályaválasztás előtt állnak, de nem csak, még számunkra már pályát választott nők számára is. Olyan új dimenziót nyit ez az interjú sorozat, hogy én elmondom őszintén, ennek hatására, vagy vélhetően ennek hatására is iratkoztam be, jó magam is, doktor szenátori képzésre. Komolyan mondom, ezúttal Gál Katalin szociológus kollégiájával beszélget, és nagyon inspirálóan hatott rám is, remélem majd az olvasókra is.
0: Na hát egyébként a doktorihoz sok sikert kívánunk már így előre is, sok kitartás neked, és az olvasóknak, a hallgatóknak pedig azt ajánljuk, hogy nézegessék a lapot online, illetve hát vásárolják meg.
1: Nagyon-nagyon köszönöm a lehetőséget, és hát a nőileg.ru oldalt böngészszék, mert a naponta frissülő tartalmainkat ott találják az olvasóink.
0: Magyari Tekla főszerkesztő, köszönjük, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm.

kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Szupersztereó és a hét lépés. Feltűnt-e neked, vagy nektek, drága hallgatók, hogy mennyire látványosan színes ilyenkor, októberben a naplemente, illetve az égbolt, amikor nyugszik a nap?
1: Tudod, mi tűnt fel?
0: Nem szoktad kémlelni nézni az eget?
1: De igen, viszont az erdő színe, ez az őszi szín, ez annyira csodálatos, hogy hihetetlen. Tényleg ilyenkor is kapok egy ilyen pozitív válveregetés saját magamtól, hogy Csaba, te tényleg jó helyen élsz, maradj itt, mert itt tényleg szép és csodás.
0: Most szeretném, hogyha egy kicsit a figyelmünket az erdőkről, a földről felfele az ég fele vinnénk, mert csak azért is, mert megjelentek újra ezek a csíkok, a kondensz csíkok, és jönnek az összeesküvés elméletek is ezzel kapcsolatban. Na, egy kicsit kifejtjük, akkor tiszta vizet próbálunk újraönteni a pohárba, hogy mik is azok a fehér csíkok, amelyeket a repülők hagynak maguk után az égen.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Roncsprogram az Arinovis Motorsnál. Akár 15 ezer lejes támogatás, kedvező finanszírozás és új autó. Most mindez egy helyen. Válassz a Suzuki modellek, a Geely Star Rejemái vagy a Geely EX5 közül. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgyön. Roncsprogram. Most érdemes lépni.
6: Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész, ahol minden recept otthonra talál.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: A reklám után
8: ismét slágerek és új zenék.
7: Rádió

0: ott maradtunk el, hogy akkor nézzünk az ég felé. Hát mi most pont nem látunk ki a stúdióból, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen gyakorisággal száguldoznak a repülők. Tegnap beszéltem anyósommal, és akkor az ő fejében minden évben, körülbelül ebben az időszakban Szeget ver az az összeesküvés elmélet, hogy permeteznek minket méreggel, vagy különböző kemikálékkal a repülőkből kijövő fehér valami.
1: Aha, ilyen kémiai anyagra gondol ő, hogy
0: valami. Az azt jelenti, hogy valamivel beszórnak minket, amivel meg akarnak betegíteni az egész társadalmat, mindenkit.
1: És ezt ilyen látványosan hozzák létre? Mert eléggé látványos tényleg.
0: Van, aki azt gondolja, hogy igen. Azért látszik ilyen erősen, az a fehér csík, azok a fehér csíkok azért látszanak ennyire szembetűnően, mert hogy ez azt jelenti, hogy akkor most népirtás zajlik éppen.
1: Ó, szerintem nem, máshol keresendő a dolog. Egyszerű kémia, kondenz, így hívjuk, kondenz csíknak nevezzük tulajdonképpen ezt. Minusz 40, minusz 50 Celsius fokos hőmérsékleten repülnek ezek a gépek, ott fent jó magasan azért hideg van, és a hajtómű égése során vízgőz is keletkezik, amely a nagy hideg levegőben gyorsan lehűl és kikristályosodik. Ezt láthatjuk egyébként itt is, ezt a kémiai folyamatot a Földön. Viszont tényleg nagyon-nagyon érdekes mostanában, így mondtad korábban visszagondolva, felnézel az égre, és olyan hosszan látszik. Ez egy nagyon érdekes. A nyáron nem pont
0: és
1: így van.
0: Sokkal több van az év ezen időszakában, mint például nyáron. És akkor az a kérdés is feltevődik, hogy miért van az, hogy az egyik gép mögött ott van a kondenzcsík, a másik gép mögött pedig nincs ott semmi.
1: De kikap, kiütötték üresbe azt a gépet, nem?
0: Az csak úgy megy, csak hogy lebeg az égben, fent szálingózik. De az a helyzet, hogy van, hogy az egyik gép fennebb megy, a másik pedig lennebb van. Csak mi, hogy mi szabad szemmel innen lentről nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik gép ilyen távolságra van. Lényeg az, hogy ha láttuk valamiféle fehér csíkot a repülők mögött, akkor nem, ez nem valamiféle titkos permetezés, hanem egy nagyon jól ismert légköri jelenség.
1: Jó, akkor maminak szólsz te, hogy nyugodjon meg, vagy szóljak én?
0: Én már próbáltam szólni. De és? Akkor is ő az a kategória, aki szentül meg van győződve, és ezután is meg lesz győződve, hogy az permetezés. Jó. Az azért van, mert minket mérgeznek.
1: Ha annyi minden történik a nagyvilágban, amiről nem tudunk, hogy rengetegen összeesküvés elmélet születik szerintem. Akár egy támadás, akár egy repülőgép eltűnéssel kapcsolatban. Most az emberek erre nagyon-nagyon kaphatóak, hogy biztos valami hatalom van a háttérben.
0: Tegyük fel, hogy akkor neki van igaza, hogy akkor valóban valamilyen mérget szórnak relánk. Mit tudunk tenni ellene?
1: Ritkábban veszünk levegőt. Most viszont picit el is hallgatunk, hiszen jön Tóth Abigail és Ág Csend, ez a Sugar Daddy.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Gabri Ponte, Born to Love, yeah, itt a Rádió Gagán, és hozunk még ilyen jó zenét, hozunk dinamikus, új dalokat és nagy-nagy kedvenceket is.
1: És közben arra jutottam, hogy lennék azon a gépen, ami ott hagyja maga mögött a kondenszcsékot, mennék vele például Hawaii-ra?
0: Hawaii-ra. Jó az irány, tartsuk ezt meg.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyenlő minden.
4: Reklám. Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk. Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
5: Érzelem. Értelem, érintés, érzékelés, érdem.
6: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
7: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
8: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
9: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Klis Service-zel lehetséges. Dolgozni 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
10: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: Az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE a román köztelevízió ideiglenes vezetésének kinevezése miatt. Telefonon egyeztetett tegnap Nikus Ordán államfő az Európai Tanács elnökével. A következő órákban is felhős marad az égbolt, csapadék viszont nem várható. Köszöntöm Önöket, a részletek következnek, én Szabó Eszter vagyok. Október 22-én ünnepi hangversenyre kerül sor a Sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emléknapjához kapcsolódva a koncert műsorában Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Arany János és Petőfi Sándor megzenésített versei szólalnak meg a Kódex, Régi Zene Együttes és a Vox Humana Kamara Kórus előadásában. Az Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális Párt és az USZERE a román köztelevízió ideiglenes vezetésének kinevezése miatt. Raluca Turcan, a PNL képviselője ennek kapcsán közölte, hogy a parlament összevont házbizottságai olyan döntést hoztak a vezetőségről, amely nem jogszerű, hiszen a törvény értelmében a házbizottságok csak akkor nevezhetnek ki ideiglenes igazgatót, ha a parlament határozatképtelenség miatt nem tud összeülni. Ezúttal azonban meg sem kísérelték összehívni a plenáris ülést. Az ügyben az USZERE közigazgatási bírósági eljárást is kezdeményezett, amely a közszolgálati rádió ideiglenes vezetésére is kiterjed. Az ellenzéki pártok szerint a PSD és az AUR azért kerülte meg a parlamentet, mert az együttes ülésen nem lenne meg a szükséges többségük a kinevezések megszavazásához. Már be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők beruházásaira, tájékoztat az RMDS. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett 170 millió eurós keretösszegű programra december 2-áig lehet pályázni. A visszanemtérítendő forrásból egyebek mellett gépek beszerzése, épületek építése és korszerűsítése, gyümölcsültetvények telepítése, valamint terményfeldolgozó és tároló létesítmények kialakítása támogatható. A részletes pályázati útmutató az Áfír hivatalos honlapján érhető el. Nem ítélik meg negatívan azokat a szociáldemokrata politikusokat, akik aláírták az elnök tisztségéből való felfüggesztését. Szorin Gridianu PSZD elnök szerint érthető a felháborodásuk, amiért Nikus Ordán a győztes szociáldemokraták helyett jobboldali jelölteknek adott kormányalakítási megbízást korábban. Éppen ezért nem fogják semmilyen módon szankcionálni őket. A pártelnök ugyanakkor leszögezte, hogy a PSZD fő célja továbbra is a stabil kormányzás megteremtése, és nincs a terveik között az államfő leváltása. Telefonon egyeztetett tegnap Nikus Ordán államfő az Európai Tanács elnökével. A megbeszélésen többek mellett az Európai Unió jövőbeli költségvetése is napirenden volt. A román elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott ennek kapcsán, hogy Bukarest egy ambiciózus uniós büdzsét szeretne, amely plusz forrásokat biztosít a védelemre és a versenyképességre. Ugyanakkor a kohéziós politikák támogatása is kiemelt prioritás számukra. Nikus Ordán hozzátette ugyanakkor, hogy Románia továbbra is aktívan támogatja Moldova és Ukrajna uniós csatlakozását, ami a teljes Fekete-tengeri régió biztonságát erősítené. A felek emellett az ukrajnai háború és a Perzsa-öbölben kialakult konfliktus okozta biztonsági kihívásokról is tárgyaltak. Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban is egy kicsit talán felhős lehet az égbolt. A hőmérséklet értékek ugyanakkor 12 és 23 fok között mozognak, majd este 8 órakor 16 fok lesz, éjszaka pedig legkevesebb 5 fokot mérhetünk majd. A híreket hallották, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Egy óra után ismét üdvözlünk benneteket. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonnál. Közben zajlik a születésnapi játékunk. Erre lehet regisztrálni. Ha hívunk, akkor egy virtuális ajándékkal is beírjuk tőletek. Mi pedig igazit adunk. Így néz ki ez az esemény tulajdonképpen.
12: Közben pedig megállás nélkül adjuk az éltető slágereket és új zenéket. Hajrá, kitartást az otthonokban, a munkahelyekben és azokban a feladatokban, amelyekkel eltöltitek ezt a szerdai napot. Nico Santosszal indítunk, Why Don't You Stay, itt is a Nyitányban.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
13: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
13: interjúk,
2: játékok
13: és
2: sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

használatod? Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiógaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Marsalkó Dávidék és Ruzsa Magdolna szeretni, akit nem lehet. Szeretjük Budapestet? Hú, ez nem kérdés, nagyon szeretjük. És szeretitek-e Budapest egyik leglátványosabb ingyenes programját, a Margit-szigeten lévő zenélő szökőkutat? Ugye ott a vízsugarak zenére táncolnak, este pedig van egy kis fényjáték is, vetítés, egy jó kis műsor. Hogyha kimegy az ember, akkor tényleg feltöltődik, és pont a nyáron voltunk, hallgattunk Avicii-t, hallgattunk Ed Sheeran-t, hallgattunk Beethoven-t, hallgattunk Fürelist, és én úgy személy szerint még maradtam volna egy kicsit, hogyha a gyerekek nem mondták volna meg, hogy oké, 2-3 percig izgalmas, és akkor utána...
1: És ki a zenefelelős arrafele? Azt tudod?
0: Jó kérdés, nem tudom.
1: Nem tudod?
0: De akár mi is lehetünk zenefelelősek, úgy tudom.
1: Így van egy ilyen lehetőség. Október 15-éig lehet szavazni bárhonnan gyakorlatilag. endbudapestem.hu ez a weboldal, és...
0: Még egyszer kérlek, ismételd meg.
1: endbudapestem.hu Szóval jó. Itt szavazhatsz, kiválaszthatod a dalt, amit hallgatnak az ott pihenők, az ott tartózkodók.
0: Vagyis a 2027-es playlistet akár mi innen RT-ből is megszavazhatjuk, hogy milyen dalok kerüljenek fel, mit tudom én, Nazaria, Betonhoffi, Carson Coma.
1: Várj, én egyet szavazok. Keresem Rúzsa Magdit. De nem találom, olyan hosszú ez a lista, és nincs egyelőre itt a szemem előtt.
0: Nem látod?
1: Na jó, Lana Del Rey, ő is jó lesz, szóljon, rámentem, jó? Úgyhogy...
0: Én biztos, hogy szólni fog, mert X mennyiségű szavatozatokat kell kapjanak
1: Mary
0: az előadók.
1: Flowers.
0: Jó, ez is mehet. Azt a dalt.
1: Jó, oké.
0: Egyszerre több dalra lehet akkor szavazni?
1: Így van. Rebecca Ferguson, I Hope. Ez egy 2015-ös, régebbi sláger. Sting, Desert Rose. Helyen jó kis dalocska az esti órákra.
0: Hagylak téged akkor jó, hogy szavazgassál, és aztán majd jövőben, hogyha elmész a Margit-szigetre a zenélőkúthoz, és felcsendülnek, nem tudom, valamelyik sláger, amire itt most rányomtad a voksulat, akkor azt fogod mondani, hogy többek között ez most miattam is felcsendült itt. Drága hallgatók, akár ezt ti is megtehetitek. Egy kávészünet alatt, vagy két lefutott kör közben szavazzatok egyet, hogy mi szóljon jövőben a Margit-szigeti zenélőszökőkútnál.
1: Hogy nálunk mi érkezik, azt egyelőre nem ti, hanem mi döntjük el, a Milk & Sugar, ez a Let the Sunshine In.

0: Az Imagine Dragons és a Bones. Olvastunk nemrég olyan nyilatkozatokat, hogy drágul a villany. A romániai embereket ez szerintem nem lepi meg. Mindig van valamilyen fajta magyarázat, most éppen a Duna alacsony vízszintje, illetve a közel-keleti háború az egyik kiváltó ok. Aztán olvastunk egy másik nyilatkozatot is, amely már konkrétabb számokat is hoz. Ez azt írja, hogy legalább ilyen 22%-kal lehet drágább kilowattonként az áram díszavása a lakosság számára, úgyhogy Csaba, már lehet matekezni.
1: Kozatot nem kaptál, amiben nem. Azt írják, hogy most egy kicsit megdrágul, ne. Aztán majd jön a tavasz, és újra olcsóbb lesz az áram kilowattórája. Nincsenek ilyen nyilatkozatok, vagy mi nem kapjuk meg, jó? Nem jó helyen keresgélünk?
0: Próbálok visszaemlékezni egy ilyen 10 évre, hogy volt-e ilyen? Nem volt ilyen. 68-ban iról indultunk, emlékezz vissza, valamikor csak ennyibe került az
1: nem
0: áram kilowattonkénti
1: ára. Nem is volt olyan rég ez a 68-ban.
0: Nem, egy pár éve. Most pedig már a legolcsóbb szolgáltatónál is ilyen 1,20. Az átlagár 1,45-1,50.
1: És 1,48, igen.
0: Igen, és ez az 1,48, ez még akár 20-22%-kal is több lehet. Ami azért ugye a végső villanyszámlán már meglátszik.
1: Gyere, matekezzünk egy kicsit, te ebben jó vagy.
0: Hogy ne lennék
1: jó. Akkor tegyük fel, hogy van egy háztartás, ahol körülbelül olyan 200 kWh áramot fogyasztanak.
0: Igen,
1: és akkor, hogyha még rászámítjuk ezt az extra 22%-ot, akkor ez havonta olyan 75-80 lejjel dobja meg a villanyszámlát?
0: Akkor 1,80 lesz a villanynak a kilowattonkénti ára, 200 kilovattos fogyasztásra lematekezve 360 lejt jelent. De mi van, ha 250 kilovattot fogyaszt a család, 450 lej. És mi van, ha 300-at, akkor már 540 lej. Ez egy elég komoly villanyszálva minden hónapban.
1: Jó, akkor szerintem lassan oda jutunk, hogy visszaállunk a barlangi életmódra,
0: azt mondod,
1: lekapcsoljuk a villanyokat, és újra elkezdünk kézzel mosni, és nem használjuk a fogyasztókat. Hát mert eljön az a pont, amikor az ember nem fogja tudni mindezt kifizetni, de milyen romantikusok a gyertyafényes esték.
0: Romantikusak, ne? Csak elszoktunk tőle, de van egy jó ötletem, hogy hogyan lehet mindezt megoldani. Elmondom, nem sokára, jó?
1: Jó, kíváncsi a bár.
0: Oké, Kájgó közben ez a

0: Zolam, sehova se passzolok. Drága hallgatók, nagyon úgy tűnik, hogy az előttünk álló hónapokban a villanyszámla miatt mélyebben a zsebünkbe kell nyúlnunk, vagy a villanyszámla miatt is. Ennek apró helyen pedig eszembe jutott, hogy egy kis édes félhomályban, ugye mennyi vágy van, és lehet, hogy gyakrabban leszünk majd a sötét téli hónapokban, ilyen félhomályos gyertya megvilágításban.
1: Jó, azt mondtam, hogy van egy ötletem, hogy hogyan tudjuk ezt a helyzetet megoldani, mindjárt elmondom.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám.
4: Várunk a Poliana klinikán Sepsi Szentgyörgyön a Grigore Balán sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsi Szentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
5: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
6: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelő. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
7: Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer 0740 549 359.
2: Társadalmi célú hirdetés.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
2: Rádió.

0: Megérkeztem, és az ötletet most elétárom. Szidónia, arról diskurálunk, hogy nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy nem sokára, heteken belül ismét drágul az elektromos áram díjszabása, akár 22-23, de miért ne 25%-kal is magasabb lehet. És gondolkodtam, hogy hogy lehet ezt a helyzetet megoldani napelemrendszer telepítésével.
1: Ilyenkor télen?
0: Ilyenkor télen, pontosan. Pontosan.
1: Jó, és akkor mennyi az annyi, mert gondolom, hogy te kiszámoltad, hogy mennyire érné meg ilyesmi belefektetni?
0: Ha mondjuk a villanyára mára megemelkedik ilyen 1,70-1,80 lejre kilowattonként, igen, akkor az nyilván háztartások függvénye, de ez generál egy mondjuk egy 350 lejes villanyszámlát.
1: Négy, akár 500 lejes villanyszámlát is, mert vannak háztartások, akik nem csak 200 kilowattórát fogyasztanak havonta.
0: Így van, és ebben az esetben viszont már sokkal rövidebb megtérülési időről is beszélhetünk. Ekkor ilyen 3,5-4 év alatt visszafordul a pénzed, és a saját rendszered, amit betettél, onnantól kezdve már profitos lesz, és az áramára nem lesz alacsonyabb.
1: Jó, és akkor milyen rendszert kell beszerezni, vagy felszereltetni?
0: Nyilván ez egyénfüggő.
1: Ezek különbözőek.
0: Különbözőek, és nem is vagyok ilyenben annyira jártas, hogy most tanácsot adjak bárkinek, de egy jó szakcég azért rengeteg hasznos ötlettel elő tud rukkolni. Háromfázisú rendszertől is függ, hogy kinek mi van a házába bekötve, ki mekkorát szeretne telepítetni,

0: Letum és a Lottery, így egy újabb színes óra végén. Hát megint ezt a dalt hallgatva odajukadunk ki, ha majd egyszer nyerek a lottón, és ha majd egyszer sok pénzem lesz, akkor a francokat fogja érdekelni, hogy mennyivel és hány százalékkal drágul például a villamos energiára, vagy éppenséggel a gázára, vagy kell, vagy nem napelem, úgyis lenne miből kifizetni. Ugye milyen jó eljátszadozni ezekkel a gondolatokkal. Aztán pedig jön a fájó, szomorú valóság.
1: Persze, jó a fantázia, mert nincs határ gyakorlatilag. De nálunk azért néha napján vannak határok, úgyhogy most megállunk, mert jönnek a hírek.
2: Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Kérem, megjelenni. A betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valutaváltó. Számolj velünk!
7: Kész a 10 órai!
8: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
9: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
8: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: A Stihl 100 éve gépeket és berendezéseket fejleszt a természetben végzett munkához olyan emberek számára, mint te, aki professzionális vagy hobbi szinten használod szívvel és lélekkel a Stihl márkájú gépeket. Fedezd fel őszi ajánlatainkat hivatalos Stihl forgalmazónknál, a Proszolkom Sepsiszentgyörgyi üzletében. Választ ki a számodra megfelelő Stihl márkájú gépet, és kezd el a munkát vele. A Stihl már 1996 óta veled őrzi a hagyományt és a minőséget.
12: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Ismét a díjkotthoz kísérték a bukaresti fogdából Călin Georgescu-t. Bukarestben és 11 megyében tart házkutatásokat a rendőrség a szeptember 15-i erőszakos tüntetés miatt. A következő órákban is kicsit felhűsebb lesz az égbolt, de alapvetően kellemes őszies időjárás elé nézünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Befejeződött az aszfaltozás Sepsiszentgyörgyön a Hásfa sétányon, új aszfalt burkolat került a teljes útszakaszra, a járdákra, a lépcsőkre, valamint a tömbházak bejáratához vezető sétányokra. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a munkálatok a forgalmi felfestések elkészítésével válnak majd teljessé. Ismét a díjkotthoz kísérték a bukaresti fogdából Călin Georgescu-t, a volt államelnök jelölt jelenlétében a Magosvájai villájában lefoglalt elektronikai eszközöket vizsgálták át. Az ügyészségen tanúként megjelent a felesége is, a politikus szeptember végén került vizsgálati fogságba egy 1,1 millió eurós csalási ügy miatt. A vád szerint Călin Georgescu és társai egy hiteligéretével csaltak ki óriási összeget egy buzaui üzletembertől, a két garanciából ráadásul 100 000 eurót Georgescu elnök választási kampányának finanszírozására szánhattak. A hitelt végül nem folyósították, a pénzt pedig nem adták vissza a sértetnek. Idén egy nappal korábban térünk át a téli időszámításra, mint tavaly az órákat az október 24-éről 25-ére virradó éjszaka kell visszaállítani. A hónap utolsó vasárnapjának hajnalában 4 órakor 3 órára tekerjük tehát vissza a mutatókat, a nap pedig 25 órás lesz így. A változás oka nem egy új szabályozás, hanem a naptár alakulása. Romániában az óra átállítás mindig október utolsó vasárnapjára esik. Tavaly ez 26-án volt, idén október 25-én lesz. Bukarestben és 11 megyében tart házkutatásokat a rendőrség a szeptember 15-i erőszakos tüntetés miatt. A hatóságok 21 embert állítanak elő, a szeptemberi demonstráción ugyanis a tüntetők rátámadtak a csendőrökre és két újságíróra, emellett megrongálták a hatóságok járművét is. Az ügyben eddig már 28 embert tartóztattak le. Most pedig a legfrissebb sporthírek következnek Rigmányi Eszter tolmácsolásában.
4: Magyarország, Spanyolország és Hollandia lesz a romániai U19-es futsal válogatott ellenfele az Európa-bajnoki selejtező főcsoportjában. A minitornát jövő március 30-a és április 4-e között Romániában rendezik. A négy csapat egy-egy mérkőzést játszik egymással. A csoportból csak az első helyezett jut ki a jövő ősszel Kazasztánban rendezendő U19-es Európa-bajnokságra. A romániai válogatottat szeptember végétől Florin Ignát irányítja, aki az első marosmásárhelyi összetartásra 24 játékost hívott meg. Újabb incidens a sportvilágban, egy szülő megütötte a Dinamo egyik edzőjét egy bukaresti U16-os vízilabda mérkőzésen. A Román Vízilabda Szövetség közlése szerint a Floreasca uszodában rendezett Dinamo Rapid meccsen a Rapid egyik szurkolója perceken át sértegette a Dinamo egyik játékosát és az edzőket, majd tetlegességig fajult a helyzet. Az esetet rögzítették a bírói jelentésben, a szövetség fegyelmi bizottsága pedig eljárást indított. A mérkőzés után a Rapid öltözőjét is megrongálta.
13: Sepsiszentgyörgyön és környékén a következő órákban nem sokat fog változni az időjárás, csupán a hőmérsékleti értékek lesznek egy kicsivel magasabbak, mindemellett csapadék nem várható és a szél sem fog erősen fújni. Éjszaka legkevesebb 5 fok lesz, ennyivel indítjuk majd a holnap reggelt is, és holnap is nagyjából a maihoz hasonló hőmérsékleti értékeket ígérnek eddig. Ezek voltak a hírek, köszönöm, hogy velem tartottak.
2: És most...
1: Jó napot kívánunk, hello mindenkinek, sziasztok! István Szidónia, György Dávid Csaba, itt vagyunk tehát a mikrofonoknál, és folytatjuk a műsort.
0: Ebéddel?
1: Most még nem, de valahol van egy almám, úgyhogy ne kiszököm.
0: Hát az nem sok, azzal nem fogsz jól lakni. Reméljük, hogy nálatok ott vannak a finom fogások, például egy jó húsleves, bundás húsi, mellé pedig jön az óranyitányában Teddy Swims és a Mr. Noitwall.
2: Most pedig... Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
6: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
6: interjúk,
2: játékok
6: és sok-sok
2: nyeremény. Ez a Színes Órák.

Gaga veled van. A teljes rádió műsort és a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádiogaga.hu

0: Nézd, itt a Rádió Gagán. Focizunk ma este, Szidi, vagy inkább kézilabdázunk? A labda mindenütt ott van.
1: Ma este sem, holnap este sem, tegnap este sem.
0: Ütöm az asztalt.
1: Nem tudsz olyat mondani, amit felcseréljek egy jó kiadós olvásra.
0: Jó.
1: Nem, most már abba a korba jutottam, amikor semmi sem fontosabb, csak hogy az ember lefeküdjön. 10 magasságában ez is állom.
0: Semmi sem fontosabb?
1: Az, hogy nem, semmi nem fontosabb. Aludni. Aludni akarok.
0: Na figyelj.
1: Focizni, labdázni.
0: Figyelj, azért én elmondom, jó? Mert van, akit érdekel a férfi kézilabda bajnokok ligája.
1: De most a második fiatalságodat éled amúgy.
0: Mire gondolsz, a sportot mindig szerettem?
1: Hát az, hogy felkezd éjnek nyugodjál kettőkor, csak azért, hogy megnézz egy sportmérkőzést.
0: Nem. Ez nem egy sportmérkőzés volt, hanem a búcsúmeccs.
1: Bocsánat.
0: De vissza ide a kézilabdára, Partizán Belgrád, Veszprém, ők néznek farkasszemet, és nyilván a kézilabda azért nagyon dinamikus sport, és aki szereti, annak azt ajánljuk, hogy irány a székely sport, mert ott minden további mai nappal kapcsolatos fontos info megtalálható. Léphetünk tovább zenével?
1: De azért a kézilabda mellett bajnokok ligája is.
0: A kézilabda bajnokok ligája, úgyhogy ezt nagyjából...
1: Focis bajnokok ligája?
0: Az is van, de pont most nincs.
1: Jó, akkor lépjünk tovább. Itt van nálunk most Rubber Williams.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus-szal Nothing Breaks Like a Heart. Ki az, akit érdekel az időjárás? Hát például
1: mezőgazdászokat.
0: Én tettámat, nagyon-nagyon. Tegnap este ott voltam nála, konyhában ül, vacsorázik, közben bent a szobában ment a tévé. És amikor ugye süket fülével felfigyelt arra, hogy hó-hó, ez az előhang, ez azt jelenti, hogy következik az időjárás, felpattant az asztaltól, és hamar-hamar be a szobába, hogy lássuk, hogy milyen lesz az idő. Ma akkor szüretelni lehet, vagy lehet folytatni tovább a szüretet, vagy egy kicsit megállhatunk a munkában. Az az igazság, hogy nagyon-nagyon kell a mezőgazdászoknak a csapadék és az eső, de egyelőre erre mutató jelek foghíjasak.
1: A mezőgazdászoknak és a természetnek is egyelőre a hét további napjaiban péntekig jó idő, sőt túl jó idő lesz, 24-25 fok is lehet néhol. Hétvégére azért látok némi kis csapadék kialakulásra esélyt, szombat, vasárnap, aztán hogy lesz-e belőle valami, most így a szerda fejében nehezebben lehet megmondani, de majd ahogy közeledünk a hétvégéhez, még rákanyarodunk erre a témára.
0: Addig is nálunk most Shepard, ez a szimfonia.

0: Zanzibár és az Ádám keresi Ivát. Hú, van egy név, amiről mindenki hallott, hogy most ki hogyan áll hozzá, magához, az emberhez, a személyhez nem szeretnénk vitatni, de ma október 7-én hát egy nagyon nagy ember születésnapozik.
1: Nagyon nagy. Azt jelenti, hogy ilyen nagyon magas, vagy...
0: Nem olyan magas.
1: Nem olyan magas, alacsony.
0: De fontos pozíciót tölt be, nagyon nagy a státuszam.
1: Nagyon, aha. Politikus egyházi vezető.
0: Előbbi.
1: Akkor nem a B. Na jó, na gyere, mesélj.
0: KGB.
1: Mesélj, kiről van
0: és
1: szó?
0: És Oroszország.
1: Na.
0: Kormányfő.
1: Aha, jó,
0: Vladimir
1: jó.
0: Vladimir Putyin 74 éves ma, ezt akartam mondani.
1: Aha, jó. Na, zenéljünk akkor egy kicsit tovább, és...
0: Nem kívánunk neki semmit.
1: Kívánunk a hallgatóinknak, mert ő valószínűleg nem hallgat, de a hallgatóink közül sokan igen. Isten éltessen benneteket, azokat, akik október 7-én láttak napvilágot. Mindjárt jön Taylor Swift, ez lesz az Anti-Hero.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
9: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
8: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, sávrolók, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
11: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Robin valuta. Utaváltó. Számolj velünk!
12: A reklám után ismét slágerek és új

Sokszor érezzük azt, hogy olyan monoton, olyan egyhangú, olyan együgyűek ezek a hétköznapok, amikor felkelünk, dolgozunk, hazamegyünk, lefekszünk, és ezt így előről kezdjük újra meg újra. De

0: Próbálom megérteni, hogy miért indul el egy ilyen mozgalom, vagy hogy azt kitartja életben. Érted? Tehát, hogy te az egyik melltartódat, te kivinnéd, felakasztanod a kertre, vagy hogy van ez, érted?
1: Próbálom valakinek annyi használt régi melltartója volt, nem tudott mit kezdeni vele, aztán egy adott ponton felaggatta erre a kerítésre. 1998-99 karácsonya új évek között kezdődött el ez a történet, de hogy miért került oda az első négy melltartó erre a kerítésre, az máig rejtély. Az viszont biztos, hogy ez az ötlet nagyon-nagyon gyorsan követőkre talált, és néhány hónap alatt már rengeteg női fehér nemű női cici tartó került arra a kerítésre. Aztán van, akinek nem tetszett, a hatóságok leszették a kerítésről, 2006-ban pedig közlekedési és esztétikai okokra hivatkoztak, és ezért tüntették el ezeket a melltartókat, de hiába, mert ezek újra megjelentek, és újra visszakerültek.
0: 2014-ben, ugye? Akkor a kerítést áthelyezték egy magánterületre, hát oda a hatóságoknak nincs nagyon beleszólása. Egy évvel később az egész történet kapott egy igazán szép célt, adományokat kezdtek el gyűjteni a mellrák elleni küzdelem támogatására, és hogy ide eljutottak, ez szerintem teljesen jó. Ugye az ötlet 98-99-ben is szerintem agyamentnek tűnt, de ha jótékony célra tudsz valamit fordítani, és egy ilyen betegség kutatására például, hogy a betegségben szenvedők megsegítésére, akkor az már jó.
1: Szóval, hogyha ott jártok Új-Zélandon, és láttok egy olyan kerítést, ami tele van aggatva több száz melltartóval, nem kell meglepődni, nem gurult el valakinek a cukorkája, hanem ez egy kicsit ilyen bizarr turista attrakció, illetve hát egy olyan történet, amely végül egy nagyon-nagyon fontos ügyet kezdett szolgálni.

0: Kemred és az I Believe itt a Rádió Gagán. Sziasztok, drága hallgatók! Itt hagyunk titeket, de nem magatokra, mert jönnek a srácok a vagányvágánnyal, és készülnek nyereményekkel is, úgyhogy játszunk. Ez zajlik a születésnapi játékunk. Mi holnap találkozhatunk.
1: Hiszük, és tudjuk azt, bocsánat, hogy rád beszéltem, hogy egy nagyon vagány délután elébe néztek, úgyhogy ha regisztráltatok a játékunkra, akkor többek között egy fődíjat is ki fognak sorsolni a fiúk, de előjáróban erről csak egy ennyit. Mi halljuk egymást holnap is 11-től Györdevi Csaba, István Szidó vagyunk. Viszont hallásra, sziasztok!
2: 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám.
6: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi Bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok azonnal elérhető választékból, de rendelésre is elkészítjük a te igényeidre szabva. Üzletünket megtalálod a Volt Mimella alsó szintjén, a kórház mellett. Kézdi Vásárhelyi Bútorüzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
7: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
8: Dr. Optics.
9: Akkor most doktor vagy optika?
8: Szinte mindkettő.
9: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos. Körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, szárazszem diagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics. Grigore Balán utca 52. A Penny szomszédságában.
2: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Augusztusban több mint 2,2 millió vendéget fogadtak a romániai szálláshelyek, ez pedig 9%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Nagy mennyiségű aranyat találtak a határrendészek Gyurgyunál egy Törökországból érkező autóban. A következő napokban is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Csapadékra csupán a hétvégén van esély. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Idén ismét klasszikus zene tölti be a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termét, október 8-a és 11-e között második alkalommal rendezik meg a Bartók napokat, és ezúttal a zongora kerül a fesztivál középpontjába. Négy napon át különböző zenei világok, fiatal tehetségek és a magyar zenei élet Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészei találkoznak Sepsiszentgyörgyön, miközben a zongora is többféle arcát mutatja meg, a szólóestektől a kamara zenéig. A program egy igazi ritkaságot is tartogat. Bartók egyik vonós négyese különleges zongora átiratban ősbemutatóként hangzik el a fesztiválon. Augusztusban több mint 2,2 millió vendéget fogadtak a romániai szálláshelyek, ez pedig 9%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. A vendégek túlnyomó többsége, csak nem 85%-a ugyanakkor hazai turista volt. A vendégészakák száma augusztusban meghaladta az 5,6 milliót, a szálláshelyek kihasználtsága pedig átlagosan 45%-os volt. Az év első 8 hónapjában a legnépszerűbb úticélnak Konstanca megye bizonyult, több mint 1,8 millió látogatóval, ezt követi Bukarest és Brassó megye. A legtöbb külföldi turistát Németországból, Olaszországból és az Egyesült Államokból regisztrálták. Valószínűleg holnap fog egyeztetni a kormányprogramról Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök és Sorin Grindiano a szociáldemokrata párt elnöke. Politikai források szerint a felek a mai nap folyamán véglegesítik a találkozó részleteit. A megbeszélésen a szociáldemokraták megismerhetik a kijelölt miniszterelnök elképzeléseit a kabinet szerkezetéről és programjáról, valamint ismertetik a saját feltételeiket a koalícióban való esetleges részvételről. A PSZD a megbeszélést követően a következő nap dönt majd arról, hogy belép-e a készülő kormányba. Problémák nélkül működik már a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók útdíjrendszere, közölte a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A hatóság tájékoztatása szerint a torró rendszerben korábban tapasztalt műszaki problémákat elhárították, a megtett távolság, a jármű tömege és a környezetvédelmi besorolása alapján számított útdíj fizetése, így újra zökkenőmentes a romániai autópályákon és a főutakon. Nagy mennyiségű aranyat találtak a határrendészek Gyurgyunál egy Törökországból érkező autóban. A Moldvában bejegyzett járművet az ötös országúton egy célzott ellenőrzés során állították meg. A hatóságok a gépkocsi hátsó ülésén két párnába rejtve több mint 1,1 kg származási iratok nélküli ékszert találtak, amelynek értéke eléri a 660 ezer lejt. A lefoglalt ékszereket szakértői vizsgálatnak vetik alá. A járművet vezető 37 éves moldovai nő ellen vámcsalás és csempészet gyanújával indult büntető eljárás. Az eddigi előrejelzések szerint a következő napokban is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte körülbelül 20 és 24 fok között mozognak majd. Csapadékra egyelőre nem kell készülni, talán a hét végén lesz majd rövidebb esős időszak. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
11: Most pedig. De Zsolt, kezdjük el a vagány-vagányt, úgy ítéled meg 15 óra.
12: Ez most azt mondanám, nem mit csinálná.
11: Akkor szépen elnémítanám a mikrofont. Jó, kezdődik tehát a vagány-vagány. Ebben az órában a Parajdi Gamma üzlettől lehet nyerni egy vásárlási utalványt, aztán a következő órában a Melinda Instáltól egy 400 lei értékű Kodu Sensa Play Mini GBL Bluetooth hangszórót lehet megnyerni, képzeld el.
12: Ha nem olvasnád, nem mondanád, én se tudnám ki.
11: Hát azt tudja.
12: Mit nyertél a rádióvagánál? Ennél egyszerűbb a dal, amivel kezdjük a műsort. Ilyen Dr. Béres Mangó Rájzzal és egy hatalmas slágernek a feldolgozása. Éjjel ott várok rád, na hol?
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
6: Vagány-vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Hogy vagy, drága Gáborom?
1: Minden oké. Jó, sikerült a hazaút a tegnapi folyamán, úgyhogy...
0: Igen, az fontos.
1: Igaz, hogy nem vagyok igazából kipihenve, de...
0: Még igen? Mindig érzem Szidóniának az illatát a mikrofonon. Tegnap innen vezették a színes órákat is ebből a stúdióval, ahol én ücsörgök, és amúgy gondolom, hogy a Szidié, mert tegnap is éreztem, attól még lehet a kincsőjé. De mindenképp női illat. Hát az is lehet bizonyára... Ki tudja?
1: Ezt akartam mondani, hogy bizonyára nem Endré vagy Szili. Nem igaz is lehet.
0: Endre miket csinál? Reggel 5-kor.
1: Na. Endre, hívjál fel.
0: Jó. Te Gábor, olyat olvastam, majdnem leestem a székről.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami szembe jött veled.
0: Tudod, vannak a burlesz dolgok, ez most nem burlesz, hanem igen, majdnem burlesz. Ezok a burleszket azt hívjuk burlesznek, amin kacagunk, de nem kéne, sírni kéne inkább. Mert hogy alapvetően a hír, amiről szól, vagyis hogy a hír, amiről beszélni fogunk, az nem röhelyes és nem vicces, mert hogy tényleg most már sok ami sok, nagyon-nagyon régóta ég a Domogled erdeje. Ez a Herkules fürdő körüli erdő szakasz. Olyan ritka fajokkal, amelyek csak ott találhatók meg, itt faunáról is beszélek. És igen. Az a rossz, hogy állítólag a hegyvidék miatt nem megközelíthető, de hát azért láttunk már olyan erdőtüzeket, amelyek elég megközelíthetetlen helyen voltak, és mégis sikerült őket eloltani.
1: Hát jó, de ilyenkor helikopteres segítséggel tudják oltani.
0: Meg repülőgépes, meg mit tudom én. Hosszú a sztori, tényleg hosszan beszélhetnénk, hogy a hatóságok mit rontottak el, és arról is beszélhetnénk, hogy inkább foglalkozik a média azzal, hogy legyen egyenruha, többek között mi is, vagy ne legyen egy egyenruha
1: az iskolákban,
0: hogy tegyünk miniszterelnöknek, itt ne tegyünk miniszterelnöknek, nézzük ezt az egész politikai hercehurcát, cirkuszt, röhelyes az egész úgy, ahhoz, hogy van. Mindeközben Románia egyik legértékesebb erdeje ég hetek óta. Uh-huh. Na, és most képzeld el, hogy ez az az ország, ahol szegény emberek olyan elkeseredettek, olyan helyzetbe kerülnek, hogy képesek körmenetet szervezni az esőért. Értette ezt?
1: Ezt még nem is hallottam.
0: Tehát Románia az az ország, ahol 2026-ban az egyik legértékesebb erdő ég hetek óta,
1: ja.
0: És olyannyira nem tudnak a hatóságok mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy nyomorult hát emberek, akik ott élnek Herkules fürdő környékén, most képesek az istenekhez, meg az angyalokhoz, meg a nem tudom mikhez fordulni egy körmenetben, hát... hogy essen egy kicsi eső, hogy hát ha az legalább eloltja ezt a tüzet.
1: Én nem tudom megérteni, hogy nem is tudom, hogy hányadik században volt az, amikor még az indiánok esőtáncot jártak ahhoz, hogy eső legyen. De hát most már 2026-ot írunk, úgyhogy nem tudom ennyire elkeseredetnek lenni.
0: Hát de most
1: tényleg az, hogy a hatóságok semmit nem tudnak csinálni.
0: Őszintén, ha ott élnék, én mennék.
1: De figyelj, de hogyha már, ha már több hete ég a tűz,
0: igen,
1: az adott erdőben, akkor nemzetközi segítséget nem lehet kérni, és nem lehet eloltani.
0: Te hallod, Ausztráliából is ideértek volna gyalog.
1: Én biztos vagyok.
0: A segítségért,
1: érted? Tehát, hogyha Romániának nincsenek olyan helikopterei, vagy repülőgépei, amelyekből vizet lehet önteni az adott területekre, vagy felületekre, hát akkor kérjünk a szomszédos országoktól segítséget. Hát, valaki csak tud.
0: Hallgass ezt a mondatot, most élőben fordítom, apropó román tudást. Tehát György Ozránnak hívják a
1: igen,
0: Herkules fürdő polgármesterét, és ő azt állítja, hogy ezekben a percekben a tűzveszély az megfelelő eszközökkel kézben van tartva.
1: Az mit jelent, hogy kézben van tartva?
0: Az, hogy ég az erdő, de jönnek a helikopterek, meg ott történik valami. Értem, hogy nehéz a, terep, értem, de 2026-ban most nem csak arról kéne beszélni, hogy az autó fel tud menni, vagy nem tud felmenni. Hogyha tűzoltók hallgatnak bennünket, és jobban ismeritek a Domogled helyzetet, mint amennyire mi ismerjük, én mondjuk elég sokat olvastam róla, de hát nyilván itt sok a szóbeszéd, akkor írjatok nekünk, hogy itt mi a valóság. Na, de őszintén, ha én ott lennék, én biztos beállnék a körmenetbe, mert valószínűleg az angyalok is stb. Egész parád és társaság nagyobb eséllyel segít ezen az erdőtűzön, mint a hatóságok, eddig úgy néz ki. Ti miben hisztek, amiért hülyének néznének mások?

időben van. Keresd minket a rádiógaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Arról beszélünk, hogy az emberek annyira elkeseredtek a Herkules fürdői erdőtűz miatt, hogy körmendezet fognak tartani az esőért. Mert hogy most már csak ebben lehet hinni. A kiterjedt kár jelen pillanatban 400-600 hektárnyi erdős hegyvidéki területet érint. A lángok és a sziklák között izzó avartűz különösen veszélyezteti a védett fekete fenyveseket. Ez a Pinus nigra és a helyi biodiverzitást. Ez a Pinus nigra egyébként csak itt megtalálható. Ez a fekete fenyőnek nevezett valami, fekete fenyves, ez csak itt ezen a helyen megtalálható, ez ég jelen pillanatban. Azt mondják, hogy a katasztrófa védelem, a belügyminisztérium és további erők is küzdenek a tűzzel, Black Hawk-kal, Chinook helikopterekkel, de eddig nem sikerült megfékezni. Állítólag gyalog nagyon-nagyon nehezen érhetők el a különböző fészkek és emiatt, de itt meg vagyok győződve azért, hogy ezzel lehet mit kezdeni.
1: És Györgye Ozrá, vagy Orzá, Herkules fürdő polgármestere arra kérdése, hogy ösztönözte a hatóságokat arról, hogy európai segítséget kérjenek az európai polgári védelmi mechanizmuson keresztül. Orzá azt mondta, hogy Románia először más megyékből mozgósított erőforrásokat, és aztán még hozzátette, még ha 1000 vagy 2000 embert is mozgósítanának, bizonyos területekre ők sem tudnának eljutni. És arra kérdése, hogy miért nem kérnek a szomszédos országoktól esetleg segítséget. Erre azt felelte, vagyis hát inkább kérdést tett fel, hogy tudják, mennyibe kerül egy helikopter egy hétre, egy helikopter egy heti üzemeltetése. Viszont az is érdekes, hogy a híradásokban az áll, hogy az Európai Unión belül az erdőtüzek oltására bevetett Rescue, tehát Rescue repülőgépek esetében az EU teljes egészében fedezheti a szállítás költségeit, valamint az üzemeltetési költségek 75%-át. Úgyhogy nem értem, hogy jelen esetben Herkules fürdő polgármestere miért nem kér segítséget a szomszédos országoktól, vagy legalábbis ettől a Rescue-tól, mert az Európai Unió fedezi ezeket a költségeket. Emlékezzünk vissza, amikor egy jó pár hónappal ezelőtt Görögországban voltak erdőtüzek, és akkor a román hatóságok egyből felajánlották a segítséget, és menték is erdőtüzet oltani Görögországba. Ott miért lehetett megoldani a pénzkérdését, és itt miért nem lehet megoldani?
0: Mert érdekli az embereket itt. Szerintem olyan szinten parasztok azt tudják még. Azon kívül látják, hogy az erdő ég. Biztos néhányan tudják, hogy ott van néhány ritka fajta, a többi aztán ég visszanő.
1: Mindegy,
0: érted, Gábor? Két hónapja ég ez az erdő. Tehát két hónapja.
1: És mi arról beszélünk? Kompetens személyek ülnek ott is. Igen,
0: gondolj bele. Egyébként a civil és környezetvédelmi szervezetek hangsúlyozzák már is, hogy az éghajlatváltozás miatt a Romániát érintő erdei tüzek gyakorisága az növekedni fog a következő években, és hogyha ezzel a hatékonysággal kezeljük, akkor nem tudjuk eladni az IKEA-nak, meg a különböző kínai cégeknek se. Tehát, hogy mondjam... Egyébként ez most rávilágít, hogy a jövőben korai előrejelző rendszerekre is lenne szükség, tehát hogy ezeket azért szokták látni, hogy itt-ott kialakulhat, mert mondjuk nagyon kiszáradt az erdő növényzete, ilyenkor tudnak tenni ellene, megvannak erre a különböző módszerek, csak hát én úgy látom, hogy itt olyan szintű sötétség van, tehát a polgármesternek itt nézem, hogy miket nyilatkozott, hallott, hát a világ röhelye, érted? Tehát, hogy...
1: Hát például azt mondja Orza, hogy ő nem vett részt a vasárnapi körmeneten, de azt mondta, hogy a vallásos emberek számára az ilyen imák nagyon jó dolgot jelentenek. Hát ez nem oldja meg a helyzetet, én nem értem ezeket a hülye nyilatkozatokat.
0: A nyomorultaknak jó dolgot jelent az egyetlen valami, amiben tudnak kapaszkodni, mert ég az erdő körülöttük.
1: De attól ég az erdő, a továbbiakban is sajnos, tehát attól még eső nem lesz.
0: Csak tudod mi van, tehát ez egy olyan helyen van, ahol nagyon nehezen tudna átterjedni lakott területre. És akkor az van, hogy hát
1: ja, és akkor hát pusztuljon az erdő.
0: Persze, most nem nyugodtan ég. Na, de neked nincsenek ilyen dolgaid, amikben így néha hiszel, lehet hülyének
1: nézni? Az ufókban.
0: Azt tudjuk, Gábor, ez de olyat mondja, ami nem köztudott. Azt mindenki tudja, hogy te hiszel.
1: Megbeszéljük, jó?
0: Jó van, Pinket hallgatunk addig is.

0: Az jutott eszembe, hogy Hollywoodban érted, tehát ott annyira ki volt minden száradva, hogy esélyese lett volna magától.
1: Ja, itt Los Angeles környékén, arról beszélsz, ugye?
0: Igen. De mégis meg tudták állítani, érted? Itt azért egy olyan helyről beszélünk, ami jó van, itt van egy másik veszély, egy ilyen rejtett veszély, tehát azért tudni kell, hogy vannak ilyen láthatatlan föld alatti tüzek is az ilyen sziklás helyeken, ugyanis a sziklás talajon felhalmozódott vastag avar és tőzegréteg mélyen van a tűz, sokszor ott lapul meg.
1: Jó, de hát ez nem csak itt tapasztalható szerintem. Herkules fürdőn vagy.
0: Hát nem, ugye sziklás a talajt könnyebben kialakulnak ilyen mélyebb avar rétegek.
1: Hát de Los Angelesben épp úgy sziklás a talaj.
0: Hát igen, de ott mondjuk
1: azon a részen, ahol söpört, az erdőtűz volt.
0: Végig söpört, igen. Itt azért nem terjedt túlságosan nagy területre, mert azért tényleg sziklás.
1: De hogy... Mennyire idealisták vagyunk, hogy Los Angeles-t a Herkules fürdővel próbáljuk összehasonlítani.
0: Próbálsz, igen. De érted, tehát, hogy Amerikában lennék, valószínűleg egy tavat már ráöntöttek volna erre az erdőre.
1: Biztos vagyok.
0: Hogyha van egy fenyő típus, ami csak itt található meg a világon, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy tavat megfognak, és ráöntenek, úgy, ahogy van.
1: Kiveszik a tavat.
0: Igen.
1: Földestől, tómedrestől, és ráöntik az adott területre. Jó.
0: Most kirinyáltuk magunkat bőségesen, ne haragudjatok, egyébként nekem nagyon érzékeny számomra az ilyesmi. Tényleg próbálok figyelni a környezetemre, meg a természetre, és mikor ilyet látok, hogy ilyen szinten bénák a hatóságok. Annyira tehetetlennek érzem magam, mert mit csinál az ember? Most üljél autóba, és menjél oda, és egy takaróval üssed a tüzet, hogy mit csinál?
1: Jó, de hatóságok addig nem tudnak lépni, ameddig mondjuk Herkules fürdő polgármestere nem kér segítséget az Európai Uniótól. Tehát a hatóságok addig teszik a dolgokat, és az a több száz vagy ezer ember személy, magánszemély plusz a tűzoltók, mert ugye más megyékből kértek segítséget, de hát nem elég.
0: Na nézd csak meg, nagyon köszönöm Erzsikének, hogy ránk írt, amúgy félreállt az autóval, és úgy írt ránk.
1: Köszönjük.
0: Tényleg nagyon-nagyon köszönöm. Már meg voltam ijedve, hogy senkinek nem érje el az inger küszöbét az, hogy Románia egyik legértékesebb erdeje ég. Sziasztok, vezetés közben hallgatlak titeket, és úgy éreztem, hogy ez a témához én is hozzá kell szóljak, tehát megálltam. Mi augusztus második hetében voltunk a Herkules fürdőn, és akkor csak épp füstölgött az erdő, és akkor a szemünk láttára helikopterrel oltották is. Valószínűleg nagyon félrement az oltás, hogy ide jutottunk. Küldök egy videót az ottani oltásról, ami még augusztusban volt. Amúgy, ha így haladunk, akkor az Isten székéről is hasonló hír fog keringeni, mivel ott is vékonyan füstölög egy kis rész, de a kompetens személyek ezt is kézben tartják. Hát igen, ahogy látjuk, kézben tartják. Igen, egyébként pont ezzel volt a baj. Tehát pont ezzel volt a baj, hogy nem figyeltek oda ezekre a rejtett tüzekre. Tehát itt az van, hogy a tűz gyakorlatilag elbújik az avar alatt, és füstölögve terjed, aztán egy nagyobb szélfúvás következtében újraéled. És akkor így sok kis fészek jön létre, és ezt a sok kis fészket még egyre nehezebb lesz oltani, gondolom. És akkor...
1: Jó, de ha járókelők, turisták, úgy, mint Erzsikék is észrevették a füstöt, hát akkor azt más nem veszi, a hatóságok nem veszik észre. Vagy a turisták ilyenkor nem tehetnek akár bejelentést, hogy valami ott nem.
0: Hát kinek rendben. Tegyél, a hülye polgármesternek tegyél, aki elmondta.
1: Nem a polgármesternek, ez szépen a tűzoltóságnak, hogy hello, itt valami készülő.
0: Kézbe van tartva. Két hónapja ég az erdőd, de kézbe van tartva. Hogy lehet ilyet mondani?
1: Pont erre ír Zsolt egy üzenetet. Sziasztok, ha kézben tartod a tüzet, az vagy gyertya, vagy fákja.
0: Ez így van.
1: Nem kérnek segítséget, valaki kéne idegen nyelven beszéljen. Igen, lehet ez itt a probléma, hogy fire, help me.
0: Mr. Gertrude, Mrs.
1: Hercule.
0: Csaj, Gertrude, hajla Hercule.
1: Hajla Hercule, Vien. Rescue me.
0: Come on,
1: hot fire.
0: Na, és akkor eljutunk oda, érted, hogy az emberek meg elkezdenek az ég fele tapsolni, hogy hátha esik az eső, mert hogy úgy hátha lesz valami. De csak nem mondtad el, hogy hiszel ilyen hülyeségekbe.
1: Majd elmondom, hagyd békén.
0: Jó, nehezen megy ez neked. Bucky G topic itt, ez most be fog rittyenni mindjárt.
1: Sorry,
0: Papi. Ne foglalkozzatok.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a szimcsogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel

0: paratransfer.ro. Utaznál vagy küldenél valamit? A megoldás a Paratransfer. Sepsiszentgyörgy, Budapest minden pénteken, vissza szombaton. Csomagod van, autód, kisállatod, esetleg költözöl. Mi nem kérdezünk, csak megoldjuk. Kedvező árak mellett háztól házig szállítunk. Paratransfer. 0740 549 359.
1: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
2: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka.
1: Bodor.ro.
4: Társadalmi célú hirdetés. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
4: A reklám után
5: ismét lágerek és új zenék.
4: Rádió

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: itt vagyunk a szülinapi játékunkkal. Annyit kell tennetek, hogyha benneteket hívunk, elmondjátok nekünk, hogy ha a Rádió Gagát kell felköszönteni, akkor milyen ajándékot javasoltok, vagy adnátok nekünk.
1: Nekem amúgy van rá ötletem, csak mondom, de...
0: Igen, tehát akkor fejtsd ki.
1: Nem fogom, mert a legutolsó játékunkkor fogom kifejteni, amikor én játszom, mert én jövő szerdától megint szabadságon leszek, hogy jobb legyen.
0: Oké, na nézzük, ebben az órában a Parajdi Gamma üzlet ajánlott fel egy utalványt, vásárlási utalványt, ruházati részlegen beváltható ez a vásárlási utalvány, úgyhogy hívjuk is Angélát, mert őt sorsolta ki a számítógépünk.
2: Halló!
1: Szervusz, Angéla!
0: Szia, Angéla!
1: Horváth Gábor és B. Szabó Zsolt vagyunk, kisbencétlenül, a vagányvágányból keresünk. Hát mi jót csinálsz, gyere, áruld el nekünk!
2: Hát én pomoztattam le az autót, most jöttem a munkából.
1: Azt nagyon jól tetted mind a két dolgot, úgyhogy gyere, mert a délutánodat még jobban feldobjuk. Gondolom, hogy ha eljössz a munkából, és hazaértél, akkor már úgy jó fele áll a délután, azt jelenti.
2: Hát igen, igen.
1: Na gyere, még jobb fele fog állni, de először gyere, áruld el nekünk, hogy a 27 éves Rádió Gaga, mondjuk, hogyha a baráti társaságod része lenne, reméljük, hogy az, akkor a szülinapi partiába milyen ajándékot vinnél?
2: Hát milyen ajándékot? Egy mikrofon?
1: Köszönöm, van már, de egy Angéla mikrofon biztos örülne a rádiókok.
2: Van nem néhány. Tudom, valamilyen zenei cuccot, vagy nem tudom, valami ilyesmire gondolnak, hát mégiscsak egy rádió.
1: Adtál egy jó ötletet, mondtam nemrég Gábornak, hogy nekem is van ötletem, de egy jukebox például milyen jól állna.
0: Igen, jó partybox.
1: Igen. Hát jó drága ajándék, úgyhogy örülj, hogy nem kell megvenned.
2: Hát most vagy.
1: Igen, na figyelj.
2: De igen, örülök, hogy nem kell megvegyem. Persze.
1: Nem másért, csak ugye szerintem elég sokba kerül, főleg egy ilyen jó régi jukebox. Amit mi adunk neked, azt se kell megvenni, de azt tényleg oda kapod. A Gábor is mondja, mit nyertél.
0: Angéla, a Parajdi Gamma üzlet ajánlott fel egy vásárlási utalványt, amelyet a ruházati részlegén tudjátok beváltani majd. Úgyhogy gratulálunk neked.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének. Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig. Náluk mindent megtalálsz. Gamma. Stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24.
4: Sínre tesszük a délutánokat. Vagányvágány.
5: Ez is a

0: Na, ebben az órában a Parajdi Gamma üzlettől kiátszottuk a vásárlási utalványt, de akkor elmondom még egyszer nagyon gyorsan. Következő órában a Melinda Instától egy 400-re értük. Érted? Kodu SensaPlay Mini JBL Bluetooth hangszórót lehet nyerni. Úgyhogy ha nem regisztráltatok, hát akkor ne sírjatok, ha nem nyertek.
1: Jó, közben miatt? Arról beszélünk, hogy mi az a dolog, amiben hisztek, igen, de mások hülyének néznének miatta, ha elmondanátok. Nyugodtan írhattok álnéven is. Most a legfrissebb híreket hallgatjuk.
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám. Dr. Optics.
4: Akkor most doktor vagy optika?
2: Szinte mindkettő.
4: Mesterséges intelligencia támogatott diagnosztikai eszközünk nem csak látásvizsgálatra jó, hanem mint egy orvos, körültekintő szürkehályok és glaukóma szűrést, száraz szemdiagnosztikát és retina elemzést végez. Mindemellett innovatív lencsék és a világ vezető szemüvegmárkái közül válogathatsz. Dr. Optics, Grigor Ebalán utca 52, a Penny szomszédságában.
5: Új kanapét vagy bútort keresel? A Kézdi Vásárhelyi Bútorüzletben megtalálod. Kényelmes, minőségi kanapék már 1600 lejtől, többféle színben és stílusban. Francia ágyak, matracok, kézbútorok a

0: Distributor üzlet. Stílus, minőség, kedvező ár.
1: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
0: Robin Exchange valutaváltó a kézdivásárhelyi Kauflandban. Euró, dollár és számos egyéb egzotikus valuta. Gyorsan, sorban állás nélkül. Nyitva tartunk a hét minden napján. Hétfőtől szombatig 8 és 21, vasárnap 9 és 18 óra között. Rubin valutaváltó. Számolj velünk!
2: Függönyök, sötétítők, római rulók, pliszék, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Prettoni. 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Zár alá helyezte Călin Georgescu bankszámláit a díkot, elutasító döntést hozott az Alkotmánybíróság, megállapítva, hogy nem áll fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között az igazságügyi dolgozók bérhátralékának ügyében. A következő napokban nagyjából a maihoz hasonló időjárásra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Az autizmus és az ADHD alapvető jellegzetességeiről, valamint a gyermekek hatékony támogatásáról tart ingyenes előadást Szigeti Zsófia október 29-én Sepsiszentgyörgyön a Kokolyzában. Az eseményen a résztvevők megismerhetik a viselkedések hátterét, valamint olyan azonnal alkalmazható gyakorlati módszereket és eszközöket kapnak, amelyek mind otthon, mind az oktatási intézményekben segítenek az akadálymentes környezet kialakításában. A részvétel díjmentes, de a szervezők jelzik, hogy az előadásra előzetes és regisztráció szükséges. Zár alá helyezte Călin Georgescu bankszámláit a díjkot, a hatóságok mai kényszerintézkedése nem az első a sorban. A volt államfőjelölt Mogosvájai villáját már korábban lefoglalták. Georgescu szeptember végétől 30 napos előzetes letartóztatásban van, és a hét folyamán a díjkot székhelyére kísérték, hogy jelen legyen az otthonából lefoglalt elektronikai eszközök átvizsgálásánál. A nyomozás most egy üzletember feljelentése nyomán indult, akit a gyanú szerint egy nemes fém kereskedelmi hitelígérettel csaptak be, és több részletben 1,1 millió eurót csaltak ki tőle. Elutasító döntést hozott az Alkotmánybíróság, megállapítva, hogy nem áll fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között az igazságügyi dolgozók bérhátralékának ügyében. A taláros testület tehát negatívan véleményezte Ilie Bolozsán beadványát, aki azután fordult az alkotmánybírákhoz, hogy a bukaresti ítélőtábla kötelezte a kabinetet a bíráknak és ügyészeknek megítélt, mintegy 4,8 milliárd lejes bértartozás kifizetésére. Az ügyvívő miniszterelnök szerint a bíróság túllépett a hatáskörén, és átvette a kormány szerepét a költségvetési források elosztásában. A döntés értelmében érvényben marad az ítélet, amely 10 napos határidőt szabott a törlesztésre a bírák felé, ezt követően pedig szigorú késedelmi kamatokat és bírságot ír elő a kormánynak. Most pedig a sporthírek következnek, a mikrofonnál Rigmányi Eszter, maradjanak velünk!
5: Harmadik kalapból várja a román labdarúgó válogatott a 2028-as Európa-bajnokság selejtezőjének sorsolását. Románia a Nemzetek Ligája csoportkörében mind a 4 mérkőzését elveszítette, így az utolsó helyen áll, a Svédország elleni hazai vereség pedig eldöntötte, hogy nem kerülhet az első 2 kalap egyikébe. A Football Meets Data jelenlegi számításai szerint a románok a hátralévő eredményektől függetlenül a harmadik kalapban maradnak, a magyar válogatott egyelőre a második kalapban szerepel, a sorsolás december 6-án tartják Belfastban. Közleményben reagált a portugál válogatottnál történtekre Cristiano Ronaldo, aki szerint Jorge Jesus szövetségi kapitány kétszer is megszegte a neki tett ígéretét. Ronaldo állítása szerint a Norvégia elleni mérkőzés előtt a kapitány 30 perc játékot ígért neki, végül azonban a teljes bemelegítés után sem küldte pályára. Később abban állapodtak meg, hogy Jesus a sajtótájékoztatón tisztázza a történteket, Ronaldo szerint azonban ez sem történt meg. A portugál csapatkapitány ezért elhagyta az edzőtábort, de hangsúlyozta, válogatottbeli karrierjét még nem zárta le.
4: A következő napokban nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk csapadék nélkül. Az égbolt felhős lesz, viszont talán még egy kicsit melegebb is lesz, mint az megszokott ebben az időszakban. Mindemellett a hétvégére már jósolnak csapadékot is, de nem nagy mennyiségben, főként vasárnap egyébként. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
6: Most pedig. Domogled Nemzeti Park erdejei 2 hónapja Herkules fürdő mellett. Itt található a világon egyedüliként a fekete fenyves, vagy a fekete fenyő, az is ég 2 hónapja. Mindeközben a hatóságok húzogatják a vállukat, és oda jutott a dolog, hogy az emberek már körmenetet szerveznek az esőért.
7: Na és akkor itt a kérdés a továbbiakban is, hogy mi az, amiben hisztek, és mások hülyének néznek miatta. 0730548888, folytatjuk Chris Brown-nal, Pitbull-nal is itt a fán.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
0: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.
8: Chris Brown.

0: Ariana Grande-t hallgattuk itt a Vagányvágányban. Ugye arról beszélünk, hogy Herkules fürdőn körmenetet tartottak esőért, mivel több mint egy hónapja próbálják a tűzoltók. Kettő akkor, na. Köszönöm a kiavítást. A tűzoltók eloltani a Románia legnagyobb nemzeti parkjában a Domogled Cserna völgyben pusztító tüzet, és a sziklás terep és a meredek lejtők hát eléggé nehezítik a beavatkozást, egyes területekre pedig a szárazföldi egységek egyáltalán nem tudnak eljutni, és egyelőre Herkules fürdő polgármestere nem kért nemzetközi segítséget, vagy az EU-n belüli segítséghez. Mi azt mondta, nem folyamodott.
1: Fogalmunk sincs, hogy mennyibe kerül egy olyan helikopter, amit az EU-ból küld. De na, most kiderült, hogy tiszta ingyen küldik. Valaki nem akarja felhívni, elmondani neki, hogy csávó, legalább nyilatkozni tanulj meg, hogyha tenni nem. Na mindegy. Jól van.
0: És akkor ugye feltettük a kérdést nektek, hogy mi az, amiben hiszek, és mások hülyének néznek miatta. Írja egy hallgatónk, néznének. Egy hallgatónk írja, hogy név nélkül olvasok az üzenetét. Sziasztok, fiúk! Egy ideje odafigyelek ezekre az apró dolgokra. Babona vagy gabona engem segít. Mindig elmondok egy imát, amikor kilépek a házból, bármit csinálok, leszállás az ágyból, zokni felhúzás, lépésinduláskor, kilépés az ajtón, stb. Mindig jobb lábbal teszem. Úgy tapasztalom, hogy segít a mindennapjaimban, nincs panaszkodni valom, szép napot nektek!
1: Na, ha jól értem, akkor mindent jobb lábbal kezdesz.
0: Mindent jobb lábbal, igen.
1: Erről eszembe jut egyébként egy szituáció. A tótékat nem tudom mennyire ismeritek, ott van a postás, és a postásnak ugye van egy ilyen mániája, hogy utálja páratlan számokat. Azért mindig mindent párosan csinál. Számolja a lépteit, és hogyha mondjuk több, vagy véletlenül, amikor megáll megkínálni, akkor pont páratlan lépés számban van, akkor még egyet lép hozzá. Meg mindenféle. Ez jut nekem erről eszembe. Nem csak babonákról van itt szó egyébként, hanem biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan szokásai, vagy hisz olyan dolgokban, amelyet mondjuk ugye a nagyvilág hülyeségnek tart. Egyébként sokak hitét eleve a nagyvilág hülyeségnek tartaná, vagy a környezete hülyeségnek tartaná, és éppen ezért az emberek inkább nem beszélnek róla. És jobban is teszik, azt kell mondjam, mert hogy rosszabb annál nincs, mint hogy te hiszel valamiben, más meg valamiért úgy gondolja, hogy megengedheti magának, hogy a földig tiporja azt, amiben te nap mint nap hiszel. És ez lehet a legegyszerűbb kicsi dolog is, mit tudom én, gombokat gyűjtesz, elmondod valakinek, ő meg totál hülyének néz, hogy te gombokat gyűjtesz, nem gondol abba bele, hogy neked az mennyire rosszul esett, mert hogy a napot nem tudom mennyi része telik neked gombokkal. Na, úgyhogy valami ilyesmire voltunk kíváncsiak, és hát jött egy-két üzenet. Rokman a círja egyébként az esettel kapcsolatban, a domogledi esettel kapcsolatban, hogy sziasztok, titánok, sajnos azok a személyek, akik tudnak tenni ellene, nem értenek hozzám. Azok, akik értenek hozzá, azok meg nem tudnak tenni semmit. Ez Romaneszka csodás mioritikus varázsa. Valóban ez is egy ilyen varázslat itt az országban, hogy valahogy sehogy sem tud találkozni a szakértelem és a lehetőség. Nem tudom, hogy csinálják, de valahogy tényleg így alakul.
0: Közben Attilától Facebook Messengeren kaptunk egy linket, írja, hogy sziasztok, találtam egy weboldalt, ahol konkrétan látszik szatellit felvételen, ahogy terjedt a tűz. Meg is nyitottam én ezt a linket, és hát igen. 419 hektár égett le eddig.
1: Hát igen, de van, akik 600-at is számolnak, mert hogy mondom, több tűzfészek van, és akkor a kiterjedést elég nehéz összeszámolni. Na, de ír nekünk valaki más is. Jó napot, kevés babonát tartok, de ha valahová megyek hosszabb útra, vagy ügyeket intézni, és női személlyel találkozok, elsőnek inkább nem is megyek. Nagyapámtól maradt ez a babona, vásáros ember volt, és ezt tartotta. Elég nehéz lehet a dolgod. Most nem tudom, hogyha például az ember a feleségével utazik, akkor mit csinál? Tehát, hogyha valahova indulsz, valami tenni készülsz, igen, és az első ember, akivel találkozol, ez egy nő, akkor azt ne tedd, mert hogy akkor az balul fog elsülni. Ha jól értem.
0: Jó, lehet, hogy magyarázatra szorul ez a babona, de meglátjuk, azt mondja, hogy
1: kompakt diszkó. És azt mondja,
0: így van, hogy kompakt diszkó.
1: És jó, azt mondják, hogy minden rendben. Úgyhogy minden
0: legyen rendben. Így.
2: Informálunk, eligazítunk, sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
2: Slágerek és új zenék.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Szóval Herkulesfürdő lakói görmenetet szerveztek, hogy hát ha lesz egy kis eső és eloltja azt a tüzet, amit a hatóságok két hónapja nem tudnak, egy védett területen, ahol olyan fa fajta él, a fekete fenyő, amely csak ott található meg.
1: Na, és... Jó, oké, de figyelj, nem kell annyira kiegyezni erre a dolgot, mert hogyha nem élne egy olyan fafajta, vagy egy olyan fenyőfajta, ami jelen pillanatban...
0: Ez csak súlyosbító tényező.
1: Súlyosbító tényező, de így is már el kellene oltani a tüzet, mert ahogy te az előzőekben közbeszóltál, hogy két hónapja ég a tűz.
0: Kíváncsi vagyok, ha a polgármester úr villája ott lenne valahol a közelben, akkor eddig már... Biztos, hogy
1: jaj, addig már
0: csicsenek, igen, jól gondolom én ezt.
1: Igen.
0: Egy ilyen országban élünk. Gáborin, utána néztem ezeknek a hiedelmeknek, mert mondtuk, hogy közben írjátok meg azokat a dolgokat, amelyekben ti hisztek, és lehet, hogy mások hülyének néznének miattuk.
1: Hittak még,
0: és
1: igen.
0: Én azt látom, hogy itt a nagyvilágban azért a hiedelmek és hitek és babonák legtöbb része a gyerekeket szivatja. Őszintén mondom. Tehát Japánban, képzeld el, van egy olyan szokás, hogyha dörög, akkor a gyerekek elket akarják a köldöküket. És ez azért
1: hát
0: van.
1: Ez milyen hülyeség, igen.
0: Rá, mert most jön a lényeg. Mert hogy van egy olyan hiedelem, miszerint Raijin, a mennydörgés istene, elragadja és megeszi a gyermek köldökét a vihar alatt. Tehát nem elég, hogy a gyermek fél eleve, a legtöbb a dörgés.
1: Még a frászozzák rá ezzel a hülyeséggel.
0: Igen, Raijin is megeszi a köldöködet.
1: De miért pont a köldöködet?
0: Gyerekek, ne hallgassatok a csúnya felnőttekre, mert ezek hülyeségek. Tehát Raijin sincs amúgy, mert bocsánatot kérek attól, aki híz benne, de nincs amúgy Raijin, és ha van is, semmiképp nem eszik köldököt. Tehát ez semmi esetre sem.
1: Melinda írja nekünk, én abban hiszek, hogy az állatok sokkal többet értenek belőlünk, mint amennyit mi gondolunk, és úgy hiszem, hogy ha ezt elmondanám nagyon sokaknak, akkor kinevetnének. Nem csak azt, hogy éhesek vagyunk-e, vagy szomorúak, hanem konkrétan érzik, ha valami nincs rendben velünk. Volt olyan időszakom, amikor nagyon rossz paszban voltam, és a kutyám szinte folyamatosan mellettem volt. Nem csináltam semmit, csak odafeküdt mellém. Lehet, hogy erre van tudományos magyarázat, de engem nem is érdekel. Én tudom, hogy ő akkor ott valahogy értett engem.
0: Van amúgy.
1: Én ezt tapasztaltam az én kutyáimmal is.
0: De mindenki tapasztalja, mert van erre tudományos magyarázat. Tehát például,
1: van?
0: Igen, persze, hát ezért használják többek között terápiás célra a kutyákat, mert ő rendkívül erős az érzékelésük, és érzik azt, hogy az emberek körülöttük milyen állapotban vannak. Tehát például, hogyha egy kutyát beviszel egy olyan helyre, ahol nagyon sok ideges ember van, a kutya maga is ideges lesz. Tehát hajlamosak átvenni tőlünk ezeket a dolgokat, viszont nagyon sok esetben ők jobban tudják kezelni, mivel nincsen tárgyi tudásuk különböző dolgokról, és hogyha érzi, hogy a gazdája szomorú, ő ezt nem úgy érzékeli, hogy szomorú, hanem az energiákból úgy gondolja, hogy neki segíteni kell. Ezt meg nem úgy fogja tenni, hogy ugrál rád, hanem úgy megpróbál támogatni téged. És ez meg minden bizonnyal nagyon sok gazda tapasztalja, amúgy a macskák is képesek erre.
1: Most az jutott eszembe, hogy egy jó pár héttel ezelőtt volt egy pár, aki veszekedett az egyik parkban, de tényleg nem vitatkoztak, hanem veszekedtek elég hangosan, és kutyasétáltatás közben történt ez. És azt vettem észre, hogy a kutyájuk, az ült kettő között, és nézte őket ilyen nagyon-nagyon-nagyon lesajnáló szemmel, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, vagy hogyan fogalmazzak, de szerintem a kutya ott is érezte, hogy ott valami nincs rendben.
0: Általában például akkor szoktak közbeszólni a kutyák, hogyha megölelik egymást az emberek, vagy hogyha mondjuk nagyon hevesen veszekszenek. Tehát ezeket a kitörő érzelmeket szokták ők lereagálni, mindegyiket érzik nyilván. De hát
1: ja, hát amikor mi ölelkezünk otthon, akkor igen, akkor azt észreveszem a kutyán.
0: Úgyhogy
1: ő mellettünk is várja.
0: Ne, jó, hát akkor jó dolgotok van. Az jó dolgotok van. Tacskó, ez meg. Bármelyik lányt megölelem.
1: Mint te mi, féltékeny?
0: Egy az egybe. Bármelyik lányt megölelem.
1: Jó pofák ezek a kutyák.
0: Igen. Dua Lipa is jó pofa, őt fogjuk hallgatni. Break my heart. Törjük össze a szívét. Jaj, hányan összetörnék az összét.

0: break my heart. Itt kérdezik közben, hogy de mi az, amiben mi hiszünk és hülyének néznének. Van olyan kategória, hogy nem szívesen mondanám el, nem azért, mert szégyellem, nem azért, mert hülyének néznének, hanem azért, mert tudom, hogy elítélnének az emberek miatta. Úgyhogy, de nem is az ítélet az amúgy, ami jobban zavar, hanem pont az, amiről beszéltem.
1: Mit mond majd a szomszéd, hogyha elmondod?
0: Nem az, hanem hogy számodra fontos, és akkor mások meg megengedik maguknak, hogy valamiért nem tudom, hülyének nézzenek. Így vagyok én egyébként az állataimmal, hogy miközben én rengeteg energiát ölök bele, meg nagyon-nagyon szeretem őket, meg tényleg nagyon sok időt töltök el velük. Hogyha mondjuk másoknak mesélek arról, hogy milyen állataim vannak, akkor meg mindenki valamiért megengedi magának, hogy lefújozzon valamit, amit mondjuk te nagyon-nagyon jó, hogy is mondjam, jónak, fontosnak, szépnek tartasz. És ez rosszul esik az embernek. Úgyhogy legtöbb embernek például nem is beszélek arról, hogy milyen állatokat tartok otthon. Na, de van olyan, amiről beszélnék azért. Érdekes, mert nagyon hiszek a talizmánok erejében. Talizmán alatt azt értem, hogy ha például utazok valahová, akkor mindig a lányaim szoktak adni valamit, hogy vigyem magammal. És én abban...
1: Mert az szerencsét hoz.
0: Úgy... Hát, hogy csak úgy legyen velem, vigyázz rám.
1: Ja. Igen.
0: És én ezekben nagyon hiszek. De nem feltétlenül csak a lányaim. Tehát, hogy már többször kaptam, mint a testvéremtől is kaptam már ilyet, meg édesanyámtól is kaptam ilyet, és ezeket mindig magamnál hordom.
1: De nem kell úgy erre gondolni, mármint a talizmánokra, hogy ilyen hókusz-pókusz, meg aura, meg mit tudom én.
0: Hát kicsi ilyen is van benne. Most, hogy én társítok hozzám, mert bírom, élvezem az ilyesmét. Uh-huh. Mit tudom én, volt olyan, hogy már egy nagyobb kutyamackót, vagy hogy kell ennek mondani, kutya plüst adott a kislányom, és Kölnben volt egy fontos üzleti megbeszélés, meg képes voltam magammal hurcolni, és az asztalra kitenni. De végül tényleg szerencsét hozott, mert mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi az a plüst, ezért a figyelem totál rám terülődött, úgyhogy engem biztosan nem felejtettek el, mert én voltam a plüses bácsi. Úgyhogy ez egy jó marketing fogás is lehet. Na, de hogy én vedélyezekbe hiszek. Tudom, hogy nem fér össze a keresztény hittel sokak fejében az ilyesmi, sem a babona egyébként, sem a különböző talizmánok használata, de én ebbe hiszek.
1: Hát oké, rendben, de azért, hogyha a kereszténységről beszélünk, rengeteg olyan szemét ismerek, aki keresztény és épp úgy babonás.
0: Jó, csak mondom, ez alapvetően nem, a kettő nem fér össze. Sőt, a múltkor, amikor egyszer a babonákról, kimondottan a babonákról beszéltünk itt a Vagány-vágányban, kaptunk három olyan üzenetet is, hogy ne beszéljünk a babonákról, mert ez nem fér össze a keresztény hittel. Na, de hát vannak dolgok és vannak dolgok.
1: Én abban hiszek, hogyha egy thrillert vagy egy horrorfilmet megnézel,
0: thriller, utána thrillert,
1: igen.
0: Thriller,
1: hát,
0: igen.
1: Ahogy tegnap mondta a Bence is, a Bluetooth.
0: Thrillert,
1: vagy horror,
0: Michael Jackson megnézel. Szokta felgatni a thrillert.
1: Thrillert, hát hogy ne? Rendben. Tehát, hogyha megnézek egy thrillert, vagy egy horrorfilmet, akkor abban hiszek, hogyha felgyújtom a villanyokat, bármit a lámpákat, felkapcsolom pontosabban, mert a gyertyát azt gyújtjuk. Tehát...
0: De nem az autóban.
1: Nem.
0: Jó.
1: Az autóban elég nehéz, tehát hogyha az autó gyertyáját szedett ki, azt nehéz meggyújtani.
0: Van, aki próbálkozik vele.
1: Na, de akkor menjünk vissza a mondat elejére, jó?
0: Jó, kérlek.
1: Tehát, hogyha megnézek egy thrillert, vagy egy horrort, akkor azért kapcsolom fel a villanyt, vagy a lámpát, mert hiszem, hogy olyankor a démonok és a szellemek kimennek a szobából. Mert annyira be tudok rezelni egy horrorfilm megnézése közben, hogy utána muszáj nekem világosság legyen. Legyen ez nappal, éjszaka, bármi.
0: Na, gyere, mondok neked jobbat.
1: Jó.
0: Én nem merek elmenni a kapcsolóig. Tehát akkor kérdezik tőlem, hogy...
1: Nekem azért van távirányítós.
0: Az is van, de a telefon sosincs mellette. A lényeg az, hogy mindig kérdezik, hogy miért olvasok, meg nézek ennyi horrort. A thrillert is szoktam, de csak nem fél a kászában. És én mindig mondom, hogy azért, mert rohadtul félek. És ez nekem miért jó? Hát azért, mert hogy ez egy olyan érzés, amit...
1: Jó érzés.
0: Igen, valami. Ilyen, hogy mondjam, kontrollált környezetben. Tehát nem az, mikor jön feléd az oroszlás, meg fog enni, hanem ott tűz a kicsi szobádban, és közben tojkász. Na jó van. Hügellel megyünk tovább, és nem sokára Gábort megkérem szépen, hogy mondja el, hogy milyen nyereményt adunk oda egy hallgatónak. El tud mondani?
1: El fogom mindjárt. Mondjam most tudod, mondjam, vagy később egy kicsit. Na jó, 400 leértékű Kodu SensaPlay Mini JBL Bluetooth hangszórót lehet nyerni a Merida Insta-ról.
0: Thriller dolog.
1: Fú, ez nagyon kemény.
2: Minden érdekel minket. És téged?
3: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma-Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma-Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
2: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugár út 33 e-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
3: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
4: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
5: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
4: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: A reklám után.
9: Ismét lágerek.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Na és akkor most ismét el tudom mondani. A Melinda Install ajánlott fel egy 400 lei értékű Kodu Sensaplay Mini JBL Bluetooth hangszórót a Gaga szülinapi játékában.
1: Nem lehetne azt mondani, hogy egy JBL boxát.
0: Boxát? Hát jó, akkor legyen egy kisebb party boxról van szó.
1: Party box?
0: Igen.
1: Az ilyen húzogathatós boxa?
0: Hova húzogatnád? Ja, jó, oké. Okay. Szerintem sorsoljuk, jó? Hunort fogjuk írni. Jaj, tudom, miről beszélsz. Igen, nekem is ilyen húzogatós.
1: Jó, jó.
0: Bármit, érted.
1: Értem.
0: Lássuk, Hunor.
1: Ezért szemet Hunor mit csinál? A partikot ma húzogatja. A GBS-t.
2: Igen.
1: Szervusz, Hunor.
0: Szia, Hunor.
1: Jó, itt a hangulat. Bészabó Zsolt, Horváth Gábor vagyunk. Rádió Maga. Mi ott csinálsz? Gyere, elmondál nekünk.
2: Pont épp dolgozok, munkában vagyok.
1: Na pont épp mi is képzeld el, de hogy ez a kettőnek a találkozása, ez annyit ér, hogy te nyerhetsz nálunk. Én nem fogom tudni elmondani, hogy mit, meg Gábor szeretném hosszan elmondani, én majd elmondom talán rövidebben, de még azelőtt arra vagyunk kíváncsiak, hogy a 27 esztendős Rádió Gagát ugyan bizony mivel köszöntenéd fel.
2: Fú, hát én először is megköszönném az eddigi munkát, és
1: ez ilyen búcsúszónak hangzik.
2: Nem, legyen, még nagyon sokáig legyen kitartás, erő, hogy ezt folytatni tudja ez a rádió, mert nagyon sokan hallgassuk, és nagyon szeretjük, és köszönjük a munkátokat.
1: Te tudd meg, hogy ez, amit most elmondtál, ez jobban esik, nem tudom, egy Ferrarinál.
0: Bármilyen tárgynál.
1: Őszintén, igen. Őszintén. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt neked. Cserébe van egy igencsak értékes ajándékunk. Én azt mondanám, hogy nyertél-e boxát, de

0: fűtés-hűtés, napelem és hőszivattyú rendszerek széles választékával. Belindia Install, ahol a minőség kényelemmel jár.
1: Zsírra tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.
2: Ez is olyan.

0: Nem távolodunk el olyan irtózatosan nagyon a hitvéli dolgoktól, de ezt a témát így ebben a formában lezárjuk. Azért is, mert hogy őszintén én nagyon-nagyon félve meg rossz érzésekkel gondolok erre a domogledi erdőtűzre. Remélem, hogy sikerül megoldani. Köszönjük az üzeneteket, de megyünk tovább.
1: Így van, 0735488888, ide írhatok nekünk, itt lehet regisztrálni még játékunkra. Arra figyeljetek, hogy a mai napon már nincs játék, de holnap reggel 7 órától, vagy esetleg 8-tól a 3-as szabályban ismét játszani fogunk a Gaga szülinapi játékában. Most menjünk tovább a hírekkel.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
7: Nagyon jó,
8: szuper!
7: Te nagyon meglepődtem,
8: a
7: mindennapjaid része
8: vagytok.
7: Köszönöm, köszönöm.
8: Megvisszahangosítottam a rádiót?
6: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát? Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
7: Megtem a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm, köszönöm.
6: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
9: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemben jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
10: Reklám. Gyógyszer, vitamin vagy bármi a gyógyszertárból. A megoldás a telefonodban van. Medrész. A Medrész abban megtalálod a hozzád közelebbi gyógyszertárakat. Leadhatod a rendelésed, és már át is veheted. Érvényes receptköteles és recept nélkül kapható termékekre is. Medrész. Ahol minden recept otthonra talál.
11: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
12: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
13: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámmal, vagy keresd fel a www.havasilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
14: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
15: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
16: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordisz Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
17: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordiszhoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordisz. Szívügyünk az egészséged.
18: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
19: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
18: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
20: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
6: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
8: Augusztusban több mint 2,2 millió vendéget fogadtak a romániai szálláshelyek, ez pedig 9%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest. Nagy mennyiségű aranyat találtak a határrendészek Gyurgyunál egy Törökországból érkező autóban. A következő napokban is nagyjából a maihoz hasonlóan alakul az időjárás. Csapadékra csupán a hétvégén van esély. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Idén ismét klasszikus zene tölti be a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termét, október 8-a és 11-e között második alkalommal rendezik meg a Bartók napokat, és ezúttal a zongora kerül a fesztivál középpontjába. Négy napon át különböző zenei világok, fiatal tehetségek és a magyar zenei élet Kossuth és Liszt Ferenc díjas előadó művészei találkoznak Sepsiszentgyörgyön, miközben a zongora is többféle arcát mutatja meg, a szólóestektől a kamara zenéig. A program egy igazi ritkaságot is tartogat. Bartók egyik vonós négyese különleges zongora átiratban ős bemutatóként hangzik el a fesztiválon. Augusztusban több mint 2,2 millió vendéget fogadtak a romániai szálláshelyek, ez pedig 9%-os növekedés a tavalyi év azonos időszakához képest, derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. A vendégek túlnyomó többsége, csaknem 85%-a ugyanakkor hazai turista volt. A vendégészakák száma augusztusban meghaladta az 5,6 milliót, a szálláshelyek kihasználtsága pedig átlagosan 45%-os volt. Az év első 8 hónapjában a legnépszerűbb úti célnak Konstanca megye bizonyult, több mint 1,8 millió látogatóval, ezt követi Bukarest és Brassó megye. A legtöbb külföldi turistát Németországból, Olaszországból és az Egyesült Államokból regisztrálták. Valószínűleg holnap fog egyeztetni a kormányprogramról Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök és Sorin Grindiano a szociáldemokrata párt elnöke. Politikai források szerint a felek a mai nap folyamán véglegesítik a találkozó részleteit. A megbeszélésen a szociáldemokraták megismerhetik a kijelölt miniszterelnök elképzeléseit a kabinet szerkezetéről és programjáról, valamint ismertetik a saját feltételeiket a koalícióban való esetleges részvételről. A PSD a megbeszélést követően a következő nap dönt majd arról, hogy belép-e a készülő kormányba. Problémák nélkül működik már a 3,5 tonnánál nehezebb teherautók útdíjrendszere, közölte a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat. A hatóság tájékoztatása szerint a tolrórendszerben korábban tapasztalt műszaki problémákat elhárították, a megtett távolság, a jármű tömege és a környezetvédelmi besorolása alapján számított útdíj fizetése, így újra zökkenőmentes a romániai autópályákon és a főutakon. Nagy mennyiségű aranyat találtak a határrendészek Gyurgyunál egy Törökországból érkező autóban. A Moldvában bejegyzett járművet az ötös országúton egy célzott ellenőrzés során állították meg. A hatóságok a gépkocsi hátsó ülésén két párnába rejtve több mint 1,1 kg származási iratok nélküli ékszert találtak, amelynek értéke eléri a 660 ezer lejt. A lefoglalt ékszereket szakértői vizsgálatnak vetik alá. A járművet vezető 37 éves moldovai nő ellen vámcsalás és csempészet gyanújával indult büntető eljárás. Az eddigi előrejelzések szerint a következő napokban is nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk. A hőmérsékleti értékek Erdély szerte körülbelül 20 és 24 fok között mozognak majd. Csapadékra egyelőre nem kell készülni, talán a hét végén lesz majd rövidebb esős időszak. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
21: Most pedig.
1: Te Zsolt! Most így, hogy 5 óra elmúlt és a hitbéli kérdésekről beszéltünk, képzeld el, hogy rádiójelet fogtunk, mármint a Föld fogott egy ilyen idegenebb bolygóról. Szerintem erről érdemes egy kicsit
0: már beszélni. Már fogtunk egyszer, aztán kiderült, hogy nem tudom, de kiderült, hogy Tesla lőtte fel, és az jött vissza valamiben, megütközött. Nikola Tesla. Nem az
1: igen,
0: a Tesla.
1: Igen.
0: Na, mindegy, az a lényeg, hogy ufózunk egy kicsikét, hogyha maradunk a hitbéli kérdéseknél, hiszitek-e, hogy vannak földön kívüliek, és ezt írjátok meg nekünk, addig is Camila Cabello fog szólni, jön a hazug, a liar.
21: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
22: Vagány Vágány.
21: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Témánkat egyébként nagyon jól kiegészítette a téma, hát nem felvezetésünket, csak említésünket, mert mondtuk, hogy a földön kívüliekkel szeretnénk foglalkozni, mert hogy megint fogtunk valami jelet. Na, és...
1: Rádió jelet.
0: Igen, igen. Én például a női testet azt földön kívülinek tartom.
2: Azt mondom,
0: hát szerintem ilyen szép dolgot képtelen a Föld teremteni. Úgyhogy
1: ilyenkor olvadnak meg a hölgy hallgatók szívei, amikor Bénszabó Zsolt ilyeneket jelent ki, hogy...
0: Én remélem.
1: Hát hihetetlen.
0: Na de amúgy félig meddig komolyan is gondolom, amit most mondtam. Na, azt írja Attila nekünk, hogy mit jelent a Földön kívüli, egy amőbe az Európa nevű holdon, vagy egy szürke kis emberke valahonnan az Androméda ködből. Ha előbbi, mármint az amőbe az Európa nevű holdról, akkor szerintem a naprendszerünkben fogjuk megtalálni az első jeleket. Nem tudom, hogy pontosan mire gondolsz, Attila, mármint a jelek alatt, hogy ez mit jelent. Én is úgy gondolom, és valószínűsítem, hogy az első... Hogy is mondjam, az első olyan földön kívüli élet nyomát, amit be is vallanak nekünk, hogy megtaláltuk, azt valami hasonlóban fogjuk megtalálni. Valami kisebb lényben, valami...
1: Bacillusban?
0: Nem bacillusban.
1: Próbálok tudományosan hozzászólni.
0: Valami egysejtűhöz hasonló egyszerű életformában, és éppen ezért tartom nagyszerűnek Andy Weirnek a Hail Mary küldetés című könyvét, és a film is jó, de a film az inkább egy családi film, nem egy science fiction, de a könyv az nagyszerű, mert hogy ott abban főszereplő kis lények, azok ilyen egysejtűek, amik egy másik bolygóról származnak, és nagyon különösen élnek, meg léteznek, meg nagyon különösen táplálkoznak. A napnak az energiáját szívják el. Na, és azért tartom nagyszerűnek, mert hogy én is valami hasonlót képzelek el. Tehát, hogyha találkozni fogunk földön kívüli életformával, azt szerintem valami ilyen nagyon egyszerű lesz. Mi mindenre
1: igen,
0: az
1: csak ez a képzeletünkben van.
0: Nem.
1: Tehát te is azt mondod, hogy így képzeled el?
0: Hát igen, de hogy ezt tartom valószínűleg, akkor mondanám
1: ezt
0: így.
1: Ezt szeretnéd?
0: Nem, ezt tartom valószínűleg. A képzeletemben nekem is az van mindenki másnak, hogy valami két lábon járó, lábakkal, kezekkel, fejjel rendelkező gondolkodó lény.
1: Aha. Azt szerintem abszolút egyetértek vele, tehát teljesen másfajta életjeleket találhatunk majd a későbbiekben, ami az űrből jön. Mit nevetsz? Mit nevetsz?
0: Egon, vajon egy csúnyát mondtam. Én nem csak hiszem, hanem tudom is, hogy léteznek UFO-k, azt írja Egon nekünk az alkalmazásban. Egy netes randi alkalmával találkoztam vele, és onnan tudom, hogy UFO, mert emberi lény nem lehet ennyire csúnya. Öcsém! Fú, kész! A hónap kommentje.
1: Közben Attila reagált a kérdésedre.
0: Remélem,
1: írja, hogy a földön kívüli élet jeleit itt találjuk meg a naprendszerünkben, például az Európa holdon, nem véletlenül írtam, folyékony víz van a jeges felszín alatt.
0: Ja, de hogy az még nem bizonyítja azt, hogy élőlények is vannak. Itt élőlényről beszélünk. Nem pedig, na mindegy. Rokmalac jót ír, és én hiszek ebben, hogy elég nagy helypazarlás lenne az univerzum, ha csak mi lennénk az egyedüli értelmes faj. Nem?
1: Hát biztos vagyok benne.
0: Hát de őszintén,
1: csak mi szívánk ezt a ekkora földi
0: szívást érted, nem földi levegőt, hanem az univerzumot.
1: Így van, így van, igen.
0: Ekkora szívást érted, hogy mind sehol máshol semmi ne legyen, csak mi gondoljuk azt, hogy itt mi vagyunk mindeneknek a mindene. Hát a relativitást nem tudjuk még felfogni, nemhogy az, hogy valahol máshol ténylegesen.
1: Milyen relativitás? Pitagorász tételét nem tudom felfogni. Milyen relativitás elmélet, adjad már.
0: Folytatja Rokmalac.
1: Hiszteke? Mit ír?
0: Azt mondja, de mivel vannak értelmesebbek is, azok rájöttek, hogy nincs, amit itt keressenek.
1: Még egyelőre?
0: Na, most mondjad. Vagy kérdezzem.
1: Mit mondjak?
0: Kérdezzem?
1: Hiszteke? Igen, hisztek a földön kívüliek létezésében, bármilyen formában legyen is az. 0730 54 88 88. Ide is írhattok az alkalmazásunkba is. Attila nagyon egyszerűen megírja az SMS falunkra. Igen, igen, igen. Ennyit írt Attila.

Szélföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Summer nem akar felöltözni, és ezért énekelt egy dalt a csóri emberekről. Nagyon jó, aki nincs felöltözve. Mindenki, aki le van vetközve, azt köszöntjük itt a Vagány-vágányban, de írja meg nekünk, hogy mit gondol az űrlényekről, vagy hogy kell ezt mondani?
1: Hát inkább a földön kívüli
0: életformáról.
1: Igen, az életformáról. László írt neked Zsolt Facebookon, azt írja, hogy szerintem Zsolt valami rossz fát tett a tűzre otthon, hogy ilyen mond a nőkről. Rádión keresztül próbál bocsánatot kérni.
0: Ó, László. Nem, amúgy van, hogy üzengetünk így, van, vagy célozgatunk dolgokra, de az sokkal átütőbb ennél. Nem, ezt én komolyan így gondolom. De szép dolognak tartom a női testet, és teljesen univerzumból érkezőnek. Valahonnan távoli univerzumokból érkező dolognak. És nem is tudjuk.
1: Na de tegyük rendbe itt a dolgokat,
0: megkérlek
1: mert...
0: szépen.
1: Itt a Beta Pictoris B exoplanetát, exobolygóról van szó, az nem bocsát ki közvetlenül emberi füllel hallható hangot, de a csillagászok által a Mercat rádióteleszkop rendszerre elkapott rádióhullámok átalakíthatók hanggá. Tehát ilyen szonifikáció révén ezt így nevezik.
0: Igen, csak azt mondjuk el, hogy itt nem egy, azt mondják, hogy nem egy intelligens lénytől származó rádiójelek ezek, hanem egy őrült mágneses mezőből, amit ez a bolygó bocsát ki magából, ez egy gázóriás, ami 17-szer nagyobb, mint a Jupiter. Azt azért úgy el lehet legalább képzelni, és egy új nap körül, egy új csillag körül kering, van még két bolygótársa neki, és ez itt van a szomszédban igazából 63 fényévnyire.
1: De mi az?
0: Hogyha tudnánk egyet ugrani ilyen fényév sebességgel, akkor 63 évig ugrándozhatnánk, amíg odaérünk ez a gázóriáshoz, hogy megnézzük, hogy ki suttog. Nem suttog senki, azt mondják, hanem ez a mágneses mező suttog, és igazából ezt kapták el. Na de, most megint eszembe jutott egy másik science fiction regény. Milyen jó, hogy elkezdtem science fiction-t olvasni 8 évvel ezelőtt. Azért tényleg nem olvastam, de 8 évvel ezelőtt elkezdtem, és akkor elég sokat. Na, a háromtest probléma is így kezdődik amúgy, hogy egy, nem kezdődik,
1: ez
0: de
1: nincs megfilmesítve, ugye?
0: De megvan, csak megvan? Semmi köze nincs a könyvhöz. A Netflixen van fent a sorozatnak az első évad, ami nyilván a második. Na, a lényeg az, hogy egy kínai rádiócsillagász fog egy jelet, amit átkódol, és kiderül, hogy az egy üzenet. És akkor így kezdenek el kommunikálni a földön kívüliekkel, de tovább nem mondom, mert az a spoilerezem a történetet. Egy nagyon izgalmas történet, nagyon izgalmas könyv, háromtes probléma, Cixin Liu írta, majd Ken Liu-val írták át, hogy mi is fogyaszthatatlani tudjuk, mely sokkal hosszabb kínai könyvről volt szó, de annyira kulturálisan rögzített, hogy állítólag az európaiak és az amerikaiak túl sok mindent nem értettek volna belőle, ha úgy jelenik meg.
1: De ő nem Ken Lee-nek a Mariah Carey felvételének.
0: De lehet, hogy Ken Liu-ra gondolsz? Ken Liu lehet, igen, hogy igen. A fia. Ken Lee-nek a fia. Nem, Ken Liu egyébként egy érdekes figura, mert ő rendszeresen, hogy is mondjam, közre jár olyan science fiction regényeknél, amelyek nem feltétlen közérthetők, vagy különböző kultúrák által nem fogyaszthatók, sok valamiért ezt nagyon érzi a pasas. Na mindegy, nem akartam ebben mélyebben belemenni, csak mondtam, hogy nagyon hasonlít a sztori.
1: Közben jött Lacitól egy üzenet, Cserefalván egy kamion elütött, vagy leütött egy villanyoszlopot, kerülések a környéket.
0: Na. Reméljük, hogy nem történt komolyabb sérülés, de valamire felhívnám a kedves figyelmeteket. Amikor megkérdeztük, hogy hisztek-e a földön kívüli életformákban, az első két személy, aki írt, Attila névre hallgat, csak mondom.
1: Igen.
0: Csak
1: ez jelentett valamit.
0: Gondoltam, szólok. Nem tudom, hogy értitek-e, amire célozni próbálok. Ezek az Attilák.
1: Na, de itt van nekünk egy Tibor is. Én abban hiszek, hogy az életnek nem feltétlenül ugyanazokon a feltételeken kell kialakulnia, mint a Földön. Mi azt keresjük, amihez víz, oxigén és bizonyos hőmérséklet kell, mert azt ismerjük. De mi van, ha van olyan életforma, amelynek teljesen más környezet az ideális? Lehet, hogy ott, ahol mi azt mondjuk, hogy ez teljesen lakhatatlan, egy másik élőlény számára tökéletes körülmények vannak. Ez jó kérdés, Tibor. És én erről láttam egy dokumentumfilmet is, a Mariana Ároknak az aljából kerültek olyan baktériumok elő is egysejtűek, ami ideális esetben nem is élne meg a Földön.
0: Ugyanez a helyzet a kémbarlangokkal is, de Tibornak is azt tudom mondani, hogy olvasd el Andy Weirnek a Hail Mary projektet, mert ott is van egy tudós, aki pont ezt a kérdést teszi fel, mint te. Vajon tényleg ezek szükségesek az élethez?

0: Verép Tamás, van egy képe valakiről, amiről eszébe jut a vizes póló, ami forró, hát most mit mondjak erre? Most...
1: Hátam nála,
0: Tomi. Hát igen, Tomi, hát most nem tudom, jó képeket kapsz ezek szerint. Jól van! Én közben utána néztem, hogy... mik lehetnek, vagy mi lehet a legegyértelműbb bizonyíték arra, hogy tényleg létezik. Mi folyton bizonyítékot keresünk. Azzal sem értek egyet amúgy, hogy az összeesküvés elméletek hívői közé sorolják azokat, akik hisznek a földön kívüli életformában, mert bár nincs egyértelmű bizonyítékunk, vagy ismert egyértelmű bizonyítékunk róluk, vagy róla, azért el tudjuk képzelni, hogy az univerzum tényleg elég nagy, egy pici szeletét sem ismerjük még rendesen, szóval elég, hogy mondjam, naív az az elképzelés, hogy semmi nincs rajtunk kívül.
1: Hozzáállás,
0: mondom,
1: igen.
0: Mondom én. De hát nyilván, aki tudományban dolgozik, az abban hisz, amit lát.
1: Azt írja Ferenc nekünk Facebookra, hogy én szerintem már az is nagyon érdekes lenne, ha valaha bizonyítanánk, hogy létezett élet a Marson. Nem kellene hozzá intelligens civilizáció vagy repülő csésze, ha találnánk egyértelmű nyomot arra, hogy valaha volt ott valamilyen életforma, az teljesen megváltoztatná azt, ahogyan magunkról gondolkodunk. Onnantól már nem azt kérdeznénk, hogy van-e élet máshol, hanem az, hogy vajon mennyi helyen van.
0: De most is feltehetjük ezt igazából. Hát ugye most nézzük a dolgokat.
1: Hát most ezekre már mint a Marson vannak kutatások.
0: Ezért. Van, igen, tehát ott a Curiosity és a Perseverance is, ők marsjárok, ugye, ők összetett igen. Szerves molekulákat és egykori folyékony víz jelenlétének egyértelmű nyomait találták meg, tehát ez az, amiből következtetnek arról, hogy a Marson valamilyen fajta életforma létezhetett. Az Enceladus és az Európa is ott vannak, amiről Attila is írt még korábban, a Saturnus Enceladus nevű holdjának kilövellő gejzérjeiben vízgőzt, szerves vegyületeket és foszfort is kimutattak. Ezek szén alapú élet alapvető építőkövei igazából. Szóval, na, akár. De most nem feltétlenül ezen a 8 bolygón kell keresni.
1: Csak jaj, hát ezek ahhoz képest még közel is vannak hozzánk. Tehát
0: ott vannak azok a biomarkerek például, amit az exóbolygókon találnak folyamatosan, tehát a légköri gázok, amiket folyamatosan látnak, vagy észlelnek, vagy következtetnek rájuk. Na, és a Földön kívüli intelligencia keresése során 1977-ben rögzítették az úgynevezett WOW jelet, egy rendkívül erős keskenysávú rádiójelet, bár a jel sosem ismétlődött meg, és természetes, vagy üstökösből származó eredetére is van hipotézis. Mai napig a legelterjedtebb, rejtélyes mesterségeknek tűnő rádiójelként tartják számon. Tehát, hogy ilyen különböző mesterségek kutatói, vagy hogy mondjam ezt, különböző mesterségek alakultak ki azóta ezt a jelet kutatva, vagy hogy erre a jelre találjanak választ. Eddig még nem sikerült senkinek egyértelműen azt mondani, hogy ez természetes eredetű-e, vagy pedig valamilyen intelligencia hozta létre. De ez a WOW jel, ezt egyszer kaptuk, azóta is tudjuk, mi az. Ezt jól elmondtam, jól bonyolultam. Köszönöm szépen, fel vagyok véve.
1: Szerintem megértette mindenki. És jegyzeteljetek mindenki.
0: Meg nyugdíjba, Gábor, komolyan. Tehát el nem hiszem. Ezért nem kell angolból írja... fordítani, így tudod, mikor így az ember olvas.
1: Igen, nyersen. Én hiszek abban, hogy valahol van egy nálunk sokkal fejlettebb civilizáció, sőt, szerintem simán lehet, hogy olyan technológiájuk van, amit mi még el sem tudunk képzelni. És tudjátok, mi a legviccesebb? Lehet, hogy ők pontosan tudják, hogy létezünk, csak egyszerűen nem akarnak kapcsolatba lépni velünk.
0: És megvan a technológiájuk hozzá, hogy mi ne jöjjünk rá. Komolyan, de világtörténelem legnagyobb poénja az lenne, ha a szomszédban valahol egy nálunk sokkal intelligensebb és fejlettebb életforma egyszerűen elfedte volna az összes földön kívüli létezésnek a jelét az ő technológiájával, hogy mi ne jöjjünk rá. És kiderülne, tudod, hogy így megy a kukába, nem tudom, az elmúlt nem tudom hány év űrkutatása. Az
1: kemény. Szép lenne.
0: Na, dáj, elesszük se tovább.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Napfüggönyök, tetőtéri rolók, fareluxák, alumínium reluxák, méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
3: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődésé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az ensanahotels.com oldalon.
4: Minőség, amelyben megbízhatsz, ár, amit szeretni fogsz. Deák Hámor élelmiszerüzletek Baróton, Bardócon, Bivarcfalván és Sepsiszentgyörgyön. Direkt importból származó friss minőségi termékek, közvetlenül a termelőktől baráti árakon.
5: Deák Hámor, a vidék legjobb árai.
6: Kész a 10 órai!
7: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
7: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
9: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
0: A reklám után
10: ismét slágerek és új zenék.
0: Rádió

0: Na, mindjárt elfelejtek beszélni, pedig még van bő egy óra a műsorból, úgyhogy megígérem, össze fogom szedni magamat lányos zavaromban. Robert írja nekünk az alkalmazásban, hogy én is hiszek a földön kívüli életformákban, köztünk járnak. Nálunk a cégnél kvázi múlt héten kezdett 3 ember kinézetű életforma. Kimagasló intelligencia mintáról.
1: Robert, légy komoly.
0: Jó, most figyelj, most ez miért van távolabb annál, hogy én azt mondtam, hogy a női test az az univerzumból jön valahonnan távolról.
1: Igen. Laci írja, én abban hiszek, hogy lehetnek földönkívüliek, de szerintem az emberiség nagyon messze van attól, hogy megértse, mi van odakint. Mi még a saját bolygónkat sem ismerjük teljesen, és közben azt gondoljuk, hogy majd megfejtjük az egész univerzumot. Szerintem elképesztően arrogáns kijelentés lenne azt mondani, hogy nincs ott senki, miközben a saját tudásunk is folyamatosan változik. Én ezzel tudok menni, ezzel az üzenettel vagy véleménnyel, amit Laci ír.
0: Hát tudok én menni sokkal. Én amúgy egyértelműen hiszem azt, hogy tényleg létezik valamilyen fajta életforma, vagy több is akár az univerzumban. De én is azok közé tartozom, akik igen, akarjuk látni, tudni, valamit akarunk tőle, bármit. De sok malac nem bírta ki, hogy az én filmkönyv ajánlóimra ne tromfoljon rá, de jó, megint jó tromfolt az igazság. Tehát le a kalappal. Figyelj, Rokmansz, nem akarsz én egy ilyen könyv vagy film ajánlót? Azt írja, hogy kielégítsük a világunk misztikumát és vallási vonatkoztatásait is. Na, erre jó az Event Horizon film. Interdimensionális cuc-muc, meg űrült az ás egyben. Ez így van, így van. Tényleg egész jó. Egész jó. Bár, Zsolt, nekem a kedvencem az Arrival, bocsánat, tehát a kedvenc science fiction.
1: Mit lőttünk ki annak idején, ilyen hanghordozóra tettünk különböző, tehát a világ összes nyelvén egy köszöntőt, hogyha esetleg...
0: Igen, ezt
1: látom. Ez a Voyager volt?
0: Az egyes, hiszem a Voyager-re tették, vagy nem tudom már melyikre tették, de igen, föltöttek egy ilyen különböző... Egy hanganyagot fellőttünk az űrbe, az a lényeg. Aztán jött el, Musk is fellőtt egy autót, de mit akarnak venni? Most képzeld el, most őszintén, tehát ha valami fejlett életforma van valahol, és egy rozsdás Teslát meglátnak az űr, na mindegy, nem mondok semmit erre, de már elmondtam a maga idejében erről a véleményem. Jól van, az a lényeg, hogy ez az új rádiójel, amit kaptunk, kifejezetten óvatosságra inti a tudományos közösséget, nem lehet tudni.
1: Jó, és még vizsgálják, helyzet.
0: Vizsgálják a hírt. Igen. Tehát a tanulmányt vizsgálják.
1: A tanulmányt?
0: Igen.
1: Hogy mennyire?
0: Hogy mennyire?
1: Jó, hát akkor még akkor még távol vagyunk mi a megoldást.
0: De mi kell róla beszélni, ne haragudjatok, tehát nem vagyunk.
1: Hogy ne,
0: nem tudjuk mi a hármáriakat.
1: Én már azután is kutattam, hogy valahol meg lehet-e hallgatni ezt a hangot, de hát még egyelőre nem lehet, mert ugye a rádió jeleket alakítják át hangá, és még ezzel dolgoznak a tudósok meg a szakértők, úgyhogy várunk még egy kicsit.
2: Magánvágány.
3: Pletykálunk.
2: Informálunk.
3: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
2: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: nem is jár.
1: Alde Gábor mondta, hogy akarsz ilyen űrbéli hangot hallani. A NASA-nak van egy gyűjteménye, ami ki volt adva lemezen, és ez megtalálható az interneten. Különböző bolygók körül felvett hangok. Órákig tudom hallani.
2: Kiráz a hideg tőle.
1: Annyira jó.
2: Szerintem.
1: Annyira, de annyira jó, és mindenkinek ajánlom, tényleg, mit tudom, nehéz napotok volt, annyira megnyugtató az űrnek a hangjait hallgatni.
2: De ezek hangok, vagy ilyen rádiójelek átalakítva hangá?
1: Tudja a fene, de hangok.
2: Jó, oké, utána
1: keresek. Már nem emlékszem, beszéltem egyszer róla sokat, de most már nem emlékszem rá, de
2: jönnek a hírek.
1: Hallgassátok, na, nagyon okos.
3: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Júj, de örülök neki.
5: Nagyon szépen köszönöm.
4: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát, a Melinda Instál, ahol a minőség kényelem jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
3: Reklám.
7: Érzelem, értelem, érintés, érzékelés, érdem.
3: Érdekes, hogy a mindennapokban igazán fontos dolgaink az érrel kezdődnek. Ez nálunk is így van, a Sepsiszentgyörgyi Endokordis Klinikánál, ahol a legfejlettebb eszközök segítségével segítünk a vénás betegségeken, non-invazív beavatkozással, helyi utánkövetéssel.
7: Saját érdekedben ne halogasd a viszérbetegséget. Érdemes az Endokordishoz és dr. Baki Jákó Lászlóhoz fordulnod. Endokordis. Szívügyünk az egészséged.
8: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj! Van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
9: Szúnyogálók, szélfalak, napernyők. Méretre szabva egyenesen a gyártótól. Brettoni 0722 130 130. Mérni, szerelni, házhoz megyünk, bárhol a megyében.
10: Ha ajtóra, parkettára vagy fürdőszoba kellékre van szükséged, akkor irány az Indoor szaküzlet. Keresd Kézdivásárhelyen a 8-as udvar tér 2-es szám alatt. Indoor, nyiss ajtót a minőségre!
11: 10 óra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről.
12: Hidrokov alkalmazás.
11: Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra.
12: Figyelem! Az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Zár alá helyezte Călin Georgescu bankszámláit a díkot, elutasító döntést hozott az Alkotmánybíróság, megállapítva, hogy nem áll fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között az igazságügyi dolgozók bérhátralékának ügyében. A következő napokban nagyjából a maihoz hasonló időjárásra készülhetünk. Köszöntöm Önöket, én Szabó Eszter vagyok, a hírek következnek. Az autizmus és az ADHD alapvető jellegzetességeiről, valamint a gyermekek hatékony támogatásáról tart ingyenes előadást Szigeti Zsófia október 29-én Sepsiszentgyörgyön a Kokolyzában. Az eseményen a résztvevők megismerhetik a viselkedések hátterét, valamint olyan azonnal alkalmazható gyakorlati módszereket és eszközöket kapnak, amelyek mind otthon, mind az oktatási intézményekben segítenek az akadálymentes környezet kialakításában. A részvétel díjmentes, de a szervezők jelzik, hogy az előadásra előzetes regisztráció szükséges. Zár alá helyezte Colin Georgescu bankszámláit, a díjkot a hatóságok mai kényszerintézkedése nem az első a sorban. A volt államfő jelölt Magosvájai villáját már korábban lefoglalták. Georgescu szeptember végétől 30 napos előzetes letartóztatásban van, és a hét folyamán a díjkot székhelyére kísérték, hogy jelen legyen az otthonából lefoglalt elektronikai eszközök átvizsgálásánál. A nyomozás most egy üzletember feljelentése nyomán indult, akit a gyanú szerint egy nemes fém kereskedelmi hiteligérettel csaptak be, és több részletben 1,1 millió eurót csaltak ki tőle. Elutasító döntést hozott az Alkotmánybíróság, megállapítva, hogy nem áll fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között az igazságügyi dolgozók bérhátralékának ügyében. A taláros testület tehát negatívan véleményezte Ilija Balozsán beadványát, aki azután fordult az Alkotmánybírákhoz, hogy a bukaresti ítélőtábla kötelezte a kabinetet a bíráknak és ügyészeknek megítélt, mintegy 4,8 milliárd lejes bértartozás kifizetésére. Az ügyvívő miniszterelnök szerint a bíróság túllépett a hatáskörén, és átvette a kormány szerepét a költségvetési források elosztásában. A döntés értelmében érvényben marad az ítélet, amely 10 napos határidőt szabott a törlesztésre a bírák felé, ezt követően pedig szigorú késedelmi kamatokat és bírságot ír elő a kormánynak. Most pedig a sporthírek következnek, a mikrofonnál Rigmányi Eszter, maradjanak velünk!
0: A magyar labdarúgó válogatott továbbra is harcban van a Nemzetek Ligája csoportjának első két helyéért, míg a románok történelmi mélypontra kerültek. Marco Rossi együttese 4 mérkőzés után a második helyért küzd, és a hátra levő 2 meccsen még az első hely is elérhető. Románia viszont mint a 4 találkozóját elvesztette Gyorgy Hágyi irányításával. A lengyelek elleni 6-0-ás vereség után a román válogatott az 57. helyre esett vissza a FIFA világranglistáján, ami története legrosszabb helyezése. Francia sajtóértesülések szerint elvi megállapodás született Yannis Hadji és az Olympique Marseille között a román válogatott középpályás téli átigazolásáról. A 27 éves játékos jelenleg az Alanya Sport futballistája. Szerződése 2027 nyaráig érvényes. Francia beszámolók szerint Hadji akár már januárban Marseille-be kerülhet, amennyiben a francia klub és az Alanya Sport megállapodik az átigazolási összegről. Hadji ebben a szezonban 4 mérkőzésen lépett pályára a török csapatban, és 1 gólpasszt jegyzett.
13: A következő napokban nagyjából a maihoz hasonló időjárásra számíthatunk csapadék nélkül. Az égbolt felhős lesz, viszont talán még egy kicsit melegebb is lesz, mint az megszokott ebben az időszakban. Mindemellett a hétvégére már jósolnak csapadékot is, de nem nagy mennyiségben, főként vasárnap egyébként. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
1: Most pedig. Házi praktikák, health horoszkóp, minden lesz, ami szemszájnak ingere, így ha... Mikor? 6 és 7 óra között, azt tudom hány óra van. 6 óra múlt, köszönjük a friss híreket. És igen, nyilván a slágerek és új zenéket szoktuk ezt mondani.
2: Minden van itt ebben az órában. Amikor ketten szoktunk Zsolttal lenni a Vagányvágányban, akkor a szakértői mellényt, azt felveszük utolsó órára. Itt van Vészabó Zsolt és Horváth Gábor, megyünk tovább a Bagosi Brothers Company-vel. Itt van ez a hely.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora, a Vagányvágány.
14: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Gábor, a feleséged mennyire verne meg, hogyha a ruháidat elkezdnéd behányni a fagyasztóba?
1: A fagyasztóba vagy a hűtőszekrénybe, mert ott is el tudnám képzelni, hogy esetleg
0: sok értelme nincs a hűtőszekrénybe, de a fagyasztóba van, mindjárt elmondjuk azt, hogy miért, de amúgy hogy reagálna tényleg rá?
1: Hát szerintem eléggé meglepődne, de hogyha most itt beszámolunk arról, hogy miért érdemes egyes ruhaneműket a fagyasztóba betenni, lehet, hogy este kipróbálom, mert hogyha ez egy jó házi praktika, akkor miért ne engedhetnénk meg magunknak?
0: Az a vicc, egy csomó mindenről tudunk, én is nagyon sok mindenről tudok, amivel lehet helyettesíteni a mosógépet akár, vagy különböző háztartási szereket, vagy eszközöket, de van, amit nem próbáltam még ki. Bár ez most, hogy így most felfrissült a fejem, én tudtam erről a praktikáról. Egyébként, ha kicsit gondolkodtok, akkor ti magatok is rájöttök, hogy főleg a nadrágokat miért szokták néhányan a fagyasztóba tenni néhány órára.
1: És most hallom először ezt a dolgot.
0: Ne hallottam én már.
1: Az ismerősi körömben én nem hallottam senkitől olyasmit, hogy betenni a fagyasztóba. Bármilyen ruhaneműjét.
0: Az a helyzet, hogy én szeretek azért márkás nadrágokban járni, és nem azért, mert hogy látszom, hogy milyen drága nadrág van rajtam, hanem azért, de mert hogy így 5-6 évig, sőt olyan is van 8 éve már nagyon használható, viszont nem szeretem az új dolgokat. Nem szeretem az újonnan kinéző dolgokat. Például meg ezek a farmer nadrágot legszívesebben egy drótkefével végigmennék rajta, csak ne látszom, hogy tegnap vettem, mert azért mindegy, hogy milyen ultramárkát veszel, azért látszik, hogy új nadrág van rajtad. Én ezt nem szeretem valamiért. Nagyon szeretem a használt dolgokat, vagy a félig elhasznált, kopott dolgokat. És éppen ezért nem próbáltam ki még ezt a fagyasztós technikát.
1: Oké, rendben van, de én, hogyha márkásabb farmerokról beszélünk, akkor az, hát egy-két év múlva is eléggé újnak tűnik. Úgyhogy nem tudom, te miért
0: annyira nem látod azért. Tehát, mit tudom én, 5 mosás után azért már ugye elveszíti azt az üzleti jellegét.
1: Ja, értem, amit mondasz. Aha, oké, rendben.
0: Akármilyen
1: van.
0: Márkás legyen.
1: Kezdjük a legelején, mert azt mondják, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hányszor mosuk a farmert, mert a trükk mögött álló magyarázat valójában egészen egyszerű, így jelentősen meghosszabbítható a kedvenc ruhadarabunk élettartama, és a legtöbbünk néhány viselés után egyszerűen a szennyesbe dobja a használt ruhadarabot, pedig a mosógép az egyik legnagyobb ellensége a farmernek.
0: Igen, ezt azért hozzá kell tenni, hogy a legnagyobb ellensége az ilyen fast fashion ben vásárolt farmeroknak, amelynek a színe farmer, az anyagja pedig valamilyen farmer.
1: Jó, de a fast fashionnél nem a legmárkásabb farmerokat emlegetjük, ugye?
0: Nem mondom, hogy nem. Tehát, hogy ezek tényleg nem. Tehát, hogy most nem szeretnék márkákat mondani, mert ezért felelősségre vagyunk vonhatók ilyen esetben, úgyhogy nem szeretném. Fast fashion-t azért merem mondani, mert az egy kategória, de hogy az ott vásárolható ruhaneműk tényleg, tehát megveszel akármit, egy nadrágot, egy felsőt, beteszed 3-4-szer, megmosod, és dobhatod ki az ablakon, mert hogy semmire nem lesz jó. Mert aki, hogy szereti az ember a picit használtabb dolgokat, ami már hozzád nyúlik, hozzád igazodik, ugye az anyagja is már látszik, hogy picit viseltes, de azért van az az elhasznált, amit már nem húznál fel. Nyilván, hogyha a farmerokat meg, hogyha nem mocskolod össze, hanem mondjuk már hordod 3-4-szer, de nem pacásodik össze, vagy mit tudom, nem térdeltél bele a kozba, bár én szoktam arra is használni, akkor be lehet tenni, simán fertőtleníteni a méhűtőbe.
1: Igen, mert pont ezt taglalja az adott írás is, hogy ezeket a kellemetlenségeket nagyon könnyen el lehet kerülni azzal az egyszerű trükkel, hogyha az ember beteszi a farmert a fagyasztóba. Erről még fogunk akkor beszélni a következő percekben. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a farmeron kívül más ruhadarabot is, hogyha a fagyasztóba teszünk, akkor ugyanúgy megőrzi az állagát és tovább tart a tisztasága, mint mondjuk a farmeri. Vagy ez csak a farmerre vonatkozik?
0: Hát figyelj, szagokat annyira nem fedi el azért a fagyasztó, ezért mondanak farmert általában.
2: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, meg

0: Bár nem tudjuk, miért gondolják, hogy az emberek, hogy a farmer nem lehet szagos, mert hogy lehet, az is szagos. Az ember csinál.
1: Hát egy idő után biztos, hogy szagos. Után,
0: igen, tehát dolgok vannak.
1: Mit csinál az ember?
0: Arról beszélünk, hogy van egy olyan házi praktika, amely azt mondja, hogy tedd a méhütőbe, a fagyasztóba a farmernadrágodat, hogyha nem mocskos, és az a különböző bacikat, baktériumokat, amelyek ott megülnek a nadrágban, nyilván kinyírja a mínusz annyi fok. De hogy még, kérdezik Gábor, hogy még mit lehetne oda tenni? Hát mondjuk akár egy inget is el tudok képzelni, nem izzadtál bele tényleg, tehát nem testszagú, meg nem tudom mi, akkor simán el tudom képzelni, hogy azt is akár. De amit a felső testünkön hordunk, azért abba hajlamosak vagyunk beleizzadni, jócskán.
1: Hát épp úgy, mint a farmerba, de most, hogyha én itt a szakértői cikkbe beleolvasok, akkor azt mondják, hogy hajtogassuk össze a nadrágot, mármint a farmert, tegyük egy műanyag zacskóba, és tegyük be a fagyasztóba egy pár órára, mert az extrém hidegnek van egy olyan remek tulajdonsága, hogy elpusztítja a kellemetlen szagokért felelős baktériumokat.
0: Na, hát akkor lehet, erre kíváncsi vagyok azért, hogy mondjuk egy hónajszagot képes-e... Már bocsánat.
1: De ezt a lelke de... mindennek.
0: Ja. Mindenképp. Megyek haza, és megrakom. Mármint a fagyasztó.
1: Igen, azt is.
0: Jó. Na, a lényeg az az, hogy mondtam, hogy vannak olyan házi praktikák, amelyekről rég tudok, ez is olyan, de még nem próbáltam ki. És képzeld el, hogy rávettem magamat, és a terrorisztika vett rá igazából, mert vannak dolgok, amelyet egyszerűen hiába veszel 80 szert, méreg drágán, úgyse oldja úgy meg, mint egy-egy egyszerű háztartási eszköz, például a vízkőtlenítést, azt leghatékonyabban ecettel lehet csinálni.
1: Hát és igen, ez már köztudott nagyon rég,
0: de hát én utálom az ecetet, tehát én rosszul vagyok tőle. A szagától is, meg nem nagyon tudom megenni se.
1: Akkor ez valahol egy kicsit 22-es csapdája.
0: Igen, de képzeld, hogy rávettem magam, és arra is rájöttem, hogy nem olyan sátántól való ez a dolog, és nagyon működik, tehát varázslatos az eredménye. Úgyhogy egy új országba léptem.
1: Jó, ezzel. De hogyha vízköves a terrárium, akkor és ecettel szépen letörlöd ezt a vízkövet.
0: Akkor benne a nyílméreg béka fejre áll, de nem ez a lényeg.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy a pókok, a békák mit szólnak ehhez?
0: Ne,
1: a varánuszok.
0: Véletlenül, jaj, bocsánat, jó, hogy mondod egyébként, tehát ha hallgat valaki, és otthon nem tudom, varánusza van, vagy valamilyen kis állatot tart teráriumban, vagy akváriumban, nehogy ecetezzetek az ékszerelmére. Nem. Itt egy teráriumot hasznosítottam újra, és készítettem egy viváriumot belőle, egy ilyen élő bioaktív teráriumot, és még azelőtt, hát nagyon-nagyon vízköves volt, botsáskák voltak előtte egyébként, és rengeteget spriccoltam.
1: Ameddig nem jött az ecet, addig volt a
0: botsáska. Nem, most is vannak botsáskáim, de nem abban a teráriumban. De az a lényeg, hogy kitisztítani használtam az ecetet, és ez rendkívül jól működik. De ez tényleg nehogy valaki, hogy az akváriumban egy cseppnyi ecet is belemegy, azonnal felfordulnak arra tőle. Nagyobb
1: eszély. Biztos vagyok. Ja. Hát és akkor tegyük hozzá, épp úgy ne használjunk ecetet, hogyha teknős békánk van. Én nem merném kipróbálni.
0: Semmilyen állatot. Van, aki azt mondja, hogy megkockáztatja, hogy a peremre rakódott vízkövet azt úgy szedi le, hogy egy rongyot megáztat ecetbe, de úgy, hogy ne csöpögjön, és úgy ráteríti a felső peremre, annél úgy, hogy ne érjen hozzá
1: a vízhez. Nem kockáztatok.
0: De én is azt mondom, hogy ne kockáztasson senki. Viszont otthon bármi más lehet vízkőtleníteni, de van az a fránya vízkő, főleg a sepsiszentgyörgyiek, meg a kovászlemegyiek tudják, hogy mit jelent, nagyon erős itt a víz, úgyhogy tényleg brutálisan rá tud ülni bármire a vízkő. De az ecet az rendkívül hatékony minden szempontból. Egyébként nem csak vízkőtlenítésre, hanem fertőtlenítésre is. És mondom, ez egy új korszak számomra, mert én el nem viseltem még az uborka elrakást se.
1: Uborka elrakást?
0: Nem, mentem el otthonról, vége.
1: Szegély fel.
2: Színre tesszük a délutánokat. Vagány vágány. Ez is a

0: A most következő rovatunkban elhangzó információk nem tudományos alapokon nyugszanak.
1: Az a helyzet, hogy tudományos, nem tudományos, de van olyan horoszkóp, amit én élvezek. A mi horoszkópunkat őszintén annyira nem. Nem is nagyon szoktam olvasni. Néha, amikor nagyon unatkozok, akkor szoktam, de csak azért, hogy mit találnak ki, de most már azt is temnyire AI-jal írják sajnos. Na, de van.
2: A gyerekkorodban nem hittél jobban a mi horoszkópunkba?
1: Nem, akkor is inkább a kínai érdekelt, meg a kelta. Mert valami, nem tudom, jobban vonzott, vagy jobban kötöttem hozzá, én amúgy tigris vagyok a kínaiban, az meg nagyon-nagyon szimpatikus, és ha jól tudom, juhar vagyok a keltában, de ez mindjárt ki fog derülni. A lényeg az az, hogy ezek ugye régebbi hitekből, hitrendszerekből ránk maradt, hogy mondjam, horoszkópok, vagy tudások, vagy tudásmaradványok, mert szerintem régen semmiképp nem úgy értelmezték ezeket a horoszkópokat sem, mint a mai modern világban. Na, de érdekes az, hogy a születési dátumunk elárulja, hogy a keltáknál milyen horoszkópok van.
2: Igen, mert a kelta horoszkóp, azt tegyük még hozzá, hogy egészen más rendszer szerint mesél a személyiségről. Ebben a hagyományban különböző fák kapcsolódnak az év egyes időszakaihoz, és minden fa más-más tulajdonságokat, erőségeket és kihívásokat jelképez. És a modern kelta fa horoszkóp 13 időszakra osztja az évet. December 24 és január 20-a között, akik születtek, azok a nyírfák, és a nyírfa jegyében születettek gyakran céltudatos, kitartó és ambiciózus személyiségként írják le. Szeretik az új kezdeteket, és akkor érzik igazán elemükben magukat, ha van előttük egy cél, amelyért dolgozhatnak. Valamire nagyon rákerestél te közben.
1: Igen, meg kíváncsi vagyok, hogy mi a különbség az ősi és a modern kelta között. Egyébként van egy ilyen kelta küzdőszellem is. Ez egy ilyen fa állat megfelelőt jelent, hogy az asztrológia állatövi rendszerében a holciklusokra épül ez.
2: Ja.
1: Viszont a kelták már állatokra osztották. Tehát ugye, nem tudom, hogy van ez, a mi horoszkópunkban van mindennek, hogy hívják azt? Na látod, nem jut eszembe. Így állok.
2: Csillagjegy?
1: Nem, a csillagjegy, minden csillagnek van egy valamije. És mondták, hogy az még fontosabb.
2: Aszcendense?
1: Aszcendense. Na, igen, hát, ez az. Na, de a lényeg, hogy a keltáknál is volt aszcendenshez hasonló dolog. Uh-huh. Ők ezt küzdőszellemnek hívták, és a fa mellé társult egy állat. Na, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi a különbség az ősi kelta és a modern. Uh-huh. Kelta közt.
2: Jó, addig mondom, ameddig még rákeresel, hogy január 21 és február 17-e között születtek. A berkenyékhez tartozók érzékenyek, intuitívak és különleges gondolkodásúak.
1: Mint a berkenyék.
2: Mint a berkenyék.
1: Ez amúgy sokkal szimpibb, mondom, tehát, hogy ezzel így el lehetsz lenni, vagy hogy mondjam. A berkenyénél tartottál? Van még a kő is, az február 18 és március 17 között születtek kőrishez tartozók. Ők fantáziadúsak, érzékenyek és ösztönösek inkább. Na és akkor itt vagyok, én a modern kelta horoszkóp szerint éger vagyok, égerfa, mert hogy a március 18 és április 14 között születtek, azok égerek, vagy születettek. Az égerjegy szülöttei energikusak, határozottak és kezdeményezők. Na hallgass oda!
2: Ebbe biztos vagyok. Én biztos vagyok ebben. Te... Határozott is vagy, és kezdeményező is
1: te vagy. Te fűzfa vagy?
2: Én fűz vagyok, igen. Nagyon úgy néz ki. Az április 15-e és május 12-e között születtek.
1: Az
2: hát nem mindig hallott. Azt írják, hogy a fűzhöz tartozók érzékenyek, ebben teljesen egyetértünk, empatikusak és rendkívül jó megfigyelők.
1: Na, hát ez gyakran... te vagy.
2: Ez tényleg én vagyok, és gyakran hamar észreveszik azt is, amit mások megpróbálnak elrejteni. Fontos számukra a biztonság és az érzelmi harmónia. Totálisan egyetértek én ezzel a modern kelta horoszkóppal.
1: Heltai horoszkóppal folytatjuk nem sokára, de Tame Impala őrült nagy slágerét hallgatjuk. Én a Dracula.
3: Magánvágány.
4: Plecskálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

0: olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagyvia Color mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagyvia Color. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagyvia Color füvet is árul.
5: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
6: Lemaradtál a roncsprogramról? Ne csüggedj, van egy jó hírünk! Az Arinovis Motorsnál most kedvezménnyel vásárolhatsz Suzuki és Geely modelleket, hogy ne kelljen tovább várnod az új autódra. Suzuki már 15.515, Geely pedig már 22.900 eurótól vásárolható meg áfával együtt. Gyere el, próbáld ki és választ ki a számodra megfelelőt. Arinovis Motors, Sepsiszentgyörgy, Csiki utca 148. A döntés egy próbaúttal kezdődik.
7: Társadalmi célú hirdetés. Az autizmus korai felismerés növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után ismét láger.

0: energiához és önmagához is viszonyul. Tehát az ősi, vagy antik, hagyományos kelta horoszkóp az sokkal mitikusabb, a természet élőlényként, isteni vagy szellemi erők lakhelyeként szemlélte a természetet. Az ember a természet szerves része, és így alakultak, így gondolták, tehát így kötötték össze a fával, aztán az aszcendens meg az állattal. Az újabb az meg sokkal racionálisabb, meg analitikusabb nyilván az újabb nézet. Az időszemlélet is más, az idő, az évszakok, a születés és a halál, a természet örök körforgásához kötött a horoszkópot, az új az meg nyilván múlt, jelen, jövő, és leginkább a hónapokra osztva.
1: A Galagonya jegyében születtek az május 13 és június 9-e között történhet, és a Galagonya jegyében születteket nehéz első pillantásra kiismerni, kifelé gyakran egészen más mutatnak, mint ami belül zajlik bennük. Azt mondják, hogy rugalmasak, kíváncsiak és jó humorérzékkel rendelkezhetnek. Aztán a tölgy az a június 10 és július 7-e között születtekre val. A tölgy az erőt, stabilitást és a kitartást jelképezi. Magyar? Van ilyen
0: fafajta? Milyen magyar? Szép, persze. Hogy szeretik az ördögsáskákat, te tudnád? A magyarhoz tartozók céltudatosak, magabiztosak és versenyszelleműek. Július 8 és augusztus 4 között van a magyar a kerta horoszkopban. Augusztus 5 és szeptember 1 között a magyaró. A magyarójaiben szület teket a kelta horoszkóp intelligens, elemző és kíváncsi személyiségként írja le. Ugyanakkor ott vannak a szőlők, akik szeptember 2 és szeptember 29 nagyon találó. A szőlőjegy szülöttei érzékenyek a szépségre, a harmóniára és az élet apró örömeire. Hát ez jó, ki van találva. Nekem jobban tetszik, mint a miénk.
1: Hát lehet, hogy át kell vennünk a kelta horoszkópot, legalábbis a modernet.
0: Miért?
1: Akik szeptember 30-a és október 27-e között születtek, azok a borostyánok, a borostyánhoz tartozók, kitartóak, lojálisak is, hát meglepően erősek lehetnek, még akkor is, ha elsőre nem tűnnek annak.
0: Ez is talán.
1: Aztán itt van az október 28 és november 24-e között születtek, a nád jegyében vannak ők, és kíváncsiak, intenzívek, és szeretnek a dolgok mélyre ásni.
0: És végül itt vannak a bodzák, november 25, december 23, a bodzai egy szülöttjei szabadságszeretők, energikusak és kalandvágyók. Na, választhatok magatoknak, ami tetszik. Nekem ez sokkal szimpatikusabb egyébként, de még így ezek a tulajdonságok is egyébként, hogyha nagyon akarjuk, akkor mi rá lehet húzni, de azért eléggé általánosak, hogy majdnem mindenre találjanak, vagy majd mindenkinek szimpatikusak lehessenek. Senkiről nem mondták azt, hogy elviselhetetlen. Miért nem mondja azt a horoszkóp, hogy mit tudom én, a tölgyfák elviselhetetlenek például?
2: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: megszakértettük a horoszkopot, megszakértettük a hitrendszert, ma egy ilyen hívős, nem hívős vagány-vágányt tartottunk. Reméljük, hogy jól éreztétek magatokat, és kellemesen telt a délutánotok. Holnap is megpróbálunk tenni érte. Hozunk mindenféle izgalmas témát. Például holnap fogunk foglalkozni azzal, hogy mennyi pénz kell egy 4-tagú családnak, hogy a hónapban megéljenek kényelmesen. Ez lesz a fő témánk, a vezértémánk, holnapig gondolkozhatok rajta.
1: Igen, és akit még visszahozunk, ha minden igaz, akkor az Kis Bence, úgyhogy holnap délután 3 órától ismét várunk benneteket a rádiókészülékek elé, vagy akár interneten keresztül is hallgathattok bennünket. Hagyunk most benneteket, holnap találkozunk. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár, és a Smart Business Management eladás egyelő minden.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szobátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További info a Facebookon.
4: Várunk a Poliana Klinikán Sepsiszentgyörgyön a Grigore Balán Sugárút 33 S-szám alatt. Bármire is legyen szükséged a Sepsiszentgyörgyi Poliánában, mindent megtalálsz egy helyen. Laborvizsgálatokat, szakorvosi konzultációkat, allergológiát, fizioterápiát, belgyógyászatot, kardiológiát, neurológiát, diabetológiát és még számos orvosi szakterületet. Felkészült szakorvosokkal, akik készséggel segítenek. Poliana Poliklinika. Laborvizsgálatok, bizalom.
5: Mitől jó egy terv? Attól, hogy arról szól, akinek készül. Bodor Architecture. A részletekben rejlő minőség titka. Bodor.ro.
6: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
7: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
6: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
8: Vízóra leolvasás bármikor, gyors kifizetés online, értesítés direkt a telefonra új számla kiállításakor, vagy a szolgáltatás születeléséről. Hidrokov alkalmazás. Hidrokov app. Elérhető bármilyen telefonra. Figyelem, az alkalmazás használatához minden esetben regisztrációra van szükség.
2: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
9: Slágerek és új zenék.
2: Ez a Rádió Gaga.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ru. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

információ a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

Rádió Gaga 3 szék. Slágerek és új zenék.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

földön kívül már recseg, vagy csak sisterej? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

elcsábít az élet az otthonottól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a rádiógaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a gaga veled van.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga, életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

félszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De öt zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Slágerekre.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

Székelyföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.